A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Zokni vagyok.
2: Én pedig Inkóz.
1: Igen, a bravúros Zokni páros.
2: Na de, ki van még itt velünk a stúdióban? Na, kicsoda?
1: Ó, nagy meglepetés vendég.
2: Mondjuk egyszerre, jó?
1: Okay.
2: Egy, kettő, három. Ruhamanó fonalszál.
3: Sziasztok! Hello!
2: Szia!
3: Olvasunk egy mesét?
1: Na.
2: Hát már, kezdjük is.
3: Jó. Gergely Pék Éva. A sárga zokni párja. A sárga zokni a párját kereste. A helyén kellett volna lennie vele együtt, a sárga ruhák kosarában. De hiába túrta fel érte a kosarat, sehogy sem találta.
1: Elveszett a párom,
3: gondolta elkeseredetten. Meglátta a szomszédos ruhás kosarat, a barna ruhákét.
1: Hát, ha csak megfakult a mosásban, és drapnak nézték,
3: jutott eszébe. Reménykedve átugrott a barna ruhák kosarába. Feltúrta a tetejétől az aljáig, de a párjának nem látta hírét, hamvát sem. Észrevette a fehér ruhák kosarát.
1: Talán közéjük keveredett,

0: Hogy lehetnék, hiszen te zöld vagy.
1: Bekerültem a kék ruhák közé, velük együtt mostak ki. Megfogott a színük, és sárgából zöld lettem.
0: Most mit csináljunk? Már nem illünk egymáshoz.
2: Szomorkodott a még mindig sárga zokni, de a párja rákacsintott.
1: Legközelebb, ha a kék ruhákat mossák, ugor közéjük, akkor olyan leszel, mint én.
2: A sárga zokni így is tett. Ő is kicsit foltos, zöld zokni lett. Így újra illettek egymáshoz.
1: Jaj, de jó, hogy ez lett a vége.
0: Igen.
1: Annyira szurkoltam
0: én
1: neki.
0: Is nagyon.
2: Jaj, hát ez egy nagyon jó mese volt.
1: Te zokni, nem ugrunk be mi is egy jó kis mosásra?
2: Nem.
1: Jó, na.
0: De már egy kicsit lábszagúak vagyunk.
1: Ó. Hát én nem. Én egyáltalán.
0: Na persze, inkoz.
1: Szagolj meg, gyere.
0: Ugye? Tényleg?
2: Inkább olvassunk egy következőt.
1: Jó, okay. Olvassunk. Na, jó. Akkor lapozzunk.
0: Sziasztok!
1: Hello!
3: Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Hogy beszélnek a békák? Mit varrsz, mit varrsz? Papucs, csacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsac Egy szép kislánynak, bíró lánya, nyá, kinek? Egy szép kislánynak, bíró lánya, nyá.
2: Sziasztok, Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Sziasztok, Polgár Adél vagyok, 11 éves, és Poroszlóról érkeztem. Fini Petra, hideg baj. A felnőttekkel az a baj, hogy sokat hidegeskednek. Főleg nyáron, amikor rettentő hőség van, és a galambok is legszívesebben egy tolfosztó keze ügyébe kerülnének, mert már egészen elfáradtak a sok lépegetésben, és szinte lehúzza őket a tolkabát. Hiába gombolják ki, megsülnek. Vagy amikor annyira meleg van, hogy a csokoládé már a papírjában elolvad, ezért gyorsan be kell dobni a mélyhűtőbe, ott meg viccesre dermed, és utána nem lehet kicsomagolni. Anya meg leáll veszekedni. Na jó, néha leül veszekedni, ha nagyon fáradt, hogy köpjem ki az alufóliát. Neki kezd hidegeskedni egy ilyen apróságon. Arra nem is gondol, hogy milyen bonyolult hűtőből kivett csokit szakszerűen elemészteni, hogy jusson is, meg ne is maradjon. Ő se csinálná jobban, csak azért, mert 39-es a lába, és fenn bír maradni éjfélig. Tele lenne biztos alufóliával a foga. Bár, az már így is teli van. Hátul minden foga ezüst. Nézegettem útkor a tükörben őket, pont, mint ahogy én szoktam lesni, hogy most már kipotyog-e az, ami eddig lötyögött, vagy csak egyszerűen lenyeltem, és már rég kiesett. De az is lehet, hogy kitűszentettem az ormon keresztül. Szóval, nem tudom, minek hozza az emberre a hideg volt a nyár kellős közepén, amikor egy kis hűvösnek éppen örülni kellene, és nem kiabálni miatta.
1: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
2: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrud és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
3: Revicki Gábor vagyok, színművész. Jó estét kívánok, szervusztok gyerekek! Ma este én fogok nektek egy mesét mondani, mégpedig a kutyákról, a kutyák és az ember közti viszonyról. Nekem is volt állandóan kutyám, de amelyiket a legjobban szerettem, és a legtöbb közöm volt hozzá, az fiatal koromban egy rendőrségi kutya volt, akit lefokoztak a rendőrségen, mert túlságosan játékosnak minősítették. Elütötte véletlenül egy autó, és egy rendőr főhadnagyhoz került, aki, mivel látta, a szomszédunk volt egyébként, hogy én egész különleges kapcsolatban vagyok a kutyával, ezért nekem ajándékozta. Én a kutyát Mukinak neveztem el, elképesztő kutya volt, bármit, amit kértem tőle, azt megtette. Olyanokat csinált, hogy elmentem, békalencséket szedtem ki Tatabánya környékén a bányatavakból, és a kutya, ezt látva, hogy én mit művelek, ő is elkezdte szedni a békalencséket, meg hát több ízben megvédett engem. Úgyhogy azt hiszem, bevezetőnek ennyi elég is. Tehát most egy mesét fogtok hallgatni. Kocsis Gábor írta, a címe Egy hordónyi kutya. Nem engem csúfolsz, hanem magadat. Ebben a fejezetben Gertrud elmeséli, hogy miért gúnyolták őt sokszor, milyen hatással volt ez rá, és hogyan leckésztette meg a gúnyolódót. De vajon hogy fordulhatott elő, hogy miközben Gertrudot gúnyolták, mégis inkább apának volt szüksége segítségre? Hamarosan ezt is megtudod. Van a két lábúaknak egy nagyon furcsa szokása, amit sokáig nem értettem. Egészen addig, amíg egy nyári reggelen össze nem találkoztam valakivel, akire mérges lett apa. Éppen egy botot rágcsáltam békésen a fűben feküdve, apa eközben egy másik botot dobált Grétának. Lord pedig szaglászott valamit a közelben. Aztán egyszer csak megjelent egy kétlábú, és beszélgetni kezdtek apával. Én továbbra is rákcsáltam és heveréztem, amikor is az történt, hogy az idegen végignézett rajtam, majd összehúzott szemöldökkel, barátságtalan hangon ennyit mondott. Kövér ez a kutya, le kéne fagynia. Nem értettem, mi a baj velem, hiszen én nem is okoztam neki semmi rosszat. Vajon miért akarja, hogy más milyen legyek, mint amilyen vagyok, gondoltam magamban, de aztán úgy döntöttem, hogy gondolkodás helyett inkább hempergek egy nagyot. Finom, puha, friss illatú volt a fű, pont olyan, amilyennek a legjobban szeretem. Apa viszont nem hagyta szó nélkül a dolgot. Éreztem rajta, hogy feszülté vált, miután kövérnek nevezett a másik kétlábú. Gertrud nem kövér, neki ilyen a testalkata, mondta határozottan, mire a másik kétlábú felnevetett. Hát elég hordó teste van. Éreztem apán, hogy mérges. Nagyon nem tetszett neki, hogy így beszél rólam valaki, és már majdnem válaszolt is neki. Ám ekkor észrevette, hogy égnek álló lábakkal hempergek a fűben. Gertrud, hát te nagyon jól érzed magad, mondta nevetve, én pedig ettől még jobban éreztem magam, mert apának végre újra jó kedve volt. A másik kétlábú is elmosolyodott picit, aztán valami másról kezdett beszélni. Miután elment, apán még mindig éreztem, hogy nincs olyan jól, ezért odamentem hozzá, és elkezdtem neki pusikat osztani. Cukker vagy, macika, mosolyodott el. Semmi baj nincs veled, te így vagy jó, ahogy vagy. Miért lenne baj velem, tűnődtem el? Azért, mert annak a kétlábúnak nem tetszik, ahogy kinézek. Apa, mintha olvasott volna a gondolataimban, így folytatta. Nem érdekel a véleménye, csak nem értem, miért kell ilyen bunkón beszólni. Mit csinálna, ha őt gúnyolná ki valaki? Valószínűleg nem maradna ilyen vidám, mint te. Ekkor tudtam meg, hogy azt a furcsa szokást, amit a kétlábúak gyakran csinálnak, gúnyolódásnak nevezik. Nem értettem, hogy ez mire jó, de Lord elmagyarázta nekem, mert ő már sok ilyet látott. Azok a kétlábúak szoktak gúnyolódni, kezdte mondani, akiknek nem tetszik, ahogy kinézel, vagy amit mondasz, vagy csinálsz. Nem fogadják el, hogy te ilyen vagy. Helyette inkább bántó dolgokat mondanak rád, és nevetnek rajtad. Nevetni jó, nem? Kérdeztem picit elbizonytalanodva. Akkor jó, ha együtt nevetnek, mert mindketten jól érzitek magatokat. Olyankor érzed a szeretetet. De aki gúnyol téged, mint előbb az a kétlábú, az azt hiszi, hogy te rosszabb vagy nála. Ebben semmi szeretet nincsen. Aki gúnyol, az nem is szeret? Kérdeztem meglepődve. Apa egyik barátja is hívott már Boilernek, mert szerinte olyan kerek testem van. Akkor ő sem szeret? Ő szeret csak olyankor, amikor gúnyol, elfelejt szeretni. Aki szeret, az azt adja, ami jó neked. Értettem, miről beszél Lord. Amikor az előbb puszikat osztogattam apának, azt szeretettel adtam, és jó volt neki. De akadt itt még valami, ami nem hagyott nyugodni. Mi van akkor, kérdeztem újra Lordot, ha előbb az a kétlábú csak segíteni akart nekem? Hogy szokott neked segíteni, apa, amikor nagyon nehezen mész fel egy hegyre? Kérdezett vissza Lord. Felemel, Felvesz a vállára, aztán felvisz a hegyre, válaszoltam. Pontosan, nézett a szemembe Lord. Aki tényleg segíteni akar, az nem beszól, hanem mindent megtesz, hogy jobb legyen neked. Aznap nem csak azt tanultam meg Lordtól, hogy mi a különbség a segítőkész és a rossz indulatú két lábúak között, hanem apán is megfigyeltem valamit. Bármennyire is erős és határozott, a bántó szavak rá is hatással vannak. Pedig aznap nem is őt akarták bántani, hanem engem. Mégis éreztem rajta, hogy ez nagyon fáj neki. Bárkitől megvédene, ebben teljesen biztos voltam, de ahogy komor arccal sétált mellettünk, tudtam, hogy néha neki is szüksége van segítségre. Ahogy picit közelebb mentem hozzá, elmosolyodott, és így szólt. Imádom a lobogó füleidet, macika. Te letojod azt, ki mit mond rád, és neked van igazad. Tényleg letojtam, mit mondott a gúnyolódó két lábú. Aki nem szeret, arra nem figyelek oda. Apa tovább beszélt, és egyre határozottabb lett a hangja. Amikor gyerek voltam, engem is bántottak, folytatta. Csak én nem tudtam ilyen jól kezelni, mint te. Gúnyoltak azért, mert szemüveges lettem, és az furcsa volt akkoriban. Meg azért is gúnyolottak, mert nem tudtam kimondani az R betűt, ezért picit máshogy beszéltem, mint a többiek. Én egyik betűt sem tudom kimondani, mégis olyan jól megértjük egymást, gondoltam, miközben apa lehajolt hozzám menet közben, és megsimogatta a fejemet. Ti kutyák sokkal bölcsebbek vagytok, mint mi. Beszélt tovább, és a hangjában most már melegséget is éreztem. Ti nem gúnyoltok ki senkit sem. Teljesen mindegy, ki hogy néz ki, vagy hogyan éli az életét. Ti elfogadjátok őt olyannak, amilyen. Engem is elfogadtok, amiért nagyon hálás vagyok. Jó volt hallgatni apát. Megnyugtató volt, ahogy beszélt, de nem is igazán engem nyugtatott meg, hanem saját magát. Engem nem kellett megnyugtatnia, mert egyáltalán nem érdekelt az a két lábú, akinek nem tetszettem. Apa viszont még később is elbizonytalanodott néha. Akkor nem túl súlyos, ugye? Kérdezte apa a doktor bácsitól, amikor legközelebb nála jártunk. Nem kell kevesebb kaját adnunk neki? Micsoda, kerekedtek ki a szemeim. Kevesebb kaja? Most már én is aggódni kezdtem. Így is bármikor meg tudnék enni még egy adagot, miután teljesen kiürítettem a tálamat, de ha még kevesebbet kapnék, az nagyon rosszul esne. Ugye nem? Néztem rá ártatlan maci szemekkel a doktor bácsira. Nem, minden jó így, ahogy van. Neki ilyen a testalkata, nyugtatta meg apát, és bizony engem is. Kedves két lábú ez a doktor bácsi, gondoltam. Tényleg jót akart nekem. Ez szuper hír, válaszolta neki apa, mert picit azért elbizonytalanodtam. Időnként gúnyolják Gertrúdot, hogy kövér, de éreztem, hogy nem az. Ő ilyen, és így van rendben. Csak ahelyett, hogy hallgattam volna a megérzésemre, hagytam, hogy mások lehúzzanak. Bárkivel előfordulhat, mosolygott a doktor bácsi, aztán adott nekem egy finom jutalomfalatot, amit jó ízűen elrágcsáltam. Később is előfordult, hogy gúnyoltak az alkatom miatt, de apa már csak mosolygott ilyenkor. Már nem tudták sem elbizonytalanítani, sem elszomorítani őt, mert azóta csak arra figyel, hogy nekem a lehető legjobb életem legyen. Ebben nagyon sokat segít neki mama is, mindent megad nekem, Lordnak és Grétinek is, hogy egészségesek legyünk. Ő sem hagyná, hogy túlsúlyos legyek, mert akkor nehezebben mozognék, és a csípőm is jobban fájna. Sőt, más betegségeket is könnyen összeszedhetnék. Ilyen velem sosem fordult elő, viszont elmesélek egy vicces esetet, amikor jól megleckéztettünk egy gúnyolódót. Ez azon a nyáron történt, amikor apa egyik nagyon kedves barátja életemben először lenyírta a bundámat. Előtte borzasztóan nehezen bírtam a meleget. Sokszor lefeküdtem és oldalra dőltem séta közben, így próbáltam hűteni magamat. Az erdőben a talaj nem volt annyira forró, mint a levegő, aztán egyik nap apa barátjának segítségével sokkal rövidebb lett a szőröm, és ez olyan csodálatos érzés volt, hogy el sem tudom mondani. Boldogan kergetőztem Grétával, a séták nem voltak már annyira kimerítőek, és hirtelen mindent könnyebben csináltam a nagy hőségben. Nem sokkal később újra találkoztunk azzal a két lábúval, aki korábban hordótestűnek gúnyolt. És tudod, mi történt? Ahogy közelebb ért hozzánk, furcsa pillantást vetett rám, majd így szólt apához. Hát ez az új kutya kicsoda? Mi lett azzal a kis kövérkével? Apa csak mosolyogva nézte a két lábút, már nem haragudott, és szomorú sem volt, csak várta, hogy lehessen neki. Ez ugyanaz a kutya? Fordult a két lábú apa felé kételkedő arccal, és látszott rajta, hogy picit elszégyelli magát. Ő, nem ez, mondta apa továbbra is mosolyjal az arcán. Az nem lehet, folytatta a gúnyolódó két lábú. Ez a kutya sokkal vékonyabb. Mondtam, hogy Gertrúd nem kövér, válaszolta apa, csak a vastag, tömött bundája miatt látszott annak. És valószínűleg van benne egy kis Rottweiler is, úgyhogy zömökebb a testalkata, mint a tesójának, de nagyon jó kis formája van. Na hát, csodálkozott el a két lábú, és azóta sosem hallottuk gúnyolódni. Beszélgessünk. Mire tanít Gertrúd? Mit tanított Lord Gertrúdnak arról, hogy kik és miért szoktak gúnyolódni? Honnan tudta Lord, hogy a gúnyolódó nem segíteni akart Gertrúdnak? Mit érdemes csinálni, amikor valaki gúnyol? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
4: Csukás Mese Rádió.
5: Találós kérdés.
0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képeslapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukás Mese Rádió.
6: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és Domboni Neni mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy ugrás. Mi az a bungee jumping? Kérdezte Janka, a vadmacskalány.
7: Le kell ugrani valahonnan,
6: okosította ki Elemér, a kölyök fóka. Akár onnan, érdeklődött tovább Janka.
7: Végül is akárhonnan,
6: egyezett bele Elemér. Szóval akár egy sámliról is, faggatózott még Janka.
7: Jaj, ne Janka!
6: Elegyedett a vitába Dinnye, a hangyász.
7: Nagyon magasról kell ugrani.
6: Például mennyire magasról, mint egy asztal, vagy egy létra?
7: Mint egy szikla, vagy egy emelődarú,
6: tájékoztatta Dinnye. De ilyet akkor csak egyszer lehet csinálni, nem?
7: Aztán miért?
6: Nézett kérdően Dinnye. Mert hogy aztán placsoda lenn? Ugyan már, egyszerűen tudni kell repülni, és kutya bajot se lesz, kiáltotta neki röptében Köles a bőregér. Akkor ez olyan sport, amit csak csupa Köles csinálhat? Kuncogott Janka. Gumikötél, ez a titka, tette hozzá jelentőség teljesen Elemér.
7: Egyik végét az ugró lábára kötik, toldotta meg Dinnye, a másikat rögzítik a sziklán vagy a darún.
6: Ugráskor aztán a gumikötél visszarántja az ugrót, aki úgy fityeg a nagy semmiben, mint egy nyaklánc, tájékoztatott Elemér. Csuda! Csapta össze a kezét ámulva Janka. Hát hogy ne lenne kedvem hozzá? Roppant izgalmasan hangzik.
7: Felkészültél? Kérdi Elemér.
6: Igen, uram, felel nagy komolyan Janka.
7: Látod, amit látunk? Kérdi Dinnye.
6: Igenis, feleli Janka. Mit kell látni?
5: Hát a rózsát, felel Elemér.
7: A hatalmas rózsát,
6: teszi hozzá Dinnye. Érzed az illatát? Kérdi Elemér.
7: A hatalmas illatát? Kérdi Dinnye.
5: Igen, érzem, hatalmas,
6: suttogja áhítattal Janka.
8: Én is ugorhatok,
6: szemtelenkedik oda hozzájuk a levegőben Köles.
7: Ne zavarj meg minket.
6: Csalókkal nem tárgyalunk, szigorkodik Elemér.
8: De hát én,
6: szepegi Köles.
7: Aki szárnyas, az csaló. Nem vállalja a veszélyt, úgyhogy nem is ugorhat,
6: szögezi le Dinnye.
5: Engedj szépen koncentrálni minket,
6: nyomatékosítja Elemér.
5: Felkészültél? Kérdi Jankától.
7: Ellenőrizted a kötelet?
6: Kérdi Dinnye.
5: Nehogy aztán a legrosszabbkor szakadjon el,
6: óvatoskodik Elemér.
5: Minden rendben. Akkor...
7: Hú!
5: És rúg...
7: És hajrá!
5: Na, milyen érzés?
6: Kérdi a levegőben ringatózva Elemér.
5: Mennyei!
6: Susogja elbűvölten Janka.
7: És nem kell hozzá csak egy rózsa, meg egy darab madzag,
6: himbálózik Dinnye.
5: Azért eltart egy darabig, míg a rózsát fejben akkorára növeszti valaki,
6: jegyzi meg Janka.
5: Bizony, de megéri,
6: fűzi hozzá Elemér.
7: Na most már kinyithatjuk a szemünket,
6: tanácsolja Dinnye. Szép ez a rózsa, kicsiben is, állapítja meg. Elégedetten Janka.
8: Hurrá, sikerült, bungee jumping!
6: A három jó barát, Elemér, Dinnye és Janka rémülten kapta fel tekintetét. Jesszusom!
5: Úristen!
7: Köles, ne!
5: Repülj, Köles!
6: Sipítja Janka.
8: Nem lehet a csalás!
7: Ne őrülj meg, te szárnyos marha,
6: mennydörgi Dinnye.
8: Nem őrültem meg, zuhanok! Elég legyen,
6: kiabálja Elemér. Ha most kinyitod a szárnyad, akkor te is ugorhatsz velünk. Köles szép, szelíden lelibben az égből.
8: Az ígéret szép szó.
5: Ha megtartjuk,
6: úgy jó, fejezi be Janka.
7: Megtartjuk, megtartjuk, te galád,
6: csóválja a fejét Elemér.
7: És tényleg képes lettél volna emiatt fejre esni?
6: Érdeklődik Dinnye.
8: Nagyon erősen elképzeltem ám a gumikötelet, ahogy ti mondtátok.
7: Egér fejben, egér agy, Köles, de nagy szamár vagy,
6: kántálja kórusban a három barát.
4: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Györgyi Anna vagyok. Pálint Ágnes Megint Mazsola című könyvéből a Kukorica kedvelők kupája című mesét fogom felolvasni. A szép idő mindenkinek hozott valami örömöt. Varjó bácsinak könnyű, kellemes röpködéseket ellenszél nélkül, Manocskának tömérdek virágot a ház körül, Mazsolának pedig labdarúgó mérkőzéseket. Mazsola kedvenc csapata a Mangalica Sportklub, röviden az MSC volt. Minthogy Menyus a Bunda Sportklubért lelkesedett, gyakran került sor kettejük között heves szóváltásokra. Mikor azonban a Mangalica SC hosszas és sikeres mérkőzés sorozat eredményeképpen bekerült a Kukorica kedvelő kupájának negyeddöntőjébe, Menyus félretette a haragot, és szívvel lélekkel kívánta a Mangalicák győzelmét. A negyeddöntőben a Mangalicák egy igen erős külföldi klubcsapattal, a Berkshire SC-vel kerültek össze. Sajnos a mérkőzést a televízió Mazsola nagy felháborodására nem közvetítette. Ezt Manocska is szívből sajnálta. Televíziós közvetítés esetén ugyanis Mazsola ment volna át Menyusékhoz tévét nézni, így viszont Menyus jött át, hogy Mazsolával együtt hallgassa a rádión közvetített meccset. Valahányszor Mazsola és Menyus meccset hallgattak, az erős medve barlanghoz szokott Menyus olyan dobogást vitt véghez a kis tökházban, hogy Manocskának egy nyugodt perce sem volt. Varjú bácsi éppen akkor suhant el a tökház felett, amikor a Mangalicát berúgták a Berkshire SC kapujába az első gólt. A következő pillanatban olyan ordítás rázta meg a tökházat, mintha a nevezetes labdarúgó mérkőzés annak falai között folyt volna. Varjú bácsi le is ereszkedett az ablakhoz, hogy megnézze, hány torokból tört elő ez a farrengető üdvrivalgás. Persze odabent csak Mazsola és Menyus tombolt örömében. Szegény Manó barátom, gondolta az öreg varjú részvéttel. Nem csodálom, ha félti a bútorait. Megyek és beszélgetek vele egy kicsit. Manocskát a kertben találta meg, a virágok között. Tudod, mi jutott eszembe, varjú koma? Nézett föl Manocska vidáman. Az, hogy egészen kicsi Manó koromban én is egy virágban laktam. Ha jól emlékszem, trombita virág volt, sejem szirmú, halvány piros. Ebben a pillanatban kivágódott az ablak, és Mazsola hajolt ki rajta diadalittas képpel.
2: 2-0 javunkra! Laposra verjük a Berkshire-eket!
3: Mazsola, csak lesgól volt, nem adja meg a bíró!
1: Hallatszott a szoba mélyéről Menyus öblös hangja. Mazsola eltűnt az ablakból, és Manocska folytathatta visszaemlékezéseit a trombita virág kelyhéről. Éppen el akarta mondani, hogy akkor még ő is a levegőben közlekedett, mert volt szárnya. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, véget ért az első félidő, és Mazsola kirohant a tökházból.
2: Manucska, Manucska! Lihegte boldogan. Miénk? A Kukorica kedvelő kupája!
3: De Mazsola!
1: Csitította Menyus, aki szintén kiballagott egy kis friss levegőt szívni.
3: Ez még csak az első félidő volt.
2: Na és?
1: Fordult feléje Mazsola harciasan.
2: Talán azok a lankat, húsdisznók a szünetben megtanulnak futballozni?
3: Jobb az erő létük, mint a Mangalicáké.
1: Dörmögött Menyus. Mazsola erre csak legyintett. Számtalan vitája volt már Menyussal a Mangalicák erőléte miatt. Menyus szerint a Mangalicák fáradékonyak, hamar kifulladnak. A második fél időben többnyire már csak bánszorgásra futja az erejükből. Mazsola viszont azzal szokott érvelni, hogy a Mangalicák bámulatos taktikai érzékkel rendelkeznek. Kitűnően át tudják tekinteni a helyzetet, ezért nem is szoktak bolond módra össze-vissza nyargalászni a pályán. Most mindezt nem ért rá Mazsola elmondani, mert Manocskát kérlelte.
2: Manocska, gyere te is a meccset hallgatni! Gyertek Varjú bácsival együtt, olyan izgalmas!
4: Mi most beszélgetünk, hárította el Manocska szeliden a hívást.
2: De gyere, Manocska, igazán gyere, mert győzni fogunk.
4: Hagyjál bennünket, Mazsola, kérlelte a Manó. Olyan jól beszélgetünk most Varjú bácsival. Mazsola értetlenül merett Manócskára. Miért éppen most beszélgetnek, mikor beszélgetni mindig lehet? Olyan közönséges, semmit nem érő napokon is, mikor nincs nemzetközi mérkőzés.
2: Tessék jönni meccset hallgatni!
4: Fordult egy pillanatnyi töprengés után Varjú bácsihoz, aki legnagyobb meglepetésére azt mondta, tiszteljük egymás hangulatait, gyermekem!
2: Tessék!
4: Kérdezte Mazsola. De Menyus gyorsan kézen fogta és bevonszolta a tökházba.
5: Hagyd őket, brummogta halkan. Látod, hogy nincs kedvük meccset hallgatni.
2: De Menyus, hát hogy lehet az?
4: Kérdezte Mazsola.
2: Meccset hallgatni, ne legyen valakinek kedve.
5: Nem lehet mindig mindenkinek mindenhez kedve,
4: szögezte le Menyus.
5: Azért mondta Varjú bácsi, hogy tiszteljük egymás hangulatait.
4: Mazsola éppen meg akarta kérdezni, mi az a hangulat, de elkezdődött a második félidő, és ettől a perctől fogva Mazsolát már csak az érdekelte ezen az egész kerekvilágon, hogy hány góllal jut be kedvenc csapata a kupa döntőbe. Míg az izgalmas küzdelem folyt, Manócska és Varjú bácsi a kertben sétálgattak a virágok között. Varjú bácsi libbenbe járt kis öreges szökkenésekkel, s ha egy-egy ehető rovart pillantott meg valamelyik virág szirmán, gyorsan utána kapott. Közben megjegyezte.
5: Szépnek szép az olyan viráglokás, de nem hiszem, hogy valami tartós lenne.
4: Ősszel elhervadt, az igaz. Hagyta helyben Manócska. De kis manókoromban nem gondoltam az őszre, a hervadásra. Örültem a szép időnek, a sok virágnak, virágok kelyében az édes méznek.
5: A mézről jut eszembe,
4: mondta Varjú bácsi, és felröppent a faágra egy fürkész darázs után, hogy sárga csőrű fióka koromban volt egy pajtásom, egy csóka, az mindig mézet lopott a vadméhektől.
2: Jaj, a vadméhek egyszer nagyon megkergettek engem,
4: nevetett föl Manócska. Szerencse, hogy akkor még volt szárnyam.
5: És azután mi lett a szárnyaddal?
4: Érdeklődött Varjú bácsi. Egy nagy nyári záporban elázott, összeugrott, tönkrement. Erről megint eszébe jutott Varjú bácsinak egy régi emlék.
5: Én is megáztam egyszer egy nyáron úgy, hogy órákig nem tudtam repülni, mert a tollazatom teleszívta magát vízzel.
4: Egyik emlék a másik után rajzott elő. Varjú bácsi úgy érezte, hogy még sokáig szívesen fog visszagondolni erre a kellemes nyáresti beszélgetésre. Ezt meg is mondta Manócskának, majd érzékenyen elbúcsúzott. Manócska egy darabig nézte, hogy tűnik el öreg barátja az alkonyatban, azután indult elrakni a kerti szerszámokat. Akkor vette csak észre, milyen nagy csend van. Bement a tökházba. Mazsola ott ült a szalmaágyon egyedül. Mi az? Már befejeződött a meccs? Érdeklődött Manócska. Felelte Mazsola olyan síri hangon, hogy Manócska percekig nem merte megkérdezni az eredményt. Mikor végre megkérdezte, Mazsola közölte vele, hogy égre kiáltó igazságtalanságok miatt a mangalicák kiestek a kupából, mert elvesztették a mérkőzést. Az eredmény 5-2 a Berkshire SC javára. Manócska megrendülve hallgatta. Együttérzett Mazsolával, a vacsoránál nekiadta a legjobb falatokat, s nem zaklatta azzal sem, hogy segítsen neki a mosogatásnál. Elkövetkezett azonban a lefekvés ideje. Manócska vizet melegített, és hívta Mazsolát fürdeni.
5: Nincs kedvem,
4: dünnyögött Mazsola. Mi az, hogy nincs kedved?
5: Nincs kedvem fürdeni.
4: Sajnálom, mondta Manócska. Ha van kedved, ha nincs kedved, fürdeni kell. És Mazsola már is bent találta magát a meleg vízben. Visított, mint akit nyúznak.
2: Milyen vagy, Manócska, igazán milyen vagy? Ugye neked sem volt kedved a meccset hallgatni, és Varjú bácsi mondta is, hogy tiszteljük egymás micsodáját is.
4: Hangulatait segítette ki Manócska.
2: igen, hangulatait,
5: mondta Mazsola a szappanos vizet köpködve.
2: De te nem tiszteled az én hangulatomat, Manócska, te nem tiszteled. Miért nem tiszteled?
5: Manócska szépen kiemelte Mazsolát a vízből, beburkolta a fürdőlepedőbe, azután a következő meglepő kijelentést tette.
4: Mert ez a te hangulatod egyszerű lustaság.
5: Mazsola rámerett.
2: Honnan tudod, Manócska?
5: Nagyon egyszerű, magyarázta a Manó. Ha valami szórakozáshoz, teszem azt, meccshallgatáshoz vagy cukrászdába menéshez nincs valakinek kedve, akkor beszélhetünk hangulatról, de a fürdés, tisztálkodás, az nem hangulat kérdése, Mazsola. Azt el kell végezni, mert kötelesség.
4: Mazsola tisztán, szárazra, dörgölve ágyba bújt, és egy idő múlva megkérdezte.
2: Honnan tudjam én mindig, hogy mikor, hogy is hívják, és mikor, szóval tudod?
4: Hogy mikor hangulat, és mikor lustaság? Bólogatott Manócska.
2: Ó, e tekintetben nyugodtan rám bízhatod magadat.
4: Majd én mindig szólok. Most például, mihez volna kedved?
2: Jól kupán vágni a mangalicákat, amiért elvesztették a negyed döntőt,
5: mondta Mazsola komoran.
4: Manócska megnyugtatta. Látod? Ez hangulat.
5: Mazsola megnyugodott.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Tom a bicajom.
1: Csukás Mese Rádió. Képzeljétek, remek ötletem támadt. Délután elmegyek piknikezni a barátaimmal. Ti voltatok már pikniken? Tudjátok, hogy mit jelent? A piknik azt jelenti, hogy kimegyünk a szabadba. Egy parkba, egy rétre, vagy akár az erdőbe. Leterítünk egy puha plédet a fűre, és ott eszünk, beszélgetünk, játszunk. A piknikezésnek igazi varázsa van. A friss levegő minden finomabb. Ha egy tó vagy folyó közelében ülünk le, közben nézhetjük az úszkáló kacsákat és hattyúkat. Az erdőben pedig hallgathatjuk a madarak csicsergését, és felfedezhetjük a természet apró csodáit. A piknikre általában viszünk egy kosarat is, tele van finomságokkal, szendvicsekkel, gyümölcsökkel, süteményekkel és innivalóval. A piknikezés persze nem csak az evésről szól. Ilyenkor együtt játszunk, labdázunk, énekelünk, nevetünk. Egyszerűen jól érezzük magunkat a barátainkkal és a családunkkal. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a piknik befejezésekor mindig szedjük össze a szemetet. Vigyáznunk kell a természetre, hogy máskor is ilyen szép maradjon. Na, én már megyek is készülődni. Ha van kedvetek, menjetek ti is piknikezni a szabadba. Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tyúkás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Mihály Csaba vagyok, és ha hiszitek, ha nem, egy olyan barátommal fogunk nektek felolvasni közösen egy mesét, akivel már 22 éve nagyon jó barátok vagyunk. Ő egyben a zenekar gitárosa.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Fülöp Lóránd vagyok, igen, én vagyok a zenekar gitárosa. Csabával most fel fogunk olvasni egy olyan mesét, ami ránk nem igaz, néha mi is mondunk igazat, néha mi is füllentünk, de azért 22 éve tart ez a barátság, úgyhogy fogadjátok szeretettel ezt a mesét. Csukás István verses játéka. Füllentős játék. Zöld erdőben jártam, verépcsordát láttam, füvet legerésztek, lustán heverésztek. A nyakukban kolomb szólt, vakvarjú volt a pásztor, s hogyha eljött az este, sorba mindet megfejte. Nincs finomabb étel, mint a friss veréptej. Mind megitta, s teli lett a lukas hordó feneke. Ezt a mesét hiszed-e?
2: Elhiszem, ha majd látom, hogy tehén ül az ágon, és ha látok olyan ökröt, amely ide-oda röpköd, füllentettél az elébb, tejet nem áld a verép, nem volt igaz egy szavad se, füllentős volt ez a mese.
3: Van nekem egy fűzfasípom, akkor is szól, ha nem fújom. Nőtt azon egy piros alma, holnap lesz a lakodalma. Császárkörte a vőlegény, fél lábára viceg szegény. No de se baj, vacsora nem lesz, csak zenebona. Lakmározunk hajnalig, míg mindenki jól lakik. Gyertek mind a palotámba, kilenc lukú furujába, egértól a teteje, ezt a mesét hiszed-e?
2: Össze-vissza beszéd volt ez, ebből ez lesz, abból az lesz. Fűzfasíból piros alma, sok beszédnek sok az alja. Bicegős a császárkörte, lábát vajon mibe törte? Mit is beszélek hiába, körtének nincs is lába. Megfelelek minden szóra, az egérnek nincsen tolla. És furujának nincs teteje, füllentős volt ez a mese.
3: Van nekem egy olyan kutyám, sose szalad a nyúl után. Inkább szépen felöltözik, teljes kávét reggelizik, pipára gyújt, s csak úgy frakban, kerékpárjára fölpattan. Az utcákon kerekezik, macskával sose veszekszik. Mindenki kezel vele, ezt a mesét hiszed-e?
2: No, ez aztán furcsa eset. Figyeljünk csak egy keveset, nyulat, macskát nem zavarja, teljes kávéját kavarja, s pipázik is, ez ám fura. Mi mindent tud ez a kutya? S frakban ül a kerékpáron, nem hiszem el, kisbarátom. Nem volt igaz felese, füllentős volt a mese.
3: Utoljára én maradtam, tarisznyámat teliraktam, van itt sok fura mese, igaz vége s eleje. Volt egyszer egy gőgös bolha, nem állt senkivel se szóba. Csak egyedül pattogott, idáig hiszed-e, mond?
2: Idáig igen, a bolha nem is állatott szóba soha senkivel, hiszen nem tud még beszélni sem.
3: Egyszer ám a koma talált a földön egy fényes krajcárt, megörült neki nagyon, hisz ez nagyon nagy vagyon. Úgy is régen fájt a mája, miért nincsen neki csizmája? Megkérte hát a vargát, csináljon neki csizmát, ám a varga fejét rázta, kevés a pénz a csizmára. A bolha a kovácshoz ment, egy krajcárért patkolja meg. A kovács ráállt a boltra, örült is nagyon a bolha. Ráült szépen az üllőre, talpát nyújtotta a dőre, és a kovács megpatkolta, s ugrani akart a bolha. De a patkó nem engedte, s ide bújt be a zsebembe. Megmutatom, hiszed-e?
2: Elhiszem, ha megmutatod.
3: Itt van, magad is láthatod. Hű, a bolha elugrott, inged ujján befutott.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Aminbék. Hajdanán élt az Urál-hegységben egy szegény öregember a feleségével és a fiával, Aminbéggel. Az ember egész életében takarékoskodott, hogy a fia mesterséget tudjon tanulni. Gondolta, legalább ő vigye valamire. Mikor a fiú betöltötte a 16. életévét, 100 arannyal útnak indították. Menjél, fiam, láss világot, próbálj szerencsét, mondta neki az apja. S titokban abban reménykedett, hogy a fiúból kereskedő válik. Ám Aminbéget mindig is jobban érdekelte a tudomány és a művészet. Mikor a legény hallott róla, hogy él a közeli városban egy 100 éves öregember, aki a legszebb betűkkel tud írni, arra felé vette az irányt. A tudós öregember 100 aranyat kért, hogy egy év alatt kitanítsa a fiúnak a mesterséget. A fiúnak se kellett több, rögtön be is állt tanoncnak a mester mellé. S mire Aminbék végzett a tanulmányaival, olyan szépen vezette a betűket, hogy tudása még a mesterét is lenyűgözte. Ám amikor a fiú hazatért, és szülei megtudták, mire költötte a pénzt, jól megszitták. Micsoda hálátlan gyerek vagy te! A nehezen összekuporgatott pénzünket firkálásra költötted, dühöngött az apja. Adok neked még 100 aranyat, de legközelebb már kereskedőként térj vissza. Azzal újra elküldték. A fiú nekivágott a nagyvilágnak, arra ment, amerre a lába vitte. Az éjszakát egy fogadóban töltötte. Ott mesélték neki, hogy él a városban egy titokzatos rőtszakállú ember, akinél nincs a világon ügyesebb sakkmester. A fiút mindig is érdekelte a játék, és megegyezett a mesterrel, hogy 100 aranyért cserébe az megtanítja minden fogásra és cselre. Mikor letelt az egy év, Aminbékből olyan ügyes sakkmestert faragott, hogy nem akadt senki, aki legyőzte volna. Ám amikor hazaért, a szülei ismét leteremtették. Megmondtam, hogy kereskedőnek menj! Erre te játékra és szórakozásra költöd a nehezen megkeresett pénzt. Maradt még 100 aranyunk, menj, és amíg nem lesz belőled kereskedő, vissza se gyere. A fiú ezúttal sem hallgatott apja szavára. Útközben találkozott egy hegedű művésszel, és minden pénzét odaadta neki, hogy megtanuljon hegedülni. Mikor a fiú egy év múlva hazatért, és szülei megtudták a dolgot, annyira szégyelték magukat a naplopó gyermekük miatt, hogy még a falujukat is otthagyták. Hátukra vették a holmiukat, és elindultak új otthont keresni. Ám útközben megéheztek, s mivel már nem volt több aranyuk, végül eladták rabszolgának Aminbéget, egy fűszerkereskedő karavánnak. A karaván útja éppen egy sivatagon keresztül vezetett. Mikor úgy esett, hogy a vándorlás közben elfogyott a vízük. Napokba telt, mire találtak végre egy kutat a homokdűnék között. De egy csepp víz sem volt benne. Fiam, mász le a kút fenekére. Nézd meg, miért nem ad vizet? Intett a vezér Aminbéknek. Mikor leért az aljára, körülnézett, de vizet nem talált. Ám a sziklák között egyszer csak csillogó pontra lett figyelmes. Közelebb ment, elgördítette a követ, és legnagyobb ámulatára egy rakás kincset talált mögötte. Volt ott arany, drágakő, igaz gyöngy. A fiú le sem tudta venni a szemét a sok drágaságról. Mikor felocsúdott az ámulatból, felkiáltott társainak. Küldjétek le a vödröt! El sem fogjátok hinni, mit találtam! Leeresztették a vödröt, a fiú pedig telerakta kincsekkel. Az emberek, mikor meglátták a csillogó köveket, egymás után küldték le a vödreiket, Aminbék pedig mindet megtöltötte.
Mikor végzett, szólt, hogy húzzák fel őt is. Ám az emberek gondolkodóba estek. Ha felhúzzuk, lehet, hogy nem akarja majd megosztani velünk a kincset, mondogatták. És végül elvágták a kötelet. Amin Bég csapdába került, lent ragadt a kút fenekén. De nem adta fel, tapogatni kezdte a sziklákat, keresni kezdte a kintat. Az egyik mozdítható volt, és mikor arrébb lökte, egy szűk folyosó tárult elé. Egy tágas szobába ért. A közepén egy trónon furcsa alak ült. Hogy merészeled megzavarni a kutak szellemét? Nem félsz, hogy elveszem az életedet? Dörögte a szellem. Ám annyira gyenge volt, hogy mikor megpróbált felállni, összerogyott. A fiú ekkor megpillantott egy hegedűt a sarokban. Felkapta, és játszani kezdett rajta. Olyan csodálatosan muzsikált, hogy a kutak szelleme éledezni kezdett. Köszönöm, fiam! A gyönyörű játékod gyógyír a bajomra. Mondd, mivel hálálhatom meg? Kérdezte a szellem. A fiú pedig elmesélt neki mindent. A szellem végül segített Amin Bégnek visszajutni a felszínre, és hálából adott neki egy szamarat. A fiú átvágott a sivatagon,

elolvasta, majd vendégül látta Amin béget. Ugyanis az új levélben ez állt. Lásd vendégül a küldöncöt, amíg haza nem érek. Semmiben ne szenvedjen hiányt. Aztán egy éjjel észrevette, hogy a város urának az ablakában mindig világít egy mécses. Megkérdezte az asszonyt, hogy miért van mindig világos a szobában. Biztosan sakkozik. Egész nap játszik, gyakorol. Azt mondja, aki le tudja győzni, annak odaadja az egész vagyonát, mesélte az asszony. Reggel a fiúnak az első dolga volt, hogy felkeresse a gazdát. Három partit játszottak, és az úr mindegyiket elvesztette. Látom, fiam, eszes legény vagy. Nyugodt szívvel bízhatom rád a város irányítását, mondta az öreg. És Amin bég lett a város új elöljárója. Pár nap múlva a karaván is megérkezett a városba, és mikor a vezérük meglátta, hogy Amin bég lett a város új ura, nyomban megbánta tettét. Ám Amin bég megkegyelmezett neki. A városnak pedig igazságos, méltó ura lett. Uralkodásának a híre bejárta az egész világot.

0: Jó reggelt, hétalbók!
1: Hasátokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A fazékfedő. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy király, akinek 3 fia is volt, de trónra egyik sem ülhetett, mivel még nem találtak feleséget. S bizony a királyfik úgy gondolták, hogy nem is akadt számukra megfelelő feleség a birodalomban. Elküldte hát őket a király, ha itt nem találtok senkit, akkor menjetek világgá. A 3 fiú pedig ment, mendegélt, erdőn, mezőn át, hogy meglejjék szívük választottját. Mikor éppen egy sűrű erdőn vágtak keresztül, megpillantottak egy rozoga kunyhót. Bekopogtak, és egy pöttöm nénike nyitott ajtót.
4: Kedveseim, hát ti meg mit kerestek erre, hol a madár se jár?
3: Kérdezte reket hangon. A királyfik pedig elmesélték, mi áradban vannak, s hogy kimerültek, mivel már hetek óta úton vannak. A jószívű öregasszony megszente a fáradt vándorokat, és elszállásolta a királyfikat éjszakára. Aztán reggel az öregasszony így szólt.
4: Vegyétek ezt a 3 piros almát!
3: Csak akkor vágjátok fel őket, ha van víz a közeletekben. Majd elbúcsúztak, és a 3 királyfia nyakába vette a világot. Már vagy 3 napja mendegélhettek, mikor végre megpihentek egy öreg fa árnyékában. A legidősebbik testvér elővette az almáját, addig-addig nézegette, míg nem bírta mohóságával, és felvágta. S lássatok csodát, egy gyönyörű leány pattant ki belőle.
4: Vizet, vagy szomjan halok,
3: mondta elhaló hangon, de akkor már késő volt. A közelben nem volt forrás, és olyan mély álomba zuhant, hogy nem tudták felébreszteni. Búsult a királyfi, de már nem volt mit tenni, hát tovább mentek. Nem sokára azonban újra megpihentek egy fa alatt. S most a középső királyfit igézte meg a piros alma. Ám a legény óvatosabb volt, mint a bátyja, és előbb alaposan körbe tekintett. Úgy látta, hogy egy tó van a közelükben, ezért hát bátran vágta fel az almáját, és bizony ebből is egy csodaszép lány ugrott elő. Vizet, vizet! Kiáltotta már ő is, és a fiú már szaladt is a közeli tóhoz. De hiába, nem tó volt az, csak déli báb. És a lány épp úgy, mint a testvére, összeesett, és akárhogy keltegették, nem ébredt fel. Így szóltak aztán a bátyai legkisebbhez. De csak menj tovább, találj magadnak feleséget, mi visszatérünk apánk birodalmába. Elbúcsúztak hát a királyfik, és a legkisebbik, miközben baktatott, észrevett egy óriási tölgyfát, a tövében egy kúttal. Na, itt már felvághatom az almám, gondolta. Ám mielőtt megtette volna, merített a sisakjába egy kis vizet. Mikor szétnyílt az alma, csak úgy kápráztak a királyfi szemei. A lány, ha lehet, még szebb volt, mint a nővérei. A királyfi menten beleszeretett. Gyorsan megitatta, és az még gyönyörűbb lett, mint valaha. Igazán nem járja, hogy egy ilyen csodaszép teremtés rongyos ruhákba járjon. Várj meg itt! Hozok a városból királyi öltözéket. Úgy viszlek haza apám palotájába, mondta a fiú. Majd gyengéden feltette a fa egyik ágára a szépséges leány, és a lelkére kötötte, hogy ott várja meg, míg visszatér. Ám amíg a királyfi a városban volt, egy gonosz boszorka tévejedett a kút közelébe. És mikor a víz fölé hajolt, hogy merítsen belőle, hirtelen visszahőkölt.
4: Na hát, így megszépültem volna!
3: Aztán felnézett, és megpillantotta a gyönyörű lányt a fán kuporogni.
4: Hát te mit csinálsz ott fenn?
3: Kérdezte tőle, és a lány gyanútlanul elmesélt neki mindent, hogyan pattant ki az almából, és hogyan mentette meg a királyfi. Felcsillant erre a gonosz boszorka szeme.
4: Talán most végre királynő lehetek!
3: Először megpróbálta kedves szavakkal leídesgetni a lányt a fáról, ám az nem tágított. Mikor megelégelte a várakozást, felmászott a boszorkány a fára, elkapta a leányt, és belökte a kútba. Az meg kiabálhatott, nem hallotta senki. Nem sokára visszatért a királyfi, és nem értette, hova tűnhetett a szépséges lány, hisz csak egy csúfságot talált helyette.
4: Én vagyok az, kedves királyfi. Vigyél magaddal, és ígérem, újra megszépülök,
3: mondta mézes mázasan a banya. Mivel a banyán kívül nem volt ott senki, a királyfi hitt neki, és felöltöztette drága ruhákba. Közben a boszorka megpillantott egy aranyhalat a kútban. Sejtette, hogy az csak a lány lehet, de megfogni nem sikerült neki. Elindult végül a banya és a királyfi, és amint megérkeztek a palotába, meg is esküdtek. A csúfság bizony ettől sem lett szebb, de a királyfi még reménykedett, hát ha majd idővel. Ahogy teltek a hónapok, a boszorkát nem hagyta nyugodni a dolog, hogy az aranyhal visszaváltozik és mindent kikotyog. Ezért gonosz tervet veszelt ki. Kifogadta az aranyhalat a kútból, s utasította a szolgákat, hogy főzzenek belőle ebédet. A boszorka megette a halat, ám azt nem tudta, hogy mikor pucolták, egy pikkely földre esett, s abból másnapra egy csodaszép nyírfa lett. Furcsálta a dolgot a szipirtyó, ezért hivatta a szolgákat, s még aznap kivágatta. Megparancsolta, hogy az ágakat mind égessék el. Ám az egyik favágó hazavitt egy darabot. Gondolta, még jó lesz valamire. És a felesége bizony talált is neki helyet, fazékfedő lett belőle. Nagyot nézett aztán másnap a favágó meg a felesége. Mire hazaértek, kész volt a vacsora, tiszta volt a ház. Nem értették ugyan, ki lehet az, és elhatározták, hogy meglesik, ki lehet a jótevőjük. De arra ők sem gondoltak, hogy mikor a kulcsukon bekukucskálnak, meglátják a fazékfedőt, amint csodaszép leányjá változik, és elkezd csöprögetni. Erre aztán bement az asszonyság, és megkérdezte mégis, kiféle, miféle, honnan jött. A lány pedig elmesélte nekik, hogyan szabadította ki az almából a királyfi, mit tett vele a boszorka, és hogy lett belőle végül fazékfedő. Mikor befejezte a történetét, az asszony menten elküldte a favágót a palotába. A királyfi pedig, mikor meghallotta a favágó beszédét, csapott papot otthagyott, s rohant a szép leányhoz. Hogy örültek a viszontlátásnak, örömükben még aznap meg is tartották a lakodalmat. A gonosz boszorkát pedig úgy elkergették, hogy azóta se látta senki.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Romhány József foci meccs. 22 esztelen, félmesztelen egyén, egymás hátán hegyén, nyüzsög lenn a pályán. Mások mája táján taposnak, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítél egy 11-est. S mert szegény feje 11-es kirót, a fele közönség átkozza a bírót. De senki se csendes a nagy embertömből, mert a másik fele harsány éjjel bömböl. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, fönn a szét vérfrecsen, fel se veszi ezt sem a fetrengő játékost, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, úgy esik össze, hogy csak meg se nyekken, azután a labdát megcélozza jól, gól! Egy alacsony néző, ki oda nem lát át, ordítva paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem alapját, azt a kerek tököt, s feje felé bökött. Erre az, ó, te gaz, engem sértegetni mersz? Persze! Mind a ketten szóltak egy-két havernek, gyertek fiúk segíteni, havernek. Jöttek is mind berekedni, úgy is kezdtek berekedni. Buzgón verekedtek, bíz nem voltak restek, s időnként a gyepre elnyújt testek estek, de a két okozót rejti már a bozót, s merre egy résleltek, gyorsan elszereltek. A többit azután, alig egy-két nappal, a derék rendőrség verte szét karlappal, le a kalappal.
2: Csukás Mese Rádió.

0: A répa. Egy emberöltővel ezelőtt élt két fiú testvér, akik annyira különböztek egymástól, mint a tűz és a víz. Az idősebbik kegyetlen, gőgös és kabzsi volt, míg a testvére éppen az ellentéte, jóságos, önzetlen és segítőkész. Mikor felnőttek, az idősebbik kabzsi testvérből gazdag ember lett. Ha talált valamit, mindig eladta, s lehetőleg kétszeres áron. Nem létezett számára más boldogság, csak ha dúskálhatott a pénzben. Hanem a kisebbik testvérnek csak egy darabka földje volt néhány állattal, de azok is mind gebék voltak. Éjt-nappallá téve dolgozott, hogy legyen mit ennie a családjának, s habár alig jutott étel az asztalra, mindig szívesen megosztotta másokkal. Így történt, hogy egy nap, mikor az állatokat etette az udvaron, egy sánta öregember kiáltott oda neki az országútról.
1: Fiam, adnál egy kis vizet ennek a fáradt szegény embernek?
0: Hogy ne adnék, bátyám, de jöjjön inkább be a házamba, hadd hívjam meg vacsorára, válaszolta a jószívű fivér. Az öregember elfogadta a meghívást, s habár csak kenyérrel és egy szelet szalonnával tudták megkínálni, mégis igen hálás volt a gazda kedvességéért. Mikor elbúcsúztak, az öreg megkérdezte.
1: És mondja, a répát elvetette már?
0: Persze, ott van a föld végében, vágta rá a gazda. A bácsi pedig még motyogott valamit, aztán elment. Teltek múltak a hetek, s nem sokára elérkezett a betakarítás ideje. Mikor a gazda a répa föld felé tekintett, egy óriási zöld bokrot vett észre a távolban, ott, ahol korábban sosem nőtt semmi. Közelebb ment hát, hogy jobban szemügyre vegye, s akkor látja, hogy egy óriási répa az. De bizony olyan hatalmas volt, hogy mikor megpróbálta kihúzni, nem ment neki. Hívta a fiát, de még ketten sem bírtak az óriás répával. Jött is nem sokára a fiú mögötte a szomszédsággal, s azoknak még az álluk is leesett a répa láttán. Ásni kezdtek, és órák is elteltek, mire végre megpillantották az egész répát. Végül nagy nehezen kihúzták a földből a zöldséget, majd tanakodni kezdtek, hogy mit tegyenek vele. Aztán a gazda így szólt. Az nem járja, hogy egy ilyen különleges répát egyszerű szegény emberek egyenek meg. Vigyük inkább a királyhoz. Döntsön ő a sorsáról. És így is tettek. Másnap felrakták a répát egy szekérre, majd befogtak elé 8 ökröt, de még az is kevés volt. Az egész falu kellett hozzá, hogy elindulhasson a szekér. Így jutottak el a király udvarába. Bizony rá is csodálkoztak a városban a különös menetre. Az utca megtelt emberekkel, és mindenki ámuldozva nézte a hatalmas répát. Hamar híre ment a csodarépának, a királyi család pedig már izgatottan várta a palota kapujában.
2: Uram, királyom,
0: néked hoztam ajándékba ezt a különleges óriás répát, szólt a gazda, mikor a kapuhoz értek.
2: Hey, bizony tetszetős ajándék, fiam,
0: felelte a király. Megköszönte a répát, és végül annyi termést, ételt, italt adott jutalmul a gazdának, amennyit a szekér elbírt. Hanem a király idővel sem feledte a gazdát, utasította hát egyik emberét, hogy járjon utána, mégis kiféle, miféle ember ez a földműves. Miután a szolgáló visszatért, és elmondta, milyen jóságos, derék ember a gazda, a király örömmel nevezte ki udvari répaszállítójának. S attól fogva a szegény fivérnek nem volt semmire gondja. A környéken mindenki tőle hozott zöldséget, meg tejet, és hamarosan szép vagyonra tett szert belőle. Közben a bátyja fülébe is eljutott a répa híre, és majdnem belesárgult az irítségbe. Még hogy egy répa, egy közönséges répa, és a király cserébe gazdaggá tette, mérgelődött magában, és egyre azon járt az esze, hogyan kerülhetne ő is a király kegyeibe. Ki is eszelt egy tervet. Felvette a legszebb ruháját, és elment a városba, hogy mindenét eladja. Majd a zsák pénzzel, amit kapott, átsétált az ékszerész üzletbe.
1: Mutassa, melyik a legnagyobb drága köve, mondta az ékszerésznek.
0: Az pedig egy fényes rubintot vett elő. Akkora volt a kő, mint a kabzsi ember tenyere, és úgy csillogott, hogy a szeme is belekáprázott. Nagyon értékes ez a rubint, egyedül a király méltó rá, hogy viselje, mondta az ékszerész. Az ember megörült a kincsnek, gondolta, annál többet ad érte majd a király. Gondosan eltette a zsebébe a követ, és sietett a palotába, hogy látogatást kérjen. Hanem az őrök nem akarták beengedni, előbb kikérdezték, hogy kicsoda. Nem nagyon tudta, hogy mit feleljen, hát végül azt mondta, hogy ő a répás ember bátyja. Amint a király meghallotta ezt, nagyot nevetett magában. Hisz tudta ő már a szolgájától, hogy micsoda kabzsi, gonosz ember a gazda bátyja. Se baj, gondolta, most majd jól megleckészteti. Behívatta hát.
1: Mi áradban erre ember? Kérdezte a király.
0: Drága felség, ajándékot hoztam néked, egy szépséges rubint követ, mondta remegő hangon.
1: Köszönöm. Mondj csak, mit szeretnél az ajándékért cserébe? Kérdezte az uralkodó.
0: Engem, uraságot, bármilyen apró ajándék a boldogsággal tölt el, szerénykedett a báty. Gondolta, annál nagyobb jutalmat kap.
1: Hát akkor olyat kapsz, amit én nagy becsben tartok.
0: A kabzsi báty hazament, és le sem hunyt a szemét, olyan izgatottan várta, mit küld neki a király. Másnap meg is érkezett a menet, hátul egy óriási, jól megrakott szekérrel.
1: Az ember boldogan dörzsölgette a tenyerét, mikor elképzelte, mennyi kincs rejtőzhet a ponyva alatt. Végre közelebb ment, türelmetlenül felhajtotta a leplet, s tudjátok, mi volt alatta? Egy nagy tál, benne egy óriási szelet répával. Az ember pedig, mikor meglátta, szégyenében világgá szaladt.

0: Varázsdoki rendel.
1: Ezt figyeljétek! Születéskor több mint 270 csontunk van, ami pár év alatt 206-tá forr össze. Jó, ez már lerhágott csont, ezt még a 270 csontúak is tudják. Viszont tudtátok-e, hogy az összes csontunk össze van kötve egymással? Ezt az ízületek és az inak teszik lehetővé. Csak egyetlen egy csontunk nincs közvetlen kapcsolatban a többivel, a nyelvcsont. Tudom, a nyelvünk nem csontból van, a nyelvcsont viszont ott van a nyelv tövénél, a nyakunkban. Ez csak izmok veszik körül. Hát nem érdekes? Szerintem az.
0: Műsorajánló következik.
2: Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Kezdjük vidáman! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon.
6: Ideje készülődni!
5: Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Brekeke úr házassága. Benedek Elek verse. Aki elmondja, Fodor Imre. Megunta Brekeke a magányosságot, igen megkívánta a szent házasságot. Megkívánta, hely, de hiába kívánta, mert béka kisasszony kik közül válasszon, valabár ezer is hideg volt iránta, mint a jég oly hideg, nem kellett senkinek. Bántotta Brekekét ez a nagy hidegség, Kuruttyországban, hogy senkinek se tessék, szörnyű haragjában magát frakba vágta, s addig meg nem állott, sehol meg se szállott, ment, mendegélt folyton, Tiszán túl, Dunán túl, hegyre föl, völgybe le, még bele is sántult. Még rá nem talált a legszebb virágszára, aki valalánya cincogi királynak, mezei egerek hatalmas urának. Nagyot dobban szíve a jó Brekekének, s szállott ajkáról az alábbiének. Hős király leánya, szívemnek bálványa, a nevem Brekeke, ó mondjad, kelleke, örökös párodnak, míg a világ s két nap. Felelt a királylány, kinek hangja vékonyabb, vékonyabb a sejemszálnál, s szebb a citeránál.
2: Uram, bár magamat megtisztelve érzem, ajánlom magának, hogy más után nézzen. Vigye az írháját, rózsabokrétáját, van már nekem párom, éppen ide várom.
1: Szegény Brekekének arca nagyot nyúla, monoklia mögül, a könyv kicsordula, frakra, monoklira, vala nagy költsége, s haj, még nincs felesége, itt a mese vége.
0: Csukás Mese Rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok, ideje elindulni az új kalandok felé. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sinon, rien fait de la mieux. Moi, mes chats, c'est un autre idiot. Moi, c'est ma rocororo, carola, birioti. Puis, hein, ça va se marier. Egy így unok látszó, madaraknak fogsorodik, tálom beteg, írja a doktor, beszél majd az utókor, kiről?

0: Sukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Patrik vagyok. Tudtátok, hogy a nyelvtörőkkel nem csupán remekül lehet szórakozni, hanem a hibás beszédjavítására is szolgálnak. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánam. Mára tudjátok. Megymag? Szelíd megymag vagy, vagy vad megymag vagy? Jó, most elmondom lassabban, mondjátok együtt velem. Megymag? Most együtt. Megymag? Mehetünk a következő részre. Szelíd megymag vagy? Most mondjuk együtt. Szelíd megymag vagy? Jöhet a következő rész. Vagy vad megymag vagy? Most együtt mondjuk. Vagy vad megymag vagy? Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Megymag? Szelíd megymag vagy? Vagy vad megymag vagy? Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Kassai Etelka, a Békavár hercege. Egy nap a Béka király Békavárának langyos vízű, hínár ölelésű tavában egy kis zöld varangyos béka született, egy apró herceg, egy még apróbb koronával a fején. Ám az a kis béka szerfelett különbözött a többi békától, csak a vízben érezte jól biztonságban magát. Hiába szerették volna a szülei, meg a testvérei, meg az összes békarokon, meg az alattvalók, hogy jöjjön ki a vízből, mutassa meg magát. Hiába szerették volna, hogy töltsön velük egy kis időt, játszon velük a mocsaras parton, a zsombékok tövében. Ő nem és nem ment. Félt attól, ami a vízen kívül várt rá. Egy idő után elunták a csalogatást a többiek, a szóba került a kis béka herceg csak brekegtek egyet lemondóan, és magára hagyták őt a vízben. Azért néha odaszóltak neki valami bíztatót, olykor ijesztették is, hogy ha kihűl a víz, bizony bajba kerülhet, nem hallgatott rájuk, nem is válaszolt. Azért figyelte a többieket, és sajgott valami ott belül. Szívesen heveredett volna ki ő is a napsütötte sárba egy-egy percre, hogy igazán felmelegedjen a többiekkel, de nem mert. Inkább a tó fölött szádosó pillangókat figyelte, meg a szitakötőket, ahogy szivárvány színben csillogott a szárnyuk, meg azokra a mesékre figyelt nagyon, amiket a békavének meséltek a többi békaporontynak. A pockokról is sok mesét, sok rémtörténetet hallott, és azok a mesék jéghideg félelemmel töltötték el a szívét. Jaj a pockok, jaj azok a fogak! Csak remélte, hogy a pockok nem tudnak úszni, arra gondolt, lehet csak nem akarnak. Hiszen ha ő is tudna a szárazföldön is élni, talán a pockok is alkalmasak a vízi életre, csak valami erő visszatartja őket az úszkálástól. Ezen a kérdésen sokszor és hosszasan eltűnődött. Nagyon nem is tudott más csinálni hatalmas aranyszín szeméig a vízbe merülten, csak nézelődni lustán és gondolkodni a világ folyásán. Egy nap azonban, amint nézelődött a tó nyálkás, langyos vizéből kifelé, egyszer csak keserves, brekegő sírás ütötte meg a fülét, egy kis varangyos békalány lábára valami fényes szál, damil tekeredett, sehogy se tudott megszabadulni tőle. Úgy odakötözte egy nátszálhoz az eltéphetetlen, láthatatlan szál, szinte foggyulejtette. A békaherceg csak hallgatta azt a nagy, panaszos sírást. Végül nem bírta tovább, és egy hatalmas ugrással a nátszál a békalány mellett termett. Szinte magától mozdultak a lábai, mert sehogy se bírta elviselni tovább azt a zokogást. Amint a kis varangyos békalányt megpillantotta, olyat dobbant a szíve, még a tó túlsó partján is lehetett ám hallani. Segíteni akart, de hát hogyan? Addig ugrándozott a csapdába esett békalány mellett, míg végül eszébe jutott, hogy a vének azt mesélték, a nádas szélén, már jó messze a víztől élnek a pockok. Azt is mesélték, hogy él köztük egy óriási tűhegyes fogú pocok. Amióta csak kidugta a fejét a vízből, mindig félt attól a legendásan mérges hírben álló pocoktól. Magányos éjjeleken, amikor a többi béka hangversenyt adott a tópartján a holdfényben, ő azért rimánkodott magában, az a pocok meg ne hallja a többiek békaénekét, jaj, csak a pocok be ne ugorja mellé a vízbe, Így aztán, ha a legnagyobb fogú pocok került szóba, úgy rettegett, ha nem lett volna amúgy is nyakig a vízben, elöntötte volna a hideg veríték. De nem volt mit tenni, segítséget kellett kérnie. Dobogó szívvel ugrándozott a pocok lakhelye felé, életében nem félt még úgy soha. Pocok! Szólt be a pocoklukba halkan. Kérlek szépen, itthon vagy? Hát hol lennék, te gyerek? Tán nyakig a vízben? Morgott zsörtölődve a pocok. Mit akarsz? Csodálkozott rá aztán Béka hercegre, mert bizony a pockok is hallották ám, hogy se éjjel, se nappal el nem hagyja az a tóvizét. Bárhogy is remegett a hangja azonban a félelemtől a Béka hercegnek, azért sorban elbeszélte, milyen nagy bajba került az a csöbb békalány. Na, a pocoknak se kellett kétszer mondani, már surrant is hangtalanul a nátszálak között a békalány felé. Hegyes fogaival pár pillanat alatt elrágta a zsinort, és még alaposan össze is tekerte azt, bele ne akadjon más a nádas lakó közül. A kis béka hercegnek meg a pocoknak aztán köszönetet mondott a megmentett békalány. Attól kezdve aztán, hogy a bátorság és a segíteni akarás elűzte a félelmet, a kis béka herceg sok-sok időt töltött a parton is. A legtöbbet a békalány társaságában. Egy idő után annak rendje és módja szerint beköltöztek a békavárba is. Ezernyi békaporontjuk született, és annál is többnek mesélték el, hogyan lesz a félelemből erő, az ugrásból szerelem.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Csukás István mesét fogok nektek felolvasni. Mindezt azért is teszem, mert Csukás István születésének évfordulóját ünnepeljük. El kell, hogy mondjam nektek, hogy én személyesen is ismertem őt, hiszen a Süsüben, ugye, mert a Süsü az egy nagyon-nagyon ismert mese, én voltam a Bús királylány. És nem csak ebben játszottam, hanem az Ágacska című mesejátékában is Pössze Egeret én alakítottam. Ez egy nagyon-nagyon sikeres mesejáték volt a játékszínben annak idején. Nagyon személyes kapcsolatunk volt Pista bácsival, sőt annyira, hogy egy helyen laktunk, a Guggerhegyen. Hogyan is kezdődött a Kelekútya kiskakas története? Úgy kezdődött, hogy ő bújt ki utoljára a tojásból. Megrázta magát, s körülnézett, hogy hová is került. Szép nagy udvart látott, bokrokat, fákat, csibeitatót, malacvájút, kutyaólat, galambdúcot és sövénykerítést. Bámészkodott, gyönyörködött, megnézett mindent apróra, csillogott a szeme, piroslott a taraja, pici szíve vidáman dobogott. De szép a világ, gondolta magában. Majd mikor a szeme megtelt a világgal, jól kinyitotta a fülét, és hallgatózott. Kotkodácsolást hallott, meg csipogást, meg bégetést, meg ugatást, meg nyávogást, meg röfögést, meg kágogást és hápogást, meg nyerítést és megegést, meg bőgést és iázást, meg turbékolást és cincogást. És én hogyan beszéljek? Tűnődött a kiskakas. Elindult a Kelekútya kiskakas, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a kutyaólhoz, s megállt előtte peckesen. A hatalmas kuvasz nyújtózott egyet, ásított egyet, majd mosolyogva megbámulta a kiskakast.
4: Nini, gondolta, egy kiskakas. Biztosan most bújt ki a tojásból, mert eddig én még nem láttam. Pedig én mindent látok, és mindent tudok, ami az udvarban történik. És végre van egy kakasunk. Igaz, hogy kicsi, de majd megnő.
3: Majd barátságosan vakkantott, meg ugatott. A Kelekútya kiskakas figyelmesen hallgatta. Azután fölvetette a fejét, és ő is vakkantott, meg ugatott. Vak, vak! Bau, bau. A kuvasz mosolyogva megcsúválta a fejét.
4: Nem jó, dörmögte, te nem vagy kutya, nem jól csinálod.
3: A Kelekútya kiskakas elszontyolodott. Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
4: Nem tudom megmutatni, brummogott a kuvasz. Sajnálom.
3: A kelekútya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a bocihoz. A boci egy fa alatt legelészett. A kiskakas elébe került, speckesen megállt.
4: Egy kiskakas? Bőgte vidáman a bocsi. Biztosan ma született, mert még nem láttam eddig.
3: Barátságosan bőgött, abba hagyva a legelészést. A kelekútya kiskakas figyelmesen nézte, hallgatta, majd felbőgött. A boci mosolyogva csóválta a fejét.
4: Nem jó, te kelekótya. Nem vagy te, boci. Nem áll jól neked a bőgés.
3: Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a bocit a kiskakas. A boci sajnálkozva mondta.
4: Nem tudom megmutatni. Sajnálom. Mi bocik csak bőgni tudunk.
3: És szélesen elmosolyodott. A kelekútya kiskakas nem sértődött meg, tovább indult, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a disznóólhoz. Az ól előtt a malacok játszottak, visítoztak, meg röfögtek.
5: Uj, uj, röf, röf, röf, röf.
3: A kelekútya kiskakas hallgatózott, majd visított és röfögött ő is.
5: Uj, uj, röf, röf, röf.
3: A malacok mérgesen nézték a röfögő kiskakast. A mamájukhoz szaladtak és panaszkodtak.
5: Csúfol! Utános is csúfol!
3: Mutogattak a kelekútya kiskakasra. A kövér cucamama kigurult az ólból.
4: Miért csúfolodsz?
3: Kérdezte szigorúan. A kelekútya kiskakas megszeppenve mondta.
5: Nem csúfolódom, beszélni tanulok.
3: A cucamama elmosolyodott.
4: Ennyi, ennyi. Rossz helyen tanulsz. Te nem vagy malac.
5: Mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a kelekútya kiskakas.
4: Sajnálom, mondta a cocamama. Mi disznók csak röfögni tudunk.
3: A kelekútya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a libához. A liba szép fehér tollát tisztogatta, s halkan gágogott. A kelekútya kiskakas fülelt, figyelt, majd halkan gágogott ő is. A liba abbahagyta a tollászkodást, és csodálkozva megnézte a gágogó kiskakast.
4: Ej, hát téged megmilelt, félre nyeltél.
5: Beszélni tanulok, motyogta a kelekútya kiskakas. Mutasd meg, hogyan kell.
4: Sajnálom,
3: ingatta a fejét a liba.
4: Nem tudom megmutatni. Mi libánk csak nyágogni tudunk.
3: A kelekútya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a nyulakhoz. A nyulak kergetőztek, pukfencseztek, és vidáman makogtak.
5: Sárga répa, bekaplak.
3: A kelekutya kiskakas kitátotta a csőrét, és makogott. Mak, mak, mak, mak, mak, mak, sárga répa, bekaplak. A nyulak körbeállták a kelekutya kiskakast, és a hasukat fogva nevettek.
5: Egy makogó kiskakas?
3: A kelekutya kiskakas mérgesen kiáltott.
5: Ne nevessetek! Inkább mondjátok meg, hogy hogyan csináljam.
3: Az egyik nyúl abba hagyta a rihegést, meg a röhögést, s a vállát vonogatva mondta.
5: Nem tudjuk megmutatni, mi csak makogni tudunk.
3: A kelekútya kiskakas legyintett a röhögő nyulakra, dacosan tovább ment.
4: Azért is megtanulok beszélni, ahogy a kakasok szoktak, gondolta.
5: Hát valaki csak megmutatja, hogy hogyan kell.
3: Odaért a szép fehér szakálló kecskéhez. A kecske mélázva nézegette a kiskakast.
4: Egy kiskakas. Torka, tolla, tarajas.
3: Majd szelíden felmekegett. Kelekútya kiskakas kinyitotta a csőrét, és mekegett ő is.
5: Meg.
3: Kecske megrázta a szakállát, és mosolyogva mondta.
4: Nem jó. Csak a kecskék mekegnek. És te nem vagy kecske. te kiskakas vagy.
5: A kelekútya kiskakas bánatosan lógatta a taraját. Akkor mutasd meg, hogy hogyan csináljam. A kecske meleg hangon válaszolt.
4: Nem tudom megmutatni. Én csak megedni tudok. Sajnálom.
5: A kelekútya kiskakas csak egy kicsit búslakodott, csak egy picit lógatta a taraját. Megrázta magát, újra elindult, hogy megtanuljon beszélni. A kacsa úsztatóhoz ért. A vízben sárga kiskacsák úszkáltak, lebuktak, csőrükkel kutattak, keresgéltek, tolláskodtak, vecseréztek. A kelekútya kiskakas megállt az úsztató szélén. Egy sárga pelyhes kiskacsa odaúszott, megnézte vidáman csillogó szemével, és hápogott. A kelekútya kiskakas figyelt, majd nagyra tátotta a csőrét, hápogott. Háp, háp, háp. A sárga pelyhes kiskacsa intett neki, hogy jöjjön be a vízbe. A kelekútya kiskakas bedugta az egyik lábát óvatosan a vízbe, majd kikapta gyorsan, s megrázta a fejét, hogy nem megy. A sárga pelyhes kiskacsa mérgesen kiabált.
4: Nem is vagy kacsa, akkor miért hápogsz? Csúfolodsz?
5: És lespriccelte a kelekútya kiskakast. A kelekútya kiskakas lerázta tolláról a vizet, dünnyögve továbbállt.
4: Azt én is tudom, hogy nem vagyok kacsa, de buta hápogó. Azért még nem kell lespriccelni.
5: Ahogy ment, rápisszegett valaki.
4: Psz, hé!
5: A kelekútya kiskakas megállt, körülnézett, hogy kipisszeg. Egy egeret látott, egy csillogó szemű egeret.
4: Te pisszegtél?
5: Kérdezte a kelekútya kiskakas.
4: Én hát,
5: mondta az egér. És miért pisszegtél? Érdeklődött a kelekútya kiskakas.
4: Azért pisszegtem, hogy állj meg.
5: Megálltam, mondta a kelekútya kiskakas.
4: Látom, pontoskodott az egér. És mielőtt nem álltál meg, hova mentél?
5: A kelekútya kiskakas elgondolkozva nézte a kíváncsi egeret.
4: Erre, meg arra. Miért kérdezed?
5: Az egér roppant komoly képet vágott.
4: Azért kérdezem, mert én mindent tudni akarok, ugyanis én tanár vagyok. Híres tanár, és ez itt egy híres egériskola.
5: Az egér körbemutatott büszkén. A galagonya bokor alján volt egy rajztábla, a rajztáblára krétával egy nagy A betű volt írva, és egy egyes. A kelekútya kiskakas megcsodálta a rajztáblát. Az egér megpödörte a bajuszát, és tovább hencegett.
4: Tanítok írást, tanítok olvasást, tanítok számolást. Esetleg még éneklést és szavalást. Figyelj, elszavalom az egérverset.
5: Az egér kidüllesztette a mellét, nagy levegőt vett, és elszavalta a verset.
4: Dohogott az egér, sosincsen friss kenyér, ahogy mondom, ezért dohogott az egér. A boltba bandukolt, csukva volt a bolt, ahogy mondom, úgy volt, csukva volt a bolt. Végül is mit csinált? Hát morzsát rágicsált, egyebet nem csinált, csak morzsát rágicsált.
5: Szép volt, dicsérte meg a kelekútya kiskakas. Taníts meg, hogy hogyan kell beszélni.
4: Semmiség, legyintett az egér. Figyelj! Cin-cin-cin, cin-cin-cin, cin-cin-cin. Na, most te!
5: A kelekútya kiskakas eltátotta a csőrét, és cincogott.
4: Nagyon jó, nagyon jó, dicsérte meg az egér.
5: Köszönöm, hálálkodott a kelekútya kiskakas, és cincogva ment tovább.
4: Nem vette észre a nagy cincogásban, hogy egy sötét árnyék lopakodik a nyomában.
5: A sötét árnyék nem volt más, mint egy nagy, tarka macska. Csodálkozva nézte a cincogó kiskakast, majd dühösen megrázta a fejét.
4: A macska rúgja meg. Azt hittem, hogy egy egér. Mit cincogsz? Mi a csodának cincogsz?
5: A kelekútya kiskakas megijedve válaszolt. Nem jól csináltam. Nem jól csinálom. A tarka macska mérgesen morgott és nyávogott.
4: Persze, hogy nem jól csinálod.
5: Kelekútya kiskakas óvatosan utánozta a nyávogást.
4: Nyáu, nyáu, ez jó? Nem jó, te nem vagy egér, se macska.
5: Kérlek, mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom. A tarka macska megvonta a vállát.
4: Nem tudom megmutatni.
5: Én csak nyávogni tudok.
3: A kelekúgya kiskakas lehorgasztott fejjel bandukolt tovább. Ahogy bandukolt, beleütődött valamibe. Az a valami egy szép, fényes pata volt. Fölnézett, és meglátta a lovat. A ló lenézett, és barátságosan nyihogott. Kelekútya kiskakas fülelt, majd ő is nyihogott. A ló nagyot nevetett.
4: Nini! Már azt hittem, hogy egy kis csikó, de csak egy kiskakas. Miért nyihogsz?
5: Nem jól csinálom, kérdezte a kelekútya kiskakas.
3: A ló megrázta a fejét, csak úgy lobogott a gyönyörű sörénye.
4: Nem! Nem jól csinálod, csak a lovak nyihognak.
3: A kelekútya kiskakas nagyot sóhajtva tovább ment. A magasban galambok röpködtek. Leszálltak a galambdúcra, búgtak, turbékoltak. A kelekútya kiskakas fölnézett rájuk, levegőt vett és turbékolt.
5: Krú, krú.
3: A galambok a fejüket rázták.
4: Nem jó, nem jó. Te nem vagy galamb?
3: Csengettyű szó ütötte meg a fülét. A kelekútya kiskakas megszaporázta a lépteit, ment a csengőszó után. A csengő egy bárány nyakába volt kötve. A bárány vígan ugrándozott, a csengő ezüst hangon csilingelt.
4: Be, be,
3: bégetett a bárány ugrándozás közben. A kelekútya kiskakas figyelmesen nézte, majd ugrált egy-kettőt szérna vékony lábán, és bégetett.
5: Be, be.
3: A bárány abbahagyta az ugrálást meg a bégetést, és csodálkozva nézett a kiskakasra.
4: Te bégettél? Be, kérdezte.
3: A kelekútya kiskakas bólogatott. A bárány körbejárta a kelekútya kiskakast.
4: Neked nincs. De neked csak két lábad van, mondta végül, és szárnyad van, és csőröd van. Te nem vagy bárány, és ha nem vagy bárány, ne is bégess.
3: A kelekútya kiskakas lehajtotta a fejét, úgy suttogta. Mutasd meg, kérlek, hogyan csinálja. A bárány ingatta a fejét, a csengő halkan megszólalt a nyakán.
4: Nem tudom megmutatni, én csak bégetni tudok.
3: Eljött az este, eljött az éjszaka, az udvar népe aludni tért. Csak a kelekútya kiskakas nem tudott aludni. Szomorúan üldögélt a kerítés tetején.
5: Hát senki sem mutatja meg nekem, hogy hogyan kell csinálnom, gondolta búsan.
3: Így búslakodott, meg szomorkodott. Észre sem vette, hogy elröpült az éjszaka. Lassan világosodott az ég alja, és tűzpirosan fölkelt a nap. A kelekútya kiskakas ámulva nézte, még sohasem látott ilyet. A nap visszanézett a kiskakasra, és mosolyogva unszolta. Üdvözölj, kiskakas, szólalj meg! A kelekútya kiskakas bólintott, majd ugatott, nyávogott, röfögött, gágogott, mekegett és makogott, hápogott és cincogott, nyerített és bégetett. A nap mosolyogva szólt.
5: Ennyi, hát nem így kell.
3: A kelekútya

0: Milyen szépen kukorékol, súgták, búgták, röfögték és cincogták. A kiskakas büszkén nézett le rájuk, és így szólt.
1: Fölébresztettem a napot. Én egyedül. Én a kiskakas.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Gyere velem, kis virágszál! Oda, hova a madár száll. Tök szárdudát faragunk, hét országon száldalunk. Tengeren is által megyünk, dudálunk, meg énekelünk, csillag lesz a pogácsánk, az éjszaka vigyáz ránk. Halpénz lesz a fizetségünk, egy zsáknyival hazatérünk, csigaházat veszünk rajt, elkerülünk minden bajt.
2: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok, legyen szép napotok!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
3: Szia!
4: Szia! Milyen az új pólóm?
3: Hát, nem igazán tetszik, de örülök, ha neked igen. Szerintem túl sárga.
4: Hűha! Ami a szíveden, az a szádom.
3: Ezt hogy érted?
4: Ezt a kifejezést azokra használják, akik őszintén, nyíltan megmondják a dolgokról a véleményüket.
2: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
5: Csukás István, Tóbiás és a csodaautó. Sétálni megy Tóbiás. De mi ez a nagy suhanás? Berregés és dudálás. Falhoz lapul Tóbiás. Baj, baj, nem vitás. Remeg lapul Tóbiás. Jaj, jaj, mi ez? Ez megvadult. Tóbiás a kalapba bújt. Egész nap nem állhatok itt. Ki kell találnom valamit. Hopp, meg is van. Minél előbb, veszek én is egy berregőt. Jöjjön kérem, ezt ajánlom. Ez az autó, mint az álom. Vagy a másik, ez is csodás. Ámul és bámul Tóbiás. Egyik csodás, másik pompás. De nincsen itt valami más. Kicsi legyen, s ára olcsó, ilyen kéne, ilyen autó. Az eladó legyingetett, ott hátul keressen egyet. Ez a kicsi, ez kell, nem más. Így örvendezett Tóbiás. Arcán vidám mosoly gyúlt, beleült és elgurult. A goromba sofőr vakkant, el innen az útból tök mag. Eltiporlak, mint a morzsát, vagy mint a káposztatorzsát. Tóbiás lágyan a kocsit, megsimogatja egy kicsit. Mutassuk meg, mit tudunk, a nagy alatt átbújjunk. A kamionos ámult, bámult, majd Tóbiás után szágult. Megállj, megállj, elkaplak, a fékbe tapos csak. De sose éri utol, mert elromlott a motor. Se baj, mondta Tóbiás, itt az autóm a csodás. A végére akaszlak, s szépen hazavontatlak.
0: Csukás Mese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No, nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A versenyugrók. Történt egyszer, hogy a bolha, a szöcske és a béka összevitatkoztak a tóparton. Éppen kártyáztak a délutáni napsütésben,

0: Akkor a bolha azt állította, hogy nála magasabbra senki sem tud ugrani.
1: Miért vagy te ebben ennyire biztos?
0: Kérdezett vissza a szöcske kissé sértődötten. Biztos vagyok benne, mert már számtalanszor bebizonyítottam a tehetségemet. Erősködött a bolha.
1: Na persze, csak nem arra a múltkori artista számra gondolsz, azt bárki meg tudja csinálni,
0: legyintett a szöcske.
2: Úgy ám,
0: helyeselt a béka. A vita pedig tovább folytatódott. A gőgös bolha fáradhatatlanul ismételgette, hogy milyen ügyes magasugró, a szöcske pedig minduntalan ellentmondott neki, és a saját dicsőségét bizonygatta. Az egész délután civakodással telt, míg nem a bölcs béka véget vetett a vitának.
2: Úgy tűnik, mindenki magát tartja a legjobb magasugrónak. Ezért hát amondó vagyok, hogy rendezzünk egy magasugró versenyt. Döntsék el a többiek, hogy ki a legügyesebb.
0: A többieknek tetszett a brilliáns ötlet. Végre valami, amiben mindannyian egyetértettek. Mindjárt meg is kérték a cinegét, hogy vigye hírül az erdőben, hogy reggel magasugró verseny lesz. Az ifjú cinege madár pedig boldogan trillázta körbe a rengeteget. Másnap az erdő állatainak apraja nagyja tiszteletét tette a magasugrók megmérettetésén. Még az állatok királya is ellátogatott lányával a neves eseményre. A tisztás szélén egy trónon foglaltak helyet, amit a szorgos hangyák építettek. Mikor a király látta, hogy milyen előkelő versenyzők fognak küzdeni, hirtelen ötlete támadt.
3: Drága barátaim! Látom, milyen keményen készültetek a mai versenyre, ezért úgy döntöttem, hogy aki ma győz, annak adom a lányom kezét.
0: A bolha, a szöcske és a béka csillogó szemekkel képzelték maguk elé, amint elveszik a király egyetlen szépséges leányát. S ha lehet, most még elszántabban akarta mindegyik a győzelmet. Először a szorgos hangyák kijelölték a pályát, majd a hős cincér lépett színpadra, és egyenként bemutatta a versenyzőket.
2: Köszöntsétek első versenyzőnket, Bolha Urfit!
0: A bolha méltóság teljesen lépdelt középre, levette cilinderét, s meghajolt, mint egy igazi úriember.
2: Igazi királyi vér csörgetezik az ereiben, és az a hír járja, hogy jövőre még az olimpián is indul néhány számban.
0: Ezután a szöcske következett.
2: Hölgyeim és uraim, köszöntsék a szöcskét, a bolha első számú kihívóját. Egy ősi egyiptomi család sarjaként látott napvilágot, s nem olyan rég költözött hozzánk az erdőbe, s jelenleg egy kártyavárban lakik az erdő szélen.
0: Harsogta a cincér. A szöcske egy ugrással a porondon termett, majd elegáns frakjában meghajolt a nézősereg előtt. Azt el ne felejtsd, barátom, hogy a kedvenc elfoglaltságom az operaéneklés. A gyönyörű hangomtól még a legszomorúbb állat is jó kedvre derül, mondta szerényen a szöcske. Végül utolsóként a béka lépett elő, és a hős cincér róla is mondott néhány szót.
2: És akkor következzék az utolsó versenyző, a zöld leveli béka.
0: Kiabálta a hős cincér a mikrofonba, miközben a béka szerényen biccentett egyet a fejével.
2: A kétéltűek népes családjából származik, és valódi jós tehetséggel bír. Nézzétek, csak rá kell pillantani a hátára, és mindjárt megtudjuk, milyen időnk lesz a héten.
0: Mutatott a műsorvezető a béka hátára, és az hirtelen megtelt apró pettyekkel.
2: Úgy látom, holnap eső lesz.
0: Mikor a cincér befejezte a versenyzők bemutatását, az ellenfelek rajthoz álltak. Elsőként a bolha tett próbát. A szajkó rikkantott egyet, s a bolha erre olyan nagyot ugrott, hogy el is tűnt a többiek szeme elől.
2: Ez meg hova lett? Na hát, micsoda egy csaló!
0: Kiáltotta be valaki a tömegből. Ugyanis többen úgy hitték,
1: hogy az egész varázslat volt, mert ekkorát senki fia nem tud ugrani. Másodszor a szöcske tett próbát. Ő csak fele akkorát tudott ugrani, mint a bolha, ráadásul az érkezést is elvétette, véletlenül a király arcán ért földet.
3: Fúj, ez undorító!
1: Kiáltott fel egyszeriben a király, és lerázta magáról a szöcskét. Végül a béka előadása következett. A leveli béka néhány percig csendesen mormogott magában, készült az ugrásra. Közben a tömeg zúgolódni kezdett.
3: Lehet, hogy nem is tud ugrani! Biztosan megijedt! Kiabálták.
1: Aztán hirtelen a zöld leveli béka elrugaszkodott a földről. Nem ugrott nagyot, de annál ügyesebben, és éppen a király kisasszony ölébe érkezett. A király teljesen oda volt a boldogságtól.
3: Micsoda egy éles eszű úriember! Úgy tűnik, egyedül a leveli béka az, aki elég okos az én lányomhoz.
1: Lelkendezett az uralkodó. Ám a másik két férjjelölt nem hagyta annyiban a dolgot. Panaszt nyújtottak be a királyhoz, de végül csüggetten kellett tudomásul venniük, hogy a béka lekörözte őket. A lakodalmat másnap tartották a tó melletti nádasban, s egészen hajnalig tartott a mulatság. A király kisasszony és a béka pedig azóta is boldogan élnek, még meg nem haltak.
4: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mindenkinek.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel. Igaz Dóra. Hogyan viselkedik egy igazi sportoló? Reggel ugyanakkor csörgött az óra, mint máskor szokott. Ádám valahogy mégis könnyebben ébredt fel, és nem is esett olyan nehezére kikászálódni az ágyból. Anya azt mondta, végre kialudta magát, ami olyan felnőttes szöveg volt, hogy Ádám csak tiltakozni tudott, bár anyának tulajdonképpen igaza volt. Sokkal könnyebb úgy felkelni, ha az ember eleget alszik éjszaka. Sőt, ilyenkor a reggelek is jobban mennek. Ezért is lehetett, hogy végre nem kellett kapkodni indulás előtt. És ha nincs kapkodás, nincs veszekedés sem. Veszekedés nélkül pedig az embernek a kedve is jobb. Ráadásul az is kiderült, jó érzés időben érkezni. Nem kell végig rohanni a folyosón, és nem kell nekifutásból beugrani a padba. És az is jó, hogy a tanítónéni végre nem ráncolja a homlokát. Egyébként úgy telt a tanítás, ahogy máskor is szokott. Volt matek óra, volt írás, és volt olvasás. A Strében Léna majd kiesett a padból, hogy ő olvashassa fel az első bekezdést, ami persze a legizgalmasabbnak számított az egész történetben. Bosszantó volt, hogy piros pontot kapott rá. Még akkor is, ha utána Ádám is kapott egyet a második bekezdésért. Éppen ezért nyújtott Lénára nyelvet, amikor a szünetben véletlenül összeütődött a könyökük. Léna erre csak grimaszolt egyet, még csak nem is válaszolt. Ádám alig várta, hogy délután legyen, és újra mehessen edzésre. Előtte azonban ki kellett bírni még egy rajzórát, ahol az volt a feladat, hogy fesse le a tanári asztalra állított almákat. Borzasztó unalmas volt. Ádám el is kezdte, de aztán hamar elege lett. Alaposan kiöblítette az ecsetet, és inkább azt festette, ami érdekelte. Dzsúdósokat, a tatamin. Egész jól sikerült. Ádám elégedetten nézegette a művét. Erika néninek viszont egyáltalán nem tetszett a festmény. Sem az, hogy Ádám csak a vállát vonogatja az almákra. Azt mondta, a feladat az feladat, és Ádámnak is el kell végeznie az órai munkát. Ádám dúlt-fult mérgében. Először csak pörgette az ujjai között az ecsetet, és csúnyán nézett Erika nénire. Aztán végül mégis megcsinálta. Kicsit gírbe-gurbák lettek az almák, de legalább elkészült a festménnyel, mielőtt kicsengettek. Erika néni csóválta a fejét, de végül elfogadta. Ádám edzés előtt az öltözőben elpanaszolta a történteket Vincének.
3: Jó, hogy megcsináltad,
2: ingatta a fejét Vince.
3: Velem megtörtént, hogy Győző bácsi nem engedett edzésre, mert kiderült, hogy egyes kaptam matekból. Nem jöhettem, amíg ki nem javítottam.
2: Tényleg? Csodálkozott Ádám. Valahogy fel sem merült benne, hogy a judó és a matek összefügg. Az pedig még kevésbé, hogy a judónak bármi köze lenne egy olyan unalmas butasághoz, mint az almák lefestése rajzórán.
3: Tényleg?
2: Felelte Vince.
3: Azóta nem is csúszott be rossz jegy. Figyelek rá.
2: Ha így van, erre valóban figyelni kell, raktározta el fejében Ádám. Ne szülessen fekete pont, legyen kész a lecke. Sőt, el kell végezni még a legunalmasabb feladatokat is. Úgy látszik, ez is beletartozik egy sportoló életébe. Ádám el is mesélte Győző bácsinak, hogy bepótolta az almás rajzot, és elégedetten vette tudomásul, hogy az edzője helyeslően biccent. Aztán eszébe jutott, hogy mást is festett rajzórán. Győző bácsinak nagyon tetszett a dzsúdós kép. El is kérte Ádámtól, és kitűzte a fali újságra az egyesület plakátja mellé. Ádám pedig úgy érezte, ennél nagyobb kedve neki sem vághatna az edzésnek. És ez a jó kedv meg is maradt sokáig. Akkor is, amikor kipirult arccal lihegett a bemelegítő futás után. Akkor is, amikor már nem is érezte a karját fekvőtámaszozás közben. Meg akkor is, amikor Vincével gyakorolták a váldobást. Eleinte sehogy sem ment, aztán a sokadik próbálkozásra sikerült. Jó volt összepacsizni Vincével, aztán Győző bácsival is. Jó érzés volt az egész. Éppen ezért háborodott fel annyira, amikor nyílt az ajtó, és Győző bácsi azt mondta, üdvözöljék az új edzéstársukat. A Streber Léna nevetségesen nézett ki judogiban. Minden lány hülyén nézett volna ki, de ő aztán pláne. A haját konyba tekerte a feje tetején, az öve úgy volt megkötve, mint egy masni. Ádám nem bírta ki nevetés nélkül, de nem is akarta volna kibírni.
3: A balletterem a második ajtó jobbra?
2: Nyerített fel hangosan, és széles mozdulattal a folyosó irányába mutatott. Várta, mikor hangzik fel körülötte az egyetértő kuncogás. Körbenézett a teremben a többi dzsúdós tekintetét keresve, hogy összekacsinthasson velük, de nem azt látta az arcukon, amire számított. Vince a fejét ingatta, és a többiek is zavartan fészkelődtek. Léna beljebb lépett a terembe.
3: Nem járok balettra,
2: közölte. Nem bántódott meg, inkább kíváncsian telepedett le a tatami szélén. Ez a lány semmit sem ért, futott át Ádám fején a gondolat ezredszerre. Nem érti, hogy itt nem látják szívesen. De kiderült, hogy inkább Ádám az, aki nem érti a helyzetet. Győző bácsi még nagyobbnak és még erősebbnek látszott, ahogy Ádám fölé tornyosult. És a hangja is szigorúbban csengett.
0: Én viszont jártam balettra. Többek között ezért is lettem jó dzsúdós. Amit te nem mondhatsz el magadról.
2: Ádám a válla közé húzta a fejét, de legszívesebben teljes egészében láthatatlanná vált volna. Ennél keményebb szídást, mint ez az egy mondat, még senkitől sem kapott. Rosszabb volt, mint egy intő, vagy mint amikor anyáik büntetésből nem engedték tévézni. És még az sem segített, hogy nem hallatszott körülötte kárörvendő kuncogás. Léna sem nézett rá diadalittasan.
0: A dzsúdó alapja a tisztelet, mondta Győző bácsi. Ha nem tiszteled a társaidat, nincs helyed a tatamin.
2: Erre nem volt mit mondani, még bólintani sem. Csendben nézte, ahogy Léna beáll a többiek közé, és nem tudta, mit tegyen. Aztán Győző bácsi szólt, hogy mutassa be a gyakorlatot. Ádám égő arccal ment a tatami közepére, és csak akkor nyugodott meg, amikor Győző bácsi azt mondta. Mindenki pontról pontra úgy csinálja a feladatot, ahogy Ádám bemutatta. Másnap az iskolában Ádám kerülte Lénát, és Léna sem hozta szóba a dolgot. Ádám a többi fiúval játszott, Léna a barátnőivel töltötte az időt. Napköziben egyszerre fejezték be a leckeírást, és egyszerre vették a táskájukat is, hogy elinduljanak az edzésre. Az öltözéssel Ádám végzett először. Már a terem előtt várakozott, amikor Léna előkerült a lányöltözőből. Ugyanolyan csálé kontyal a fején, és ugyanolyan rosszul megkötött ővel a derekem.
3: Várj, megtanítalak rendesen megkötni, mondta Ádám.
2: Léna bólintott, Ádám pedig megmutatta, hogyan alakul ki a tökéletes csomó az övön. Győző bácsi éppen akkor érkezett. Nem szólt semmit, csak mosolygott. Azt már mondania sem kellett, hogy így viselkedik egy igazi dzsúdós.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
5: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, itt Réka! Készen álltok egy újabb izgalmas találós kérdésre? Figyeljetek csak, így hangzik. ez az eszköz mindig a kezedben van, amikor valamit gyorsan le akarsz írni. Általában vékony, hosszú és sokszor színes, ha eltörik, mindenhova tinta folyik belőle. Vannak illatosak, radírozhatóak, zselések, nem zselések. Ha majd nagyobb leszel, ezzel is írsz majd a füzetedbe. Mi lehet ez? Találd ki és mondd ki bátran! Helyes! Ez a toll! Remélem élveztétek a találós kérdéseket. Én nagyon szeretem a sok színes tollat, és aminek illata is van, az a kedvencem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

0: mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a legmesésebb mesélő című pályázatra, ahol külön díjas lettem, én lettem a legmesésebb anyuka, és hát ez nyilván nem véletlen, mert hogy van nekem is egy kisfiam, aki nagyon-nagyon szereti Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét, ebből fogom most nektek felolvasni az Elromlott szerkezet című fejezetet. Panni valamelyik reggel úgy ébredt fel, hogy mindenre azt kellett mondania, nem. És ettől az első nemtől kezdve mindenre csak azt hajtogatta. Nem és nem! Akarsz a kertbe menni? Kérdezte a nagymamája. Nem! Mondta Panni. Akarsz ide fent játszani? Nem! Eredj és rakd össze a játékaidat! Nem! És ez így ment egész nap. Ha evett, ha leült, ha felállt, ha lefektették, egyre csak azt ismételgette. Nem, nem, nem. Mikor már egy hete így ment a dolog, nagymama gondolt egyet, és egyik este felé elvitte Pannit az öreg Kovács bácsihoz, aki éjjeli őr volt egy fatelepen, és mindent meg tud javítani. Köszönj kedvesen Kovács bácsinak, figyelmeztette útközben Pannit a nagymamája. Nem! Szaladt ki Panni száján gépiesen. Kovács bácsi, kérem, elhoztam Pannit, mert valami elromlott benne. Maga a lemezjátszón kis motorját is megjavította a múltkor, mikor mindig ugyanazt ismételgette. Szeretném, ha Panniban is megjavítaná a kis motort, amelyik mindenre azt mondja, hogy nem.
2: Hát csak hagyja itt, nagymama, majd én megjavítom.
1: Itt maradsz, Panni? Kérdezte nagymama. Nem!
2: Tessék csak várni, majd én kérdezem, mondta Kovács bácsi. Hazamégy a nagymamával, Panni?
1: Nem!
2: Akkor jó.
1: Azzal intett nagymamának, aki elköszönt és elment. Panni már nagyon megbánta, hogy nemet mondott, és ha nem szégyelli magát, bizony nagymama után szaladt volna.
2: De amikor Kovács bácsi megkérdezte, akar-e utána menni,
1: az elromlott szerkezet megint azt mondta benne. Nem! Azután gyorsan egymás után még háromszor elismételte. Nem, nem, nem! És a lábával is dobbantott hozzá. Így hát ott maradt Kovács bácsinál, aki egyáltalán nem törődött vele, hanem hozzálátott a vacsora melegítéséhez.
2: Panni nagyon éhes lett, amikor megérezte a paprikás krumpli szagát. Kovács bácsi udvariasan megkérdezte tőle, hogy ki ír a krumpliból.
1: Panni megint nemmel felelt, de annyiszor ismételte, hogy azt már meg sem lehetett számolni. Kovács bácsi szelíden bólintott és vacsorához látott. Egy szóval sem unszolta, nem is kínálta Pannit. Panni csak állt a sarokban és nézte. Nagyon éhes volt, és nagyon álmos.
2: Nem akarsz leülni? Kérdezte Kovács bácsi.
1: Nem!
2: Nem akarsz lefeküdni?
1: Nem! Kovács bácsi megint csak bólintott, és nem erőltette. Vacsora után összeszedte a holmiát, és elindult a telepre.
2: Velem jössz? Kérdezte Pannitól.
1: Nem!
2: Itt maradsz?
1: Nem!
2: Amikor azonban Kovács bácsi kilépett az ajtón, Panni elsírta magát. Kovács bácsi visszasietett a szobába, és lehajolt hozzá. Na most jól vigyázz, mit felelsz. Nagymamád finom krumpli paprikást főzött neked, meg is ágyazott. A mackód már lefeküdt, vár téged. Még egyszer kérdezem, szeretnél nagymamához hazamenni?
1: Panni agyában az elromlott motor már-már újra működésbe lépett, de hirtelen elfogta a vágy a nagymama, a krumpli paprikás, a kiságy és a mackó után. Olyan erős volt ez a vágy, hogy a szerkezet egyszerre a helyére zökkent tőle. Először csak egészen halkan súgta. Igen, szeretnék. Azután egyre hangosabban sírva kiáltotta. Haza akarok menni nagymamához. Igen, igen, igen.
2: Kovács bácsi akkor kézen fogta és hazavezette. Nagymama nagyon megörült neki és átölelte.
1: Szeretsz itthon lenni, Pannikám?
3: Igen, nagyon szeretek,
1: felelte Panni álmosan, és hozzásimult nagymamához.
4: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Barack szüret, írta Szepes Mária, elmondja Esztergályos Cecília. Panni, Smirgli és Csimpajkó annyira tele ették magukat délben, hogy alig tudtak szuszogni. Nem csoda, ha mindhárman elmosodtak. Smirgli lehevert a veranda hűvös kövére, Csimpajkó pedig Panni ölébe fészkelte magát. Dorombolásától Panni alig tudta a szemét nyitva tartani. Feküdjünk le egy kicsit, hívta a nagymama.
6: Nem lehet, rázta a fejét a kislány. Mindjárt kezdődik a barack szüret. A fa már nagyon fáradt a gyümölcsöktől, megharagszik, ha nem segítünk neki. A fa szívesen vár még egy kicsit, nyugtatta meg Kati néni. Pannit kétszer sem kellett biztatni. Jó mélyen elaludt a hűs, tiszta kis szobában. Arra ébredt, hogy Csimpajkó rá tüsszentett, pedig egyáltalában nem lett volna szabad ott feküdnie mellette a heverőn. Emlékezett rá, hogy Kati néni kitette a kertbe. Úgy látszik, beszökött az ablakon. Ő is jól kialudta magát a tilosban. Felállt, nagyon nyújtózott, azután nesztelenül leugrott a földre. Jössz? Kérdezte a szeme Pannitól, és könnyedén felszökkent az ablakpárkányra. Panninak rögtön eszébe jutott a barack szüret, és gyorsan lesiklott a heverőről. Nagymama már kint várta Kati nénivel együtt a kertben. Forrón sütött a délutáni nap. A virágok bágyadtak voltak a hőségtől, körülöttük megrepedezett a száraz föld. Szomjasak szegények, eső kellene, mondta Kati néni. Hoztam öntözőkannát, mindjárt megöntözöm a virágokat, ajánlkozott Panni készségesen. Most nem szabad, mert a naptól nagyon kimelegedtek. Ha hideg vizet öntenél rájuk, épp úgy megbetegednének, mint te, ha felhevülten hideg vizet innál. Elkezdődött a barack szüret. Kati néni létrát támasztott a barackfának, és fel... mászott rá, karjára akasztva, vitte a kosarat, s kezében görbe végű botot tartott, amellyel magához húzta a távolabb lévő ágakat. De volt nála egy másik bot is, a végén kis kampóval és fátyol szövet zsákocskával. Azzal nyúlt a barackért, a kampóval letépte, a puha barack meg a zsákocskába pottyant, anélkül, hogy megsérült volna. Csimpajkó persze rögtön Kati néni után mászott, és mindenütt útjában volt. Nagymama a felső ágakról szedte a barackot, Panni meg azokról a lehajló ágakról, amelyeket már villás karóval kellett megtámasztani, nehogy letörjenek. Fürtökben lógott rajtuk az érett gyümölcs. Csak a pirosakat szed, Pannikám, figyelmeztette Kati néni. Azután vigyázva ragd a kis kosárba, és emlékezz arra, amit mondtam, csak annyi barackot egyél, amennyit a nagymama megenged neked. Hány barackot ehetek, kérdezte Panni sóváran. Elég, ha négyet eszel belőlük. Ó, hadd legyek legalább ötöt, könyörgött Panni. Nem lehet, kislányom, ma négyet és holnap négyet. Panni duzzog, rakta a kosárba a gyümölcsöt, közben kiválasztott egy puha illatos barackot, jaj, és mohó megette, de nem is lehetett azt a barackot lassan enni. Olyan mézédes és finom volt, rögtön meg kellett ennie a másodikat, harmadikat, negyediket is. Most aztán nem tudta biztosan, melyik volt jobb. Többet azonban nem ehetett, ha engedelmes jó kislány akart lenni, és Panni igazán az akart lenni. Később, mikor a baj már megtörtént, azt mondta Kati néninek és a nagymamának, hogy a barackok rábeszélték az evésre. Igenis, rábeszélték, azt mondogatták. Légy szíves, egyél meg engem is. Hát, csak nem hagysz itt éppen engem, sőt, olyan barack is akadt, amelyik magától szétnyílt a kezében, és emiatt nem lehetett kosárba tenni. Az egyik pedig egyenesen a szájába ugrott. Ez volt a legédesebb. Addig-addig unszolták, erőltették, míg megevett, nem is tudja pontosan, hogy hány barackot, mert még csak 8-ig tudott számolni. Ha mégis, hányat ettél? Kérdezte Gonter Helter a nagymama, miközben orvosságot adott neki. Nem tudom, nyögte Panni pityeregve. És mikor etted? Nem tudom, nyögte Panni pityeregve. És mikor etted? Mikor bevittétek a házba a barackot Kati nénive, nagyon kellett sietni. A barackok azt mondták, gyorsan, gyorsan, jaj, de fáj, nagymama, vedd ki a hasamból ezeket az utálatos barackokat, nem akarok többé barackot enni. A barackok rosszak, nem hallgatok rájuk többé. Biztos, hogy a barackok voltak rosszak? Kérdezte csendesen a nagymama. Panni halkan nyöszörgött. Nem biztos, suttogta szégyenkezve. Panni már estére jobban érezte magát, vacsorát nem kapott, de nem is kívánt enni semmit. Másnap reggelre pedig semmi baja nem volt.
0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
4: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
7: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
4: És hallottam, hogy bemondták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: chunt, if you chunt, right, right, right. Tere palmi,
1: salvo disco,
0: Luca Sciacci, minden felé csupa hó, gyöcög a hold, a fakó, a fagyos fát kérge paktan, a jég recsen a patakban. Éhú, éhú, kocog a hold, a fakó, kocog a hold, a fakó.

0: Szárból is van.
1: Lyukas Jancsi.
2: Szerkős Miska.
3: Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Na annyit azért segítek, balkézzel fogunk kezdeni. Ha szembe álltok velem, akkor

0: Jaj, szívem szerint csinálná még. Várom, remélem, hogy mindenki felfrissült. Rázzuk le gyorsan a kezünket. Ugye jól esik. Rázzuk le a lábunkat. És kifújjuk a levegőt, hogy...
1: Miért hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
2: Azért, mert izgalmas.
3: Mert lehet belőle valamit tanulni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A tej útja. No, nem a tejútrendszerről fogok mesélni, amit fönn az egekben látsz, hanem arról a tejről, amit talán nap mint nap reggelente fogyasztasz. Arról a tejről mesélek most, hogy a tej, amit elfogyasztasz nap mint nap, vagy általában reggelente, hogy kerül a poharadba, ha már a reggeli kifliről, vagy a friss cipóról beszéltünk, gondolkodjunk csak, mi az, amit sokan mellé isznak. Hát mi lenne más, mint a finom tejecske? De vajon honnan jön a tej? És hogyan kerül a poharadba? Minden a tehenekkel kezdődik. Ők a tej igazi mesterei. Egy tehén naponta több 10 liter tejet is adhat. Ha jól bánnak vele, ha friss a széna, a víz, és nyugalmas körülmények között tartják, akkor ők nagyon-nagyon bőségesen adják a tejet. Régen a falvakban az emberek kézzel fejték meg a tehenet. Ma már modern fejőgépek végzik ezt a fáradtságos munkát. Gyorsan, kíméletesen, miközben a tehén akár még zenét is hallgathat. Mert a nyugodt tehén több tejet ad. A friss tejet hatalmas tartályokba gyűjtik, majd teherautók viszik el a tejüzembe. Ott aztán szigorúan ellenőrzik, tiszta-e, megfelelő-e a minősége. Aztán jön a pasztőrözés, ami azt jelenti, hogy kíméletesen felmelegítik, hogy elpusztítsák a káros baktériumokat, de közben minden jó benne maradjon. Tejet ezután hűtik, szűrik, palackozzák, vagy éppen dobozokba töltik, amit te is már ismersz a boltokból. De nem csak inni lehet a tejet, készül belőle vaj, sajt, túró, joghurt, meg egy csomó finomság. Szóval, amikor reggel a cipó mellé tejet iszol, képzeld csak el, hogy ez is egy hosszú, gondos úton érkezett meg hozzád, akár a kenyér, vagy a zsömle, vagy éppen a kifli. És ki tudja, lehet, hogy egyszer majd te is tejgazdaságban fogsz dolgozni, vagy kitalálsz egy új gépet, ami még jobbá teszi a tejet. A világ tele van felfedezni valóval. Látod, még egy pohár tej mögött is történet rejtőzik.
5: Kedves gyerekek! Soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
6: Lázár Ervin, a nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű úri tökö vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, valljuk meg. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, de azért mégis. Mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával, a kecske azt mondta. Meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül, így hát jelenthette azt is, hogy hej, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura, aztán olyan nem tudom formán, széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg! Majd kis gondolkozás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, és azt mondta, nihaha. Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek hát egy... Nyihaha, nyihaha, magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam, mondta, hát, ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle, aztán felderült a képe, mert rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, i-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, hogy az előkelőbbek mondják, juhul, be, mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az úritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Úritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állat az, ugye? Nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebben a mondatban kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen csak magogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha, mondta a ló. Mik meg, kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg, tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Meg, nyiha, kérdezte most a ló.

csak hogy majdnem megrúgod a tenyeredet. Megállok, jó? Stop! Emeld a kezed magadra, kis terve! Oda rá kezed!

0: party. Nagy tervet.
1: Rerekedsz a randi.
0: Fogjuk meg egymás kezét.
1: Rendítás.
0: Tedd ki odara. Haja jelőre. Gyere fele, mert a kezed közbe. Nyiségedszer. Most elengedjük egymás kezét. Fogj egy

0: a tánca. Nem maradj járva. A szállnak tárgy van.
1: Jó, tehát a kezed.
0: Mozzolj már.
1: Megnézzük, milyen egyensúlyban vagyunk, jó?
0: Szóljon az ének. Mulassuk élet.
1: Nem van az egyik láb.
0: Ülni most vétek.
1: És?
0: Mozzolj már.
1: Reggel hatig így maradunk. Mosolyogni szabad.

0: pici pici parti.
1: Most megállunk.
0: Egy-két parti.
1: Fogd meg a lábad.
0: Remek ez a randi. Ó, nem vitás.
2: Mesés reggelt. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Csukás Mese Rádió.
3: Szervusztok, gyerekek. Harsányi Gábor vagyok, Gabi bácsi, színművész író. Egy nagyon aranyos mesét olvasok fel nektek, akinek az írója Csukás István. A mese címe Mitől álmos a szék? A kis csacsinak feltűnt, hogy a szék mindig alszik, hátát a falnak támasztotta, átaludta az egész napot. Szép szék volt, a támláját faragások díszítették, a karfája végén két fényes rézgomb csillogott. Jaj, csak egy percre ébredne fel, hogy bemutatkozhassak neki, gondolta magában a kis csacsi. Majd figyelni fogom. Egyszer csak a szék megmozdult, mintha nyújtózkodott volna. A kis csacsi gyorsan lemászott a virágtartóról, oda sietett a székhez, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
4: Hogy? Én? Ki van itt? Én vagyok a szék.
3: És ásított egyet. A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
4: Lakodalomban voltam, felelt a szék. Egész éjjel nem aludtam.
3: Lakodalomban? Hát ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
4: Kölcsön kértek, válaszolta a szék,
3: és lehúnyta a szemét. A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
4: Mi az? Ki van itt? Ébredt fel a szék.
3: Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a lakodalomról?
4: Szívesen, felelt a szék.
3: Az úgy kezdődött, hogy kölcsön kértek. Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közben, nehogy megharagudjon a szék.
4: És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér, és a tányéron volt sok-sok...
3: A szék ásított egyet, és elaludt. A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
4: Mi az, ki az? Ja,
3: ébredt fel a szék.
4: Hol is hagytam abba?
3: A tányéron volt sok-sok,
4: emlékeztette a kis csacsi. Csont, vágta rá a szék. Csont?
3: Ökkent meg a kis csacsi.
4: Ja, mondta a szék, csont az később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám. Bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján,
3: verseket mondott. Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
4: Várj csak, na, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
3: Biztos, hogy így volt, kérdezte a kis csacsi.
4: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
3: Hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad.
4: És aztán táncoltunk. Láttad volna, milyen szépet táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprűt, s úgy járták a csürdöngölőt.
3: Hol?
4: A szobában? Kérdezte a kis csacsi. Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a hely bent. De a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangot.
3: Vár csak, ezt énekelte.
4: Dön-dön-dön-dön-dön, éljen a bödön.
3: Jaj, nagyon szép, mondta kis csacsi.
4: Vár csak, mondta a szék. Teljes csupor is énekelt. Por-por-por, éljen a csupor, ezt énekelte.
5: Ásított a szék. Egyre emlékszem a lakodalomból.
3: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi. És te igazán nagyon fontos helyen álltál.
4: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
3: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magába a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott. De a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát aludta.
2: Csukásmese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

rész fog következni. 50 gyerekből nem tudja megcsinálni, csak 80. Annyira nehéz. Na, azt mondja, hogy fejem, vállam, térdem és a fenekem. Oh.

0: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Erdőn, mezőn, apró kelyhek, kékek, sárgák, pirosak, eleséget bennük lelnek, lepkék, méhek, darazsak. Mik azok?
1: Ezek a virágok. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Ha ti tudnátok, hogy én hogy szeretem a meséket, és ha ti tudnátok azt, hogy én hány mesének és rajzfilmnek voltam a hangja, ismeritek az Oroszlán királyt? Ott az elején, amikor a majom fölemeli a kis oroszlánt, na azt a dalt is én éneklem. Nagyon izgalmas. Amikor az én kislányom kicsi volt, minden délután meséltem neki, és képzeljétek el, mindig én aludtam el hamarabb, mint ő. De a meséket azóta is nagyon-nagyon szeretem. Ma a Kisködmönről fogok nektek mesélni, ez egy magyar népmese. Én pedig nem vagyok más, mint Szulák Andrea. A Kisködmön. Magyar népmese. Felolvassa nektek Szulák Andrea. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény másodvagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal, borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt. Már odafönn nem győzték várni, leküldt hát az ember a feleségét is.
3: Ugyan anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
2: Lement az asszony, látja, hogy oly keservesen sírdogál a leánya. Miért sírsz, édes leányom?
4: Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat?
2: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
3: Ennyi szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
2: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
3: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
4: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk,
2: felelt rá az asszony,
4: mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
2: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérőse győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb egy hozzá, megszólítja.
3: Hát, Kent atyafi, mit csinál azzal a dióval?
5: Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná.
3: No, hát mit felszállítom én?
2: Mondja a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja.
3: Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend?
4: Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
3: No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény.
2: Elővett egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta.
3: No, gondolta magába, akadtam már 2. bolondra is.
2: Megint mendegélt, és talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
3: Hát, kednéném, asszony, mit csinál?
6: Hát bizony, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszélyen szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy sem tudom aládugni, mert ha az egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék ki 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük.
3: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa Kend azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
2: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak. Mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot, az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
3: No, hála Istennek, gondolta magába. Megtaláltam mind a 3 bolondot.
2: Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt, 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk, vettek is neki ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
1: Kótyavetye megmondja a tutit.
7: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
8: Kótyavetye bemutatja a vedlő állatokat.
7: Tudtátok, hogy néha az állatok is kinövik a ruhájukat? Na persze nem mindegyik, csak néhányuk. Például Kabóca Kálmán, a szomszédom. Úgy vette észre, hogy elérte a felnőtt kort, hogy szűk lett rá a ruha, amit eddig hordott. Fogta hát magát, és kibújt belőle, azaz ved lett. Az imádkozó sáska 2 ima között növekszik egy kicsit, de a ruhája nem nő vele, ezért levedli. A viperának olyan ruhája van, mint egy hálózsák. Úgyhogy amikor kinövi, egyszerűen csak kimászik belőle. Ilyenkor azt mondja, itt a vedlés ideje. Néha, amikor pókot látok, kiderül, hogy nincs is ott pók, csak a ruháját hagyta ott, azaz rég levedlette. A múltkor például fél óráig beszélgettem egy tarantulával, és amikor nem válaszolt, kiderült a turpisság. Ugyanez van a skorpióval is. Tényleg, ti szoktatok vedleni?
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
9: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
10: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
11: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
11: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
12: Fini Petra, Frici hős lesz. Senkit nem neveznek már mostanában Ferencnek, viccelődött mindig Fricivel az apja. Fricinek meg pláne nem, nevetett hozzá, majd megsimogatta kisfia aranyvörös fürtjeit. Légy rá büszke! A nagyapádat hívták így, a híres oroszlán kutatót. Frici ilyenkor mindig lecsukta a szemét, és maga elé képzelte Fritz Ferencet, vagyis Frici nagypapát. Lelki szemeivel fiatalnak látta is, ruganyos léptűnek, nem olyan hajlott hátú, töpörödött emberkének, mint amilyenné idősebb korában vált. Neki is vörös haja volt, és annyi szeplője, mint csillag az égen a szavanna felett, ha leszáll az éjszaka. A nagypapa távcsöve szinte a szeméhez nőtt, figyelte, kutatta, óvta, gyógyította az oroszlánokat, ha kellett, megvédte őket az orvadászoktól. Együtt élt ezekkel a sárga színű nagymacskákkal, a kicsinyeikkel úgy játszadozott, mintha a saját gyerekei lettek volna. A kis Frici istenítette a nagyapját, akkor is, miután már eltávozott közülük. Nem csoda, hogy arról álmodozott, ő is biológus lesz, és valami távoli vidéken állatokat fog menteni. 6 éves kisfiú lévén egyelőre azzal kellett beérnie, hogy plüss állatokkal vette körbe magát, rengeteggel. Na, nem édi-bédi cukorfalat plüssökre kell ám gondolni. Fricit, amikor kiválasztott egy újabb állatkát, nem az érdekelte, hogy mennyire helyes a pofia, puha a szőre, vagy netán csillogó-e a bundája. Csak is azt vizsgálta, mennyire élethű az állat, és a testalkata, színe, megjelenése hasonlít-e a természetben élő valódi megfelelőjéhez. Frici szobájának berendezése a földtérképét utánozta, a bútorok és a szőnyegek pedig különféle kontinensekké váltak. Az adott plüssállat nem élhetett ugyanis másik földrészen, mint az eredeti megfelelője. Nélkülük nem ment sehová, nélkülük képtelen volt elaludni. Ha csak a sarokra készült fagyizni, akkor néhány európai állatot vitt magával, annyit, amennyi belefért az egyik kezébe, hogy a másikkal a fagyit tarthassa. Ha barátokhoz indult ebédre, ment vele egész Afrika állatvilága. Ha a nagymamánál aludt, legalább 2 földrésznyi plüss tartott vele. Ha pedig több napot kellett eltöltenie a családja nélkül, akkor az egész világ. Minden kontinens, minden állata elkísérte plüssformában. Az óvónénik által szervezett ovis tábor 3 napig tartott. Ez bizony szerinte az összes plüst jelentette volna. A gond csak az volt, hogy az ovis csoport busszal ment, és a csomagtartóban nem fért volna be Frici egész állatgyűjteménye, mert legalább 50 plüsse volt. komoly lelki tusa árán végül abban maradt a fiú a szüleivel, hogy csak 30 állatot visz el. Köztük a nagy hím oroszlánt, amit a legjobban szokott szorongatni elalváskor. A plüssök éppen, hogy befértek apa óriási sportáskájába, Fritzi a ruháit és a tisztálkodószereket egy pöttöm hátizsákba rakta be. Így is minden gyerek csak forgatta a szemét, amikor meglátták a méretes pakkot a busznál. Még az óvónéni is finoman megjegyezte, hogy akkor ez a táska, mint maga a busz. Pedig szükségem van ennyi plüss állatra, Éva néni, bizonygatta a kisfiú. Éva néni kedvesen megsimogatta a fejét, majd segített neki felszállni a buszra. Az ovis táborban mindenki csodálkozva figyelte Fricit, amikor kipakolt a táskából. Sorra elmondta az állatok nevét, és azt is, hogy melyik milyen földrészen él. A tábortűznél a forró szavannáról mesélt, és szenvedélyesen adta elő nagypapája oroszlánvédő történeteit. Sokan gondolták úgy, hogy 6 évesen már nem illik alvós állattal indulni egy komoly táborba, kicsit lesajnálóan néztek hát az oroszlányát szorongató Fricire, aki sorra jó étpuszit nyomott a plüssei homlokára. Amikor aztán eljött a takarodó ideje, és leoltották a lámpát, már nem érezték annyira gyerekesnek a dolgot. Egyre többen sírtak fel, vagy rohantak ki az óvónénihez. Fricsi először Böbének adott egy fókát, aztán Jucusnak egy színes papagájt. Balázs kapta a jegesmedvét, Tibi a vidrát, Máté pedig a sast. Zsuzsika egy nagy szárnyú pillangót, Magdolna pedig a villogó szemű csíkos tigrist. A puha szőrű állatkák egyre fogyatkoztak, könnyes szemű kis gyerekből viszont egyre kevesebb lett. Este 10-re Fricsi az összes plüssét kölcsönadta, kivéve a nagy hím oroszlánt, aminek a sörénye már teljesen összeállt a sok ölelgetéstől. Fricinek a szíve szakadt meg, hogy nem tudhatja maga mellett az összes állatot, ugyanakkor kellemes bizsergés és melegség járta át. Jó érzés volt segíteni a többieken. Már éjfél volt, amikor felébredt arra, hogy pisilnie kell. Óvatosan lépkedett ki a mosdóig, hogy senkit ne ébresszen fel. Olyan halkan ment, hogy az óvónéni nem hallotta meg, amint közeledik. Éva néni szobájának ajtaja nyitva volt. A kisfiú sírást hallott bentről. Nem tudta, mi csináljon. Felnőttek nem szoktak sírni. Vagy ha igen, akkor is inkább egy másik felnőtt szokta őket megvigasztalni. Tud ő segíteni egy szomorú felnőttnek? Végül vett egy nagy levegőt, és belépett a szobába.
13: Nem tudsz aludni, Fricsi?
12: Törölte meg azonnal a szemét Éva néni, és ölelésre nyújtotta a kezét. Észrevette, hogy a kisfiú értetlenül nézi a könnyeit.
13: Nincs semmi baj, csak tudod, a nagymamám nagyon beteg. 95 éves. Igazából örülhetünk, hogy ilyen szép kort megért. Én mégis szomorú vagyok, ha arra gondolok, hogy elveszíthetem őt.
12: Fricsi agya lázasan járt. A kezében ott ölelgette a nagy hím oroszlánt, aminélkül még soha nem aludt el. Az óvónénie szemében pedig ott ragyogtak azok a fájdalmas, szomorú könnyek. Aztán elhatározta magát. Gyorsan az óvónő kezébe nyomta az oroszlánt, miközben ezt hadarta.
13: Ez a hím oroszlán engem mindig megvédett. Éva nénit is biztos megvigasztalja.
12: Azzal kiszaladt a szobából, mert félt, hogy a végén még meggondolja magát. Fricsi!
13: Szólt utána az óvónéni, de a mondatot már csak magában fejezte be, hiszen ez az oroszlának kedvenced.
12: Ám a fiú már messze járt. Végül úgy alakult, hogy Fricsi az ovis táborban mind a 3 éjszakát az állatai nélkül töltötte. Amikor az óvónéni visszaadta neki a hím oroszlánt, ezt mondta. Nem ismerek nálad nagyobb hőst a világon. És ezzel Fricsi is egyetértett. A gyerekek úgy néztek rá, mint valami vöröshajú világ megmentő lovagra.
13: Hazafelé Frici mamája és papája meghatottan figyelték a fiúkat. Alig hitték el, hogy a táborban az állatai nélkül aludt. Ez aztán igazán hősies cselekedet volt, Fricikém, ismerte el a mamája. Remélem is, mondta határozottan Fici. Máskülönben hogyan tudnék nagypapa nyomdokaiba lépni? Jelentette ki komolyan, majd az autóból kinézve szemével végigpásztázta a tájat. A mezőkön oroszlánok szaladtak, az egyik domb mögül pedig, mintha a nagypapája szafari kalapját látta volna kikandikálni. A szülei csodálkoztak is, amikor másnap óriási patáliára ébredtek. Frici az ágyban ült és jajveszékelt. Mi történt, Frici? Faggatták.
14: Elveszett a plüss oroszlánom,
13: motyogta a kisfiú. Az, amelyiket kölcsönadtad az óvónéninek, és olyan ügyesen aludtál nélkül a táborban?
14: Az, de akkor egy hős voltam, most meg csak egy óvodás kisfiú vagyok,
13: zokogott tovább Frici. Aznap Frici egy kicsit késve ért be az oviba. Az oroszlán végül a szennyes tartóból került elő, ahol egy pulcsiba gabajodva bújt meg. Az óvónéni kérdő tekintetére, hogy miért késtek el, Frici szülei ennyit feleltek, a hősöknek is jár néha egy kis szabadság. Frici pedig megkönnyebbült, hogy ma újra egy átlagos óvodás kisfiú lehet.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Láttad már süsüt?
1: Egyszer anyával elmentünk ott a majálisra, és tudták nap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Kérdezte, hogy a mamáik, már látom, süsüt is olyan jó volt. Süsü csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Holló Patrik vagyok, és azért jöttem most, hogy mesét olvassak nektek. Göbölyös Attila, Csillagok a kemping fölött. Az erdő csendes suttogással fogadta az érkezőket. A lombok alatti ösvények mély zöld alagútjai áttetsző fényben fürödtek, ahogy a lenyugvó napsugarai utat törtek a fák között. Sári és Bence, a két testvér, hátukon nehéz hátizsákkal kapaszkodtak felfelé az ösvényeken, míg mögöttük a világ lassan kifordult a városi zajokból, a természet ősi nyugalmába. Megérkeztünk? Kérdezte Sári, miközben megtörölte a homlokát. Majdnem, felelte Bence. Apa azt mondta, ott lesz a rét a tisztás után. Egy kicsit még bírjuk, jó? Sári bólintott. A fák közötti résen túlról már halvány derengés szűrődött be. Ott nyújtózott a rét, ahol kék-fehér sátrukat felverhették éjszakára. Amikor végre kibukkantak az erdő szélén, a világ kinyílt. A rétet körülölelő fák, mintha hátra húzódtak volna, hogy teret adjanak az égboltnak, amely gyorsan sötétedni kezdett. A magasban egy-egy csillag már pislákolt az alkonyi kékségben. A gyerekek lepakoltak, és együtt nevetve állították fel a sátrat, miközben a madarak esti kórusa fűzte be a levegőt. A tábortűz körül meleg sugárzás áradt, pattogva égtek az ágak, és az árnyékok életre keltek a fák törzsein. Tudod, mit mondott a nagyi? Kezdte Bence, miközben egy szalonnát forgatott a tűz fölött. Hogyha csendben figyelünk, néha meg lehet hallani, miről beszélnek a csillagok. A csillagok nem is beszélnek, mosolygott Sári, bár a hangja bizonytalan volt. Igaz? Bence elvigyorodott, de nem válaszolt. Később, mikor már csak a parázs izzott és a hold ezüstösen világított le a sátrakra, a testvérek kifeküdtek egy pokrócra a fűbe. Az égbolt csupa fény volt, csillag, csillag mellett, szinte összeértek. Sári becsukta a szemét, majd újra kinyitotta őket. Hallod? Mit? Suttogta Bence. A halk zizegést, mintha susognának, mintha mesélnének. És valóban, ha eléggé figyeltek, a szél neszein túl valami más is behallatszott. Nem emberi beszéd, nem szó, hanem egyfajta muzsikaszerű morajlás, ami mintha odaföntről jött volna, a csillagok felől. Ott! Mutatott fel Sári. Mozdult valami! Az égbolt egy pontján egy csillag hirtelen fényesebbé vált, majd lassan tovább vándorolt. Egy hulló csillag volt, hosszú fénye csíkot húzott az égen. Kívánj valamit! Kiáltotta Bence. Sári behunyta a szemét, és kívánt. Halkan, szinte hangtalanul mondta el a kívánságát, és amikor kinyitotta a szemét, még mindig ugyanaz az érzés volt benne. Mintha nem egyedül lennének. Mintha az ég tudna róluk, és a csillagok figyelnék, ahogyan ott fekszenek, nyitott szívvel, nyitott füllel. A csillagok éneke a fák lombjába kapaszkodott. Végig simított a mohos fatörzseken, és besurrant a sátor ponyvája alá. Reggel aztán, amikor a fény áttört a sátorfalon, és a madarak újra dalolni kezdtek, a gyerekek olyan nyugodtak voltak, mintha egy másik világ álmait hozták volna magukkal onnan, ahol a csillagok suttogásait csak az hallja meg, aki igazán figyel. És Sári biztos volt benne. Az éjszaka valóban beszélt hozzájuk. Talán nem szóval, nem nyelven, de a hallgatás között ott volt a történet, és csak ők értették.
3: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Sziasztok, én Panni vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Máté.
0: Szia, Máté. Rajzolunk?
1: Igen. Vagy van egy sokkal jobb ötletem.
0: Igen.
1: Tudod, ma úgy keltem, hogy mennyire szívesen barkóbáznék veled megint egyet. Nincs hozzá kedved?
0: De persze, hogy van, ahhoz mindig van. Jó, gondolhatok?
1: Igen, igen, gondolhatsz te.
0: Jó, akkor gondoltam.
1: Már is?
0: Igen.
1: Neked nagyon gyorsan jár az agyad.
0: Hát, ma én így keltem.
1: Jó. Akkor... Élőlény?
0: Nem.
1: Növény?
0: Nem.
1: Bútor?
0: Nem.
1: Állat?
0: Nem.
1: Növény?
0: Nem.
1: Ember?
0: Nem.
1: Tárgy?
0: Igen.
1: Jó. Akkor... Használati tárgy?
0: Hát használjuk.
1: Használod?
0: Igen.
1: Mire használhatod ezt a tárgyat, Panni? Lássuk csak, miket szoktál csinálni. Meg tudod melegíteni a mikróban?
0: Meg tudom melegíteni a mikróban, de nem akarom.
1: Miért nem?
0: Mert megolvad. De, aj, az a lényeg, hogy igennel vagy nemmel kell válaszolni.
1: Jó, bocsánat, csak túl jókat kérdezek. Akkor... Fagyi?
0: Nem fagyi.
1: Hú, pedig te szeretem a fagyit.
0: Olvattan is?
1: Olvattam már, annyira nem. De az fagyi, az fagyi.
0: Az igaz.
1: Jó, térjünk egy kicsit vissza, mert elkalandoztam. Tehát a mikróban megolvad és használati tárgy. Igazából minden megolvad, tehát nem vagyunk közelebb a célhoz.
0: Akkor kérdezz jobbat.
1: Igyekszem, Panni.
0: Jó, bocsánat, Máté.
1: Lássuk csak. Télen használjuk?
0: Akkor is.
1: Nyáron használjuk?
0: Akkor is.
1: Ősszel?
0: Akkor is.
1: Akkor gondolom tavasszal is.
0: Igen.
1: Jó, tehát nincsen évszakhoz kötve.
0: Nincs.
1: Napközben használjuk?
0: Igen. Fontos, hogy világos legyen.
1: Fontos, hogy lássuk? Ez egy kreatív dolog?
0: Nagyon kreatív.
1: És te szoktad ezt használni?
0: Igen. Most is legszívesebben használnám, csak te barkóbázni akartál. Bocs.
1: De azért remélem, hogy jól érzed magad.
0: Persze, hogy jól érzem magam.
1: Én is jól érzem magam. Na, várjál csak. Miket szokott a Panni csinálni? Varni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
0: Nem, bár varni is szeretek.
1: Kötni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
0: Nem, bár kötni is szeretek.
1: Hát azért te elég sok mindent szeretsz, Panni, nincsen egyszerű dolgom. De tudom, mit szeretsz még. Rajzolni.
0: Igen.
1: És ráadásul nagyon színesen szeretsz rajzolni. Színes ceruza?
0: Majdnem.
1: Majdnem. Festék.
0: Nem, de kenhető.
1: Ha kenhető, akkor az nem lehet más, mint a...
0: Igen.
1: Zsírkréta.
0: Pontosan! A zsírkrétára gondoltam.
1: Hú, és te milyen szépeket szoktál vele rajzolni?
0: Hát igen, köszönöm, tudom.
1: Egyszer rajzoltál egy kiskutyát, az gyönyörű volt.
0: Ti kitaláltátok volna?
1: Én kitaláltam.
0: Tartsatok velünk legközelebb is.
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek a Grimm testvérektől. A Csizmás Kandúr. Volt egyszer egy öreg molnár, és annak 3 fia. Hiába dolgoztak azonban szorgalmasan, nem jutottak sokra. Mikor váratlanul lehunyt a szemét az öreg, nem sok osztozkodni valójuk akadt. A legidősebb fiújé lett az öreg malom. Én voltam a jobb keze, én tovább viszem a munkáját, hugatkozott. A középső fiú kapta meg a szamarat. Erős, jó állat, dicsérte. Hasznomra lesz. Sajnálta ugyan, hogy a malom nem az övé lett, de csak addig, míg a bátyja meg nem kérte, maradjon vele, hisz lesz munka kettőjüknek is bőven. A legkisebb fiúnak a malom csalafinta macskája jutott.
4: Jó, jó, szólt a fiú a macskát nézve. Tudom, jó egerészű vagy. Nem kerül sokba a tartásod, mégis jobban örültem volna akár egy zsáklisztnek.
3: A macska oda törleszkedett a lábához, úgy nézett fel rá. A lógó ruki semmizett fiúnak nem volt szíve elkergetni a macskát, engedte, hadd jöjjön vele. A hálás kandúr annyira a nyomába szegődött, hogy lépte nyomon belebotlott.
4: Mikor már sokat szóra bukott fel benne, megmérgesedett, el akarta kergetni magától. Ám a macska megszólalt. Ha gondomat viseled, én majd megcsinálom a szerencsédet. A legény csak bámult. A macska meg szép, kényesen dorombolva az ölébe mászott. Ahogy ott ültek, épp arra jött a szamaras bátyja.
5: Ha, látom, jól jártál az örökséggel, mondta csúfondárosan.
4: Megmondanád, mi a csodát kezdjek vele? Mérgelődött az öccse.
5: Add el a faluban, a bundájáért szép pénzt ad a szűcs.
4: Ahogy elballagott a szamaras, a macska újból megszólalt.
0: Remélem, ezt a tanácsot nem fogadod meg.
4: A legény csak a fejét rázta.
0: No, akkor hallgass rám, tedd, amit kérek. Vegyél nekem szép ruhát, egy pár kis csizmát, és szerezz egy zsákot.
5: Ez kell az én szerencsémhez,
4: tűnődött magában a fiú. Túl sok vesztenivalója nem volt, így hát megszerezte, amit a macska kért. A kandúr boldogan öltözött fel, legjobban a csizmáknak örült. Éppen olyanok voltak, amilyet mindig is szeretett volna.
0: Most még keríts a zsákba illatos lucernát,
4: kérte a fiú csizmás kandúr.
0: A többi már az én dolgom.
4: A teli zsákkal a csizmás kandúr kiment az erdő közepébe. A zsákot jó szélesre nyitotta, egy ággal kitámasztotta a száját. A zsák zsinegét a mancsába fogta, aztán elhevert, mint akit elnyomott a buzgóság. Jött egy pufók buta nyúl. Érezte a jó illatot, bele is mászott a zsákba. Az ág eldőlt, a kandúr összerántotta a zsák száját, és a buta nyúl fogoly lett. Csizmás kandúr loholt vele egyenesen a királyhoz, akiről köztudott volt, hogy élhal a nyúl pástétomért.
0: Felséges uram, hajbókolt előtte, az én uram küldi neked ezt a csekéséget, tisztelete jeléül.
4: A haspók király nagyon örült a nyúlnak.
5: Mondd meg az uradnak, hogy köszönöm. Ki is a te gazdád?
0: Karabas gróf,
4: válaszolta azonnal a kandúr, és büszke volt magára, hogy milyen remek nevet talált két szempillantás alatt. Ettől kezdve a csizmás kandúr egy hónapon át minden nap megjelent a király előtt. Mindig hozott valamit, foglyot, de legtöbbször nyulat. És mindig azt mondta, Karavas gróf ajándéka a vad. Közben volt ideje megfigyelni, hogy a király merre szokott ebéd után kikocsizni hintóján. Mikor elérkezettnek látta az időt, rohant a gazdájáért.
0: Gyere velem, ha most azt teszed, amit mondok, megfogtad a szerencsédet? Mit kell tennem?
4: Loholt mellette a legény. Elértek a patakon átívelő hídhoz.
0: Vesd le a ruhád, és ereszkedj be a vízbe!
5: No, ezt a nagy melegben szívesen megtette a legény. Csak akkor ijedt meg, amikor látta, hogy levetett holmiát batyúba köti, és elúsztatja a kandúr.
0: Bíz bennem,
4: kérte a csizmás kandúr. Hosszas magyarázkodása nem volt már idő, jött a király hintója. Csizmás kandúr kiabálva futott feléje.
6: Segítség! Karabas grófot zsiványok támadták meg! Mindenét elvették, és őt a vízbe dobták. Szegény nem mer kijönni!
4: A király azonnal ráparancsolt egyik szolgájára, hogy fusson vissza a palotába díszes ruhákért Karabas gróf számára. Aztán, ahogy a vízből kióvakodó fiú díszbe öltözött, maga mellé ültette őt is, a kandúrt is, és mentek a kastélyba. Vendégül látta, minden figyelmességgel elhalmozta őket. A fiút elbűvölte a szép királykisasszony. Igaz, ő is gyakran felejtette a tekintetét a legényen. A lakoma után így szólt a király.
5: Kedves grófom, már nagyon kíváncsi vagyok a birtokodra. Nagy megtiszteltetésnek venném, ha megmutatnád.
4: Amint Gergő meghallotta a király kérését, lába remegni kezdett. Ekkor csizmás kandúr azt mondta.
0: Felség, fogass be a hintóba, én előre megyek, és alázatos szolgálattal mutatom nektek az utat.
4: A kandúr rohant, és egy zöldellő rétre ért, ahol hatalmas tehéncsordák legeltek. Megkérdezte a csordásokat.
0: Mondjátok, ki ez a sok állat?
5: A mérges, emberevő óriásé. Nem messze van innét a vára.
0: Halljátok, amit most tanácsolok nektek. Mindjárt itt megy el a király kisasszonnyal és egy rangos úrral. A király kérdésére felejétek azt, hogy ez a sok állat Karabas grófé. Ha nem követitek a tanácsomat, szomorú vége lesz. Az emberevő állattá változtat titeket.
4: A csordások hálásak voltak a tanácsért. Amikor a király megkérdezte, kié a gyönyörű csorda, egyszerre felelték.
5: Karabas grófé!
4: A király elégedetten bólogatott, és azt mondta.
5: Gyönyörű csordád van itt, gróf úr!
4: Közben a csizmás kandúr egy óriási gabona földhöz ért. Mikor meghallotta, hogy ez a föld, melyen férfiak és asszonyok az érett kalászt aratták, az emberevőjé, ott is ugyanazt kérte, hallgassanak rá, tegyék meg, amit kér, ha nem akarják, hogy az emberevő át
5: változtassa őket. Az emberek megköszönték Csizmás kandúrnak a jó tanácsot. Közben a kandúr egy nagy és sűrű erdőhöz ért, az erdő szélén egy pásztor nagy birkanyájat őrzött. Mondd, kérdezte, ki ez az erdő és a sok birka?
6: Kié? Természetesen a gonosz emberevőé, akinek nem messze van innen a vára.
5: Neki sem volt nehéz a lelkére beszélni, hálás volt a jó tanácsért. Mikor a király az erdőhöz ért, és megkérdezte, kié ez a sűrű erdő és a nagy nyáj, a pásztor azt felelte, Karabas grófé. A nagy és sűrű erdő mögött állt az emberevő óriás vára. Mindenki reszketett a gonosz emberevőtől, asszony, férfi, gyerek és aggastyán egyaránt, mert mindenféle állattá át tudott változni, akár pici bolhává is. Csizmás kandúr cseppet sem félt, már tudta, mit kell tennie. Alig, hogy belépett a kandúr a várba, az emberevő barátságosan fogadta, mert már sok kandúrt látott, de olyat még egyet sem, amelyik piros csizmát hordott volna, és emberi hangon tudott volna beszélni. A kandúr azonnal megkérdezte, igaz, hogy mindenféle állattá át tudsz változni, mint ahogy azt mindenfelé beszélik?
6: Miért ne lenne igaz?
5: Mondta az emberevő, és menten átváltozott oroszlánná. Hangja mennydörgésként zengett. Csodálatos! Álmélkodott a kandúr. De kisegérré biztos nem tudsz átváltozni. Mikor az emberevő ezt meghallotta, nem tétovázott, egy szempillantás alatt egérré változott, és a kandúr elé ugrott. A kandúr se volt rest, nyomban elkergette az egeret. Az emberevőnek így lett vége. A király hintója éppen akkor hajtott be a vár udvarába. Mikor a király és a király kisasszony megpillantotta a büszke várat, nagyon elcsodálkoztak. Leginkább azonban Gergő, a molnár fia csodálkozott. De nem tartott sokáig az álmélkodás, mert már készült az esküvői lakoma, olyan, amilyet a világ még nem látott. Így lett a molnár legkisebb fia Franciaország királyának a veje és örököse, Csizmás kandúrt pedig megválasztották tisztartóvá. Mindannyian boldogan és vidáman éltek, míg meg nem haltak.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Gyere most.

0: Csukásmese Rádió. Hallottátok már, hogy zenél a nyár? Reggel a madarak ébresztenek bennünket. Csicsergés, füttyök, rövid és hosszú dallamok hallatszanak. Van, amit könnyű felismerni, és van, amit csak figyelünk, mert nem tudjuk, melyik madáré. Te szoktál figyelni madárhangokat reggelente? A virágok szirmai között apró méhek szorgoskodnak. Zümmögve repülnek egyik virágról a másikra, és közben virágport gyűjtenek, amelyekből később méz készül. Néha egy pillangó is elrepül mellettünk. A fák levelei halkan susognak, amikor fúj a szél. Jó ilyenkor egy kicsit megállni és figyelni, mi minden történik körülöttünk. És amikor este lesz, a nyár sem halkul el teljesen. A békák a tóparton koncertet adnak. A tücskök a bokrok között ciripelnek, mintha mindenki része lenne egy nagy nyári zenének. Ha ilyenkor csendben maradsz egy pillanatra, lehet, hogy te is észreveszed, mennyi hangja van a nyárnak. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Banner Géza vagyok. Zsombi és Gergő meséje következik, ami egy igazi barátságról szól, ami arról szól, hogy minden körülmények között kiállok a legjobb barátomért, megvédem, ha kell, harcolok érte. Gévai Csilla a szerző, és az a címe, hogy kiállok a barátomért. Aznap délután az oviban nagy volt a béke és a nyugalom. Zsombi és Gergő az új műanyag kockákkal játszottak. A csodálatos sárga kockákból annyi érdekes dolgot lehetett építeni, házakat meg iskolát, olyan városházát, aminek egy csengős óra lehetett a tetején. Az a csodaszép csengős óra. Mindenkinek az volt a kedvence. Volt rajta egy piros gomb, ha azt megnyomták a gyerekek, csilingelt is. Az óvónéninek már szabályt is kellett hozni arra, hogy ne legyen emiatt a csilingó óra miatt veszekedés. Igazságos döntés született, minden gyerek kettesével 15 percig játszhatott vele. Ezen a napon az utolsó pár Zsombi és Gergő volt, utána már lejárt a játékidő, és a gyerekek kimentek az udvarra. Zsombi nagyon szeretett Gergővel játszani, jól megértették egymást. Miközben építettek, halkan megbeszélték, hogy majd, ha nagyok lesznek, építészek lesznek, és ugyanúgy együtt fognak építeni, de akkor már igazi, nagy házakat. Figyelj, Gergő, és akkor majd viselni fogunk olyan sárga bukós isakot is, mert kimegyünk majd mindig megnézni, mennyit nőtt az új ház, mondta Zsombi lelkesen. Jó, viseljünk, válaszolt rá Gergő. Gergő hallgatag, visszahúzódó fiú volt. Már majdnem kész volt az építmény, amikor az óvónéni elkiáltotta magát, hogy rendrakás, utána kézmosás. Zsombi felpattant, és már rohant is a mosdó felé. Gergő pedig szófogadóan kezdte visszatenni az elemeket a dobozba. Pár perc múlva már minden a helyén volt. A gyerekek felvették a kinti ruhát, a kabátot, és már szaladtak is ki az udvarra. Mire visszaértek, az óvónéni már várta őket. Mindenkit megkért, hogy üljön le a mesélős szőnyegre, mert beszélni szeretne az ő okos és kedves nyuszi csoportjával. A gyerekek kíváncsian várták, hogy mit fog mondani nekik. Kedves gyerekek, tegye fel a kezét, aki ma játszott az építővel. A levegőbe lendült 8 kis kéz. Most pedig tegye fel a kezét, aki utoljára játszott a játékkal. Ekkor már csak Zsombi és Gergő keze maradt fent. A csoportban ekkor mindenki ezt a két kisfiút nézte. Az óvónéni ekkor lesütötte a szemét, majd így szólt. Rendben van, letehetitek a kezeteket. Amíg az udvaron voltatok, én ellenőriztem a kockákat, és sajnos a csengő hiányzik. Esetleg nem szeretnétek valamit mondani?
2: Én nem,
1: válaszolta határozottan Zsombi.
2: Én sem, mondta félénken Gergő.
1: Hát pedig az nem tűnhetett el csak úgy magától. Persze, hogy nem, de mi sem voltunk, nem vettük el,

0: állt ki magáért és a barátjáért Zsombor. Együtt pakoltátok el? Kérdezte az óvónéni komolyan. Igen, vagyis nem. Én kirohantam, Gergőre hagytam a pakolást, ez nem volt szép dolog tőlem, döbbent rá Zsombi. Tehát akkor Gergő, te voltál az utolsó, aki látta a csengőt, állapította meg az óvónéni. Gergő, te betetted a dobozba a csengőt? Kérdezte ekkor már csak Gergőt az óvónéni. Gergő nem válaszolt, könnybe lábadt a szeme, annyira rosszul esett neki, hogy az óvónéni azt hiszi, hogy eldugta vagy elvette a csengőt. Csak nézett maga elé, és egy picit ingatta a fejét. Zsombor, amikor látta, hogy a barátja szomorú, rögtön a védelmébe vette őt. Óvónéni, Gergő biztos, hogy nem vette el a csengőt, ő ilyet soha nem csinálna. Az óvónéni meglepődött Zsombor bátorságán. De akkor hová tűnhetett a csengő? Kérdezte Zsombitól az óvónéni. Én tudom, szólalt meg ekkor egy pöttöm lányka, Zitus. Honnan? Kerekedett el az óvónéni szeme. Hát azért, mert lyukas a doboz, válaszolt a Zitus nevetve. Az óvónéni ekkor felállt és odatette a dobozt a gyerekek elé. Kinyitotta, majd odahívta Zitust, hogy mutassa meg, mire gondol. A kislány odament és megmutatta azt a részt a doboz belsejében, ami mindent megmagyarázott. A doboznak ugyanis volt egy műanyag része, amin tényleg volt egy kis lyuk. A lyuk mögött pedig ott lapult a csengő. Az óvónéni rögtön megértette, hogy most bizony ő hibázott. Félreértette a helyzetet, és igazságtalanul gondolta Gergőről, hogy elcsente a csengőt. Gyerekek, látjátok? Egy felnőtt is tévedhet. Sajnálom, Gergő, hogy meggyanúsítottalak. Bocsánatot kérek tőled. Erre a megoldásra egyáltalán nem gondoltam. Ekkor Gergő felnézett, és rámosolygott az óvónéniére. Semmi baj. A legfontosabb, hogy Zsombi hitt nekem. Mert ő a barátom.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Bálint Ágnes, a Szitakötők szigetén című kötetének második fejezete. Elmondja Vágó Bernadett. A csengő. Giduci egy napon vidám csengőszóra ébredt. Kinézett az ablakon, s Marikát látta a ház előtt fényes, új csengővel a nyakában.
2: Mama! Mama!
1: Kiabált izgatottan.
2: Marikának van csengője! Nekem miért nincs?
1: Az igazat megvalva nem jutott eszembe, mondta kecske mama. És neked is csak most jutott eszedbe, mert Barikán láttál.
2: De nekem is kell csengő, mama. Én is szeretnék a nyakamban olyan kis csengőt.
1: Rimánkodott Giduci.
2: Ha csengő volna a nyakamban, mindig tudnád, hogy merre járok. Vegyél nekem csengőt, mamika.
1: Addig esengett, addig könyörgött, amíg kecske mama meg nem szánta. Volt egy üres konzervdoboz, abból készített kecske mama, ha nem is éppen csengőt, de egy ügyes kis kolompot. Piros szalagon Giduci nyakába kötötte, és így szólt. Na most már mehetsz Barika után. Neked is van a nyakadban, ami csengjen bongjon. Giduci boldogan elszaladt, de pár perc múlva nagy óvégatással jött vissza.
2: Vedd le ezt a nyakamból!
1: Hüppögött.
2: Nem kell! Barika azt mondja, hogy ez nem is csengő, hanem kolomb.
1: Igaz, ami igaz, ez csak ugyan kolomb, mondta kecske mama. De fiúknak ez is megteszi. Bár nem csilingel édesen, mint a csengő, de kongásával éppen úgy hírül adja, merre jársz.
2: Nem kell! Nem kell!
1: Zokogott Giduci olyan keservesen, hogy kecske mama megérezte, az ő kis gidája kimondhatatlanul vágyik egy csengőre. Ne sírj, kisfiam, mondta hát neki. A legközelebbi komppal átmegyek a városba, és hozok neked igazi csengőt. Giduci tüstént megvigasztalódott. Átnyargalt a szomszédba Barikához.
2: Lesz csengőm,
1: dicsekedett.
2: Ugyanolyan csengőm lesz, mint neked. Hozza mamám a városból.
3: Akkor majd cserélünk,
1: mondta Barika.
3: De egyelőre legeljünk az én csengőm szavára.
1: Giduci erre azt ajánlotta, hogy a régi csónakházhoz menjenek legelni. Barika elfintorította az orrát.
3: Ott annyi a csalán.
2: De a csónakház teraszán nő a legfinomabb fű.
1: Ez igaz volt, így hát Barika elment Giducival a régi csónakházhoz, amelyben már réges-régen senki nem tartott csónakot. Igaz, jókor a csalánbokrokon kellett átugrálniuk, hogy odajussanak, de megérte, mert egyrészt csodálatosan finom fű nőtt a terasz deszkái között, másrészt pedig nagyszerűen lehetett a sötét csónakházban bújócskázni. Barika levette a csengőjét, felakasztotta egy szegre, azután csengő nélkül szaladgált a sötétben. Giduci alig találta meg. A jó játékban, legelészésben úgy eltelt az idő, hogy mire észrevették, bealkonyodott. Nagy döngéssel megérkeztek a szúnyogok.
2: Most már biztosan jön a mamám a csengővel,
1: mondta Giduci.
2: Elébe megyek.
1: Elbúcsúzott Barikától, és szaladt a Dunaparti révbe. Nem kellett sokáig várni, s már jött is a túlsó partról a komp. Kecske mama már a kompon megcsendítette a csengőt, hadd hallja Giduci, milyen szép hangja van. Édesen, tisztán szállt a csengő csilingelése a víz felett, és Giduci úgy érezte, ennél szebb muzsikát még soha nem hallott. Mikor pedig kecske mama partra szállt, és a csengőt, ezt az ezüstösen csilingelő, drága kis csengőt végre az ő nyakába akasztotta, nem volt nála boldogabb kis kecske az egész szigeten. Még elaludni is csengővel a nyakában akart. Hogy is ne, mondta kecske mama, hogy ahányszor fordulsz egyet álmodban, mindig felcsilingeljen engem. Így hát Giduci a csengő nélkül aludt el. Mégis azt álmodta, hogy a sziget minden szitakötője összegyűlt megbámulni az ő kis csengőjét.
4: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szilvát szemétért. Bolgár népmese. Átdolgozta Rab Zsuzsa. Elmeséli Novodomszki Éva. Volt egyszer egy ház, abban élt egy ember. A ház előtt szilvafa nődögélt, a házban meg egy legényke cseperedett, az emberfia. Teltek az évek, múltak, házassorba került a fiú. Azt gondolta az apja, derék fiú ez, dolgos, becsületes. Asszony is ilyen kellene mellé. Hanem hát, hol lelnie félét? Gondolkodott, töprengett, aztán kieszelte. Megrakta a szekerét Szilvával, és elindult a szomszédos falu felé. Zötyögött, kocogott, nógatta a lovát, s útközben bekiáltott minden házba. Szilvát! Szilvát vegyenek! Szilvát adok szemétért! Összefutottak az asszonyok. Ilyen még nem esett, meghibbant ez az öreg. Szemétért adja a Szilváját. Asszonyok, lányok, menyecskék mind hazaszaladtak, nekiálltak, söpörték a szemetet, fették, gyűjtötték, ki kosárba, ki vödörbe, ki a kötőjébe. Vitték az öreghez, dicsérgették a portékájukat. Ide néz, komám uram, mennyit összeszedtem, akad még több is, csak aztán sok szilvát adjám, érte? A másik azt mondta, most csak annyit hoztam, amennyit elbírtam, de ne félj, hozok még, csak győzzed. Gyűjtögette az öreg a szemetet, még meg is dicsérte őket, és mérte nekik a szilvát. Az asszonyok, lányok örvendeztek. Ugyan jól jártak ezzel a sok szeméttel. Akkor lépett a szekérhez egy szép fiatal hajadon. Egy kicsi kendőbe kötve hozta a szemetet, alig volt egy csipet. Hallod-e hajadon? Mondta az öreg. Igen kevés szemét ez. Hogy adjak neked szilvát ezért a csipetért? Jaj, öreg apó, feleli a hajadon. Nem sajnálom én tőled a szemetet, de hát ha nincsen. Ezt a kevéskét is a szomszédok adták, amiért segítettem söpörni nekik. Megörült az öreg ember, látta mindjárt, dolgos, tiszta, takaros a lány, ha nincs a házatáján egy csepp szemét se. Ez lesz a fiamnak való feleség, gondolta magában. Felültette a hajadont a szekérre, hazafordult vele. Lakodalmat csaptak, 3 nap vigadtak, 3 éjjel mulatt.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10 ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll. Indul a Csukás Mese Posta. Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
3: sziasztok!
0: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
4: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
3: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy, csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok? Remélem, még élvezitek a nyár utolsó napjait. Sokat játszottok, kirándultok, pancsoltok, fagyisztok, és persze, meséket is hallgattok. De bizony, a kapujában állunk egy olyan időszak kezdetének, amelynek mindannyian a részesei vagytok. A nyár lassan búcsúzik, a vakáció utolsó napjai peregnek, és sok csukimuki bizony már lázasan készülődik.
4: Van, akinek persze semmi kedve az egészhez, pedig csuki jó móka vár rátok az óvodában, iskolában.
3: Van, aki most kezdi az óvodát. Van, aki az iskolatáskájához kutatja a legszebb tolltartót. És biztos vagyok benne, hogy van, aki már izgatottan várja, hogy újra találkozzon a barátaival.
4: István bácsi!
3: Igen, Ládikám?
4: Szerintem a szeptember olyan, mint egy új mese kezdete.
3: Nagyon jól mondod, Ládikám, mert bizony minden új, ismeretlen helyzetben és kezdetben van egy kis izgalom. Vajon milyen lesz az óvónéni? Vajon milyen lesz a tanítónéni? Vajon kik lesznek azok, akikkel együtt játszunk, tanulunk és nevetünk?
4: És mi van akkor, István bácsi, ha valaki kicsit fél?
3: Szerintem mindenkiben van egy kis izgatottság ilyenkor. Én is izgultam régen, amikor valami új feladat várt rám.
4: Komolyan? Még te is?
3: Bizony, Ládikám, még akkor is, ha ezt néha nehéz elhinni.
4: Tehát az izgalom nem is olyan rossz dolog?
3: Nem bizony. Azt jelenti, hogy valamilyen fontos dolog előtt állunk, amit szeretnénk, hogy jól sikerüljön. Például egy versmondás előtt.
4: Versmondás?
3: Bizony. És eszembe is jutott valaki, aki most pont egy ilyen nagy pillanatra készül. Terka nénének már megsúgta, de mielőtt felhívnánk telefonon, egy igazán tanulságos mesével készültünk nektek, az én csoda mese Ládikámmal. Füleljetek csak!
0: Ez a Csukás meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a meseposztás.
5: Ez a

0: a kutya, aki nap akart lenni. Volt egyszer egy foltos nevű kiskutya, aki ahelyett, hogy pajtásaival játszadozott volna, mindig csak a napot kémlelte az égen. A többi kutya pedig mindig csak kigúnyolta. Nem értették, miért bámulja állandóan a napot. Aztán az egyikük megkérdezte. Mondj csak, miért meredsz mindig a napba? Mi olyan érdekes benne? Arról álmodozom, hogy egyszer én leszek a nap, felelte foltos, mire a többiek mind nevetni kezdtek. Mi olyan vicces ebben? Azt hiszitek, nem lennék elég jó nap? Mit tud ő, amit én nem? Vágott vissza a kiskutya. Valaki nagyot akkantott. Az öreg bölcs kuvasz volt az.
1: Milyen ostoba vagy, ha azt gondolod, hogy könnyű a nap dolga? Hiszen azt sem tudod, hogy kell ragyogni,
0: borgott a vénkutya. Pedig nem tűnik túl nehéz feladatnak, vágott vissza foltos.
1: Ugyan, nem tudsz te semmit. A nap ott ül fenn az égen, onnan figyel minket, melegséget ad és igazságosan uralkodik felettünk. A nap bizony mindent tudó,
0: magyarázta a kuvasz az oktondi kutyusnak. Ám foltos azt gondolta, hogy ő mindenkinél okosabb. Majd én megmutatom nektek. Felkiáltott a napnak. Gyere le, nap! Beszélni szeretnék veled. A nap meghallotta a kiskutya szavát, és lemászott az égről. Mondd csak, mit szeretnél, foltos? Ezentúl én akarok a nap lenni, te meg lehetsz helyettem a kiskutya. De hisz akárkiből nem lehet napocska. A napnak komoly feladata van, válaszolt nyájasan a nap. Az életnek megvan a maga rendje. Nekem az a feladatom, hogy az égen ragyogjak, neked pedig kiskutyaként kell viselkedned. De a kutya tovább erősködött. Addig mondogatta a napnak, hogy cseréljenek helyet, míg a nap végül beleegyezett. Milyen makacs ez a kiskutya? Nem baj. Majd meglátja, hogy neki mégiscsak foltosként a legjobb. Így hát helyet cseréltek. Foltos nagyon élvezte, hogy az égen ragyoghatott, sugaraival mindenkit kedvesen megsimogatott. Ám egy nap meglátta, hogy az emberek a földön egymással háborúznak. Akkor foltos elhatározta, hogy nem hagyja annyiban a dolgot, és rendet tesz a földön. Olyan erősen kezdett tűzni, hogy sugaraival elpusztította a háborúkat, a betegségeket és minden gonoszt, amivel szembe került. Ám amikor végzett, nem állt meg. Foltos továbbra is szigorúan ragyogott az égen. Sugarai olyan forrón tűztek le a földre, hogy mindent felperzseltek, ami az útjukba került. Az emberek és az állatok kénytelenek voltak menedékbe húzódni, nehogy megégesse őket. Az állatok idővel megelégelték, hogy foltos a föld alá száműzte őket, és elmentek a régi naphoz, aki most foltos testében lakott egy fa árnyékában.
1: Nézd meg, mit művel a nap! Olyan erővel ragyog, hogy a sugarai égetik a bőrünket. Mivel te okoztad a bajt, neked is kell jóvá tenned, kiabálták kórusban az állatok.
0: Nyugodjatok meg mindannyian, minden rendben lesz, mondta békés hangon a régi nap. Ne aggódjatok, nem kell sokat várni, és a természet majd igazságot tesz. Nézzétek csak, mutatott fel az égre a nap. Az állatok felnéztek, és egy nagy szürke felhőt pillantottak meg, amint a nap felé kúszott az égbolton. Olyan sűrű volt a felhő, hogy mikor odaért, teljesen eltakarta a fénylő napot. A nap próbálta arrébb lökni, de a felhő csak állt a helyén rendíthetetlenül. Foltos dübegurult.
1: Hol bujkálsz, napocska? Gyere, visszajöhetsz az égre, Én most már úgyis felhő akarok lenni, kiabálta.
0: Jól van, legyen, ahogy akarod, bólintott a nap, és visszamászott az égre. Foltosból pedig felhő lett. Ám Foltos nem hagyta ragyogni a napot. Fekete felhővé változott, és beterítette az egész égboltot. A föld sötétbe borult, és az állatok reszkedtek a hidegtől. Ekkor hirtelen óriási szél támadt. Olyan erősen fújt, hogy a sűrű fekete felhőt apró darabokra szaggatta. Foltos könyörgött a napnak, hadd lehessen szél. A nap beleegyezett, és Foltost újra elvarázsolta. A szél olyan erővel fújt ezután, hogy mindent elsöpört, ami az útjába került. Senki sem volt biztonságban. Foltos dühöngött, és a szél csak fújt egyre erősebben és egyre viharosabban. Ám egy nap a szél akadályba ütközött. Egy nagy kőfal állta útját, és Foltos akárhogy próbálta ledönteni, a fal meg sem mozdult, sziklaszilárdan állt a helyén. Foltos nem tudta elviselni a kudarcot, és újra a naphoz fordult.
1: Nap, segíts rajtam! Kőfal akarok lenni!
0: A nap pedig teljesítette a kiskutya kívánságát, és Foltos ezentúl kőfalként őrizte a mezőket. Elpusztíthatatlannak hitte magát, büszkén feszített új testében, és élvezte, hogy minden állatot meghátrálásra kényszerít. Ám egy nap arra tévedt a bibaj, és ahelyett, hogy kikerülte volna, jó nagyot rúgott a kőfalba. A fal darabjaira esett. Foltos újra meggondolta magát. Változtas, bivajjá! Kiáltotta a napnak. Ahogy akarod, felelte a nap, és Foltos ezután bivajként száguldozott a mezőn, eltaposva mindent, ami az útjába került. Éppen egy vakond család otthonát tiporta el, mikor a gazda meglátta, és egy kötéllel elkapta a szarvát, majd egy fához kötözte. A bivaj próbált kibújni a hurokból, próbálta elszakítani a kötelet, de nem járt szerencsével. Végül belátta, hogy a kötél még a bivajnál is erősebb. Kötél akarok lenni, nyafogta a napnak. A nap csak bólogatott, s mindjárt kötéllé varázsolta Foltost. Ám az öröm nem tartott sokáig. Egyszer csak odafutott a fához a gazda vadászkutyája, és addig haragta, rácsálta a kötelet, míg darabjaira tépte. Akkor Foltos szégyenkezve újra megszólította a napot. Kérlek, segíts rajtam, hadd legyek újra a régi önmagam. Rendben. Újra kiskutya lehetsz, de csak ha megtanultad a leckét. Foltos bólogatott, és a nap jó szívűségének hála nem sokára ismét a mezőn szaladgálhatott kutyapajtásaival.

0: Bizony, csoki mukikáim, a legfontosabb, hogy magatokat adjátok, mert mindenki különleges. Nem baj, ha valami elsőre nem sikerült, nem szabad feladni akkor sem, ha próbálkozni kell újra és újra. Egyszer csak sikerülni fog az.
1: Akkor nem baj, ha nem vagyunk egyformák. Mondjuk belőlem nincs még egy, az már egyszer biztos.
0: Dehogy baj, éppen ettől szép a világ. Ha mindenki ugyanúgy gondolkozna, ugyanúgy beszélne és ugyanazt szeretné, mint a többiek, akkor bizony nagyon unalmas hely lenne ez a Föld nevű bolygó.
1: István bácsi, felhívjuk akkor Palkót?
0: Ja, igen, Palkó hamarosan évnyitón vesz részt, és egy verset kell elszavalnia.
1: Jihaj, akkor biztosan dobol a szíve.
0: Biztosan izgatott, de talán egy jó beszélgetés segít neki.
1: Hívjuk fel, tárcsázzuk.
0: Várjunk csak, éppen ő hív. Ez bizony telepátia.
1: Micsoda?
0: Majd elmondom, Ládikám. Szervusz, Palkó.
2: Szia, papa! Örülök, hogy ilyen gyorsan felvetted.
0: Épp itt volt előttem a telefon. Most nem tűnt el, mint máskor. Na, mesélj, mi van veled?
2: Nos, az van, hogy nagyon-nagyon izgulok, mivel az évnyitón egy verset kell elszavalnom.
0: És hogy állsz vele? Tudod már kívülről?
2: Azzal még nincs is baj, addigra megtanulom, de tudod, rettegek a szerepléstől. A sok-sok ember, mindenki engem fog nézni. Félek, hogy egyszeriben elfelejtem az egészet, és majd ott állok, mint egy szobor ledermedve.
0: Nézd, Palkó, teljesen megértelek. Fiatalabb koromban én is ugyanígy rettegtem attól, ha szerepelnem kellett egy iskolai színdarabban, de még attól is, amikor én voltam a hetes, és jelenteni kellett a tanárbácsiknak és a tanárnéniknek. Állandóan elcsuklott a hangom. Egyszer pedig teljesen leblokkoltam a színpadon.
2: Te komolyan mondod?
0: Bizony. És tudod, hogy mit csináltam? Egy pillanatra behunytam a szemem, nagy levegőt vettem, majd kinyitottam, és azt képzeltem, hogy csak egyetlen embernek mondom a verset. Egy valakire figyeltem oda csupán, így a többi tekintet már nem is zavart.
2: És sikerült elmondanod a verset?
0: Elám. Azóta mindig ezt a trükköt alkalmazom. Próbáld ki te is.
2: Hát jó, papa, megpróbálom, de nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog. De végül is veszíteni valóm se nagyon van.
0: Ez a beszéd, Palkó. Én tudom, hogy sikerülni fog. Aztán majd meséld el legközelebb, hogy mi volt.
2: Ne aggódj, elfogom. De most mennem kell, meg kell tanulnom a verset. Jövő héten hívlak. Addig is, szia.
0: Szia, kis unokám. Remélem, hogy sikerült egy kicsit megnyugtatnunk Palkót. Szóval, Ládikám, a telepátia azt jelenti, hogy ha valakiről éppen beszélsz, akkor a másik ezt megérzi, és mondjuk pont akkor hív fel telefonon.
1: Á, értem, mint egy láthatatlan posta.
0: Valahogy úgy, Ládikám. Apropó posta, a héten is sok-sok levél szállt be ide a meseposta udvarába. Vakkancs nem győzte összegyűjteni őket. Na nézzük, kinek a levele van a kupac tetején. Bécsi János a feladó. Na már, bontom is. Ó, mennyi sok szép rajz összefűzve, köszönöm. Rajta egy kis üzenet. Kedves István bácsi, épp az előbb hallgattam a Csukás mesepóstát. Nagyon szeretem, sokat hallgatunk titeket a testvéreimmel. Jankó, 5 éves óvodás. Köszönöm szépen, Jankókám, csukisztikus rajzokat küldtél. Nézzük, nézzük a következőt. Igen, kiskutyám. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, szeptembertől óvis leszek, amúgy Bori a nevem. Egy kicsit izgulok, remélem, hogy gyorsan összebarátkozom az óvis társaimmal. Anya azt mondta, hogy nem lesz baj. Szurkoljatok a Ládikával. Köszi, puszi, Bori. Anyukádnak igaza van, Borikám. Meglásd, a többi gyerkőc is ugyanúgy szeretne hamar barátokra lelni, mint te. Mindenképpen írj majd, hogy hogyan alakul az első hét. Olyan gyorsan összebarátkoztok majd, ti is rajzoltok egymásnak, nem csak nekem, s mint Pöttyös Panni, a következő mesében Tamarának.
3: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
4: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina, mókus vagyok. Szepes Mária, Pöttyös Panni. Panni levele Tamarához. Egyik esős napon nagymama levelet írt. Kinek írsz? Kérdezte Panni, aki szintén az asztalánál rajzolgatott. Anyuéknak. Te miért nem írsz levelet Tamarának? Én még nem tudok írni, de rajzolni tudsz. Emlékezz vissza, úgy ismerkedtél meg Tamarával. Panni arca felragyogott. Hogy rajzoljam le azt, hogy kedves Tamara? Kérdezte hosszas töprengés után. Tamarát le tudod rajzolni. Akkor írd azt, hogy édes Tamara. Az édes helyett pedig oda rajzolhatsz egy szaloncukrot. Persze, kiáltott Panni örömmel. Először is lerajzolta, hogy odakint esik az eső. Ő meg a szobában levelet ír. Az ágyon ott fekszik Csimpajkó, a kis párna kellős közepén. Pedig tudja, hogy nem szabad neki. Már háromszor ledobták, mégis visszaugrott. A kutyaházban Smirgli alszik. A Baromfi udvarban lakik Kikiri és Kotkot. Tegnap a másik Kotkot kis csirkéi is kikeltek egy kosár tojásból. Panni azután lerajzolta, hogyan esett bele a Pöttyös Panni baba az esővizes hordóba. Véletlenül. Azért esett bele, mert Panni felkapaszkodott a hordóra, hogy megnézze, mennyi víz van benne. Akkor Csimpajkó, aki egy nagyon kíváncsi kis cica, az ő hátán felrohant, és supsz, belepottyant a hordóba. Az ijegységtől Panni kiejtette a kezéből a babáját. Megbillent, és a következő pillanatban már benne is volt a hordóban. Fejjel lefelé esett bele. Szeme, szája, napozója csupa víz lett. Amikor Kati néni kiszedte őket a hordóból, mindhárman csuromvizesek voltak. Befejezésül lerajzolta, hogy szeretettel öleli Tamarát. Végül aláírta a nevét. Pöttyös Panni. Gyorsan múltak a szép, meleg augusztusi napok, és egyszerre megint csomagoltak. Panni nagyon sírt, amikor megtudta, hogy Smirglit nem viheti magával. Smirglinek a házat kellett őriznie. Csimpajkóról azonban semmiképpen nem akart lemondani, és Csimpajkó sem tágított mellőlük. Ha kinyitottak egy bőröndöt, rögtön beleugrott. Velünk akar jönni, és fél, hogy itt hagyjuk, magyarázza buzgón Panni. Jobb neki itt. Megszokta ezt a szép nagy kertet. Szomorú lenne nálunk, mondta nagymama. Csimpajkó ott akar lenni, ahol én vagyok, sírta Panni. Rendben van, simogatta meg a fejét Kati néni. Fogd a karodba, amikor elindultok. És ha valóban veled akar menni, akkor elengedem. Panni felsikoltott örömében. Csimpajkót már le sem tette a kezéből. Sürgette az indulást. Minden jól ment addig, míg ki nem léptek a kert kapuján. Csimpajkó szeme már a kapuban kétszer akkorára tágult, mint amekkora lenni szokott. A fülét hátra csapta. Amikor a kaputól távolodni kezdtek, a szőre lassan felborzolódott. Azután nagy zakatolással eldübörgött mellettük egy vonat. Csimpajkó nyávogását még ebben a fülsiketítő zajban is meghallották. Fújva, karmolva kapálozni kezdett. Kiszabadította magát Panni karjából. Visszabújt a kerítés alatt a kertbe, és nyomát sem látták többé. Ne sírj, vigasztalta Kati néni a boldogtalan Pannit. A cica ragaszkodik a házhoz, ahol született. Jövőre, ha visszajöttök, itt vár majd. Elfelejt jövőre, zokogta Panni. téged itt soha senki sem felejt el, Pannikám. Panni ettől egy kicsit megvigasztalódott. Amikor a vonat elindult, sokáig integetett Kati néninek. De már arra gondolt, nem sokára látni fogja Tamarát meg Péterkét. Azután hirtelen eszébe jutott az óvoda. Nagymama, kérdezte izgatottan, nem szállhatnánk ki mindjárt az óvodánál ebből a vonatból? Nagymama elnevette magát. Azt hitted, meg sem állunk addig? Hát, a nyaralás már elmúlt, és te megígérted, hogy utána rögtön óvodába mehetek. Amit én ígérek neked, azt mindig megtartom. Egy hét múlva óvodás leszel, Pannikám.
0: A barátság bizony különleges kincs. Brrr! Igen, kiskutyám, nekünk a csukimukik levele is kincsek. Ez a boríték is rejt valamit. Mi lehet benne? Nézzük csak. Ó, hát ez egy kagyló. De gyönyörű. És egy szép levél. Szia, István bácsi. Vakkancs és Meseládika. Anna vagyok. 4 éves óvodás, össze leszek középső csoportos, a jelen pedig szívecske. Az öcsémmel Márkkal, aki 1 éves, Marosvásárhelyről írunk neked levelet. Nagyon szeretem hallgatni a meseposta adását, sőt, esténként anyukámtól és apukámtól azt kérem, hogy indítsák el nekem Spotify-ról, amíg el nem alszom. Törökországi nyaralásunkon gyűjtöttem pár kagylót emlékbe, amelyek közül nektek is küldök. Egy rajzot is készítettem arról, hogy Vakkancs viszi a levelem neked. A nevemet én írtam rá, anyukám segítségével. Ő mondta, hogy melyik betű melyik után következik. Kedves Meseládika, örülnék neki, ha meglepnél engem, egy nekem szóló mesével. Nagyon szeretlek, István bácsi, Meseládika és Vakkancs. Sok-sok szeretettel, Anna és Márk. Hát igazán köszönöm ezt a gyönyörű levelet és a kagylót is. Vakkancs pedig pont így hozta a leveledet, ahogyan te elképzelted. És nagyon ügyes vagy, hogy le tudtad írni a nevedet. Nem sokára te is iskolás leszel, és megtanulsz írni. És bizony, nem csak az óvodában találhattok pajtásokra, hanem az iskolában is. De még milyen jó az iskola. Biztos vagyok benne, hogy sokan kezditek most az első osztályt. Várjátok már. Marci biztosan, írja is. Kedves István bácsi, idén kezdem az első osztályt. Nagyon várom, hogy megtanuljak olvasni, mert szeretném majd egyedül elolvasni a meséket. Kicsit izgulok is, mert minden új lesz, de kíváncsi vagyok az iskolára. Szeretettel, Marci. Szerintem biztosan csukisztikus lesz. Olvasni pedig az egyik legjobb dolog a világon. De ahhoz, hogy megtanuljunk olvasni, először a betűket kell, hogy megismerjük, mert bizony azokból állnak össze a szavakból pedig a mondatokból pedig a mesék és a történetek is.
1: Akkor menjünk el most képzeletben, Betűországba. Készen álltok?
3: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
6: Sziasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behúnyta a szemét, és hip-hop, már álmodott is. Álmában repültek, suhantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt, és szigorú felkiáltó jel, és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Áj, mondta szigorúan a felkiáltó jel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt, és bemutatkozott. Panka vagyok, És ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok nagy P és C van, morgott a felkiáltójel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak és bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak, az utcán K betűhöz hasonlító kutyák szaladgáltak, a levegőben M betűhöz hasonlító madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott.
1: Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik.
6: Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész. A hóna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrészsel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta. Majd ráírta, farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt.
1: Nem látsz a szemettől? Én favágó vagyok, favágó Ferkó. Nem tudom, hol a nagy té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té, se tejecske.
6: Majd barátságosabban folytatta.
1: Látom, idegenek vagytok, ezért adok nektek egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott.
6: Panka vigasztalta Cillancsot. Megkeressük a T betűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, s ahogy mentek, ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette, egy O betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kis betűt.
1: Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem, enyém az első hely, velem kezdődik a mondat.
6: Panka megállította a kis betűket. Köszönöm, mondta a nagy R. Mögöttem, sorakozó. A kis betűk engedelmesen sorba álltak.
1: Látod, sóhajtotta a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvass el bennünket.
6: Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami.
1: Strn!
6: Panka odafordult.
1: Ki szólt? Ki az? Kérdezte.
6: Strn! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupa lyuk. Kipotyogtak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott.
1: Rig! Rig!
6: Ó, te szegény! Suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved? Ki vagy? A fél madár Panka zsebe felé mutogatott, ahonnan kilátszott az O betű.
1: Hát persze, tessék, itt az O betű, a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy.
6: Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Cillancsot. Egy vicsorgó vérep csiripelt dühösen.
1: Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere, én veréb vagyok, csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak?
6: Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott.
1: Nem akarok ól lenni, ja, valaki megfordított, akaratom ellenére ló akarok lenni, lónak születtem, ja. Fordítsanak vissza! Jaj, mamám, ha most látnál, biztosan sírnál!
6: És elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémén kiabált, huhogott.
1: Nem láttátok a seprőt?
6: Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott.
1: Akkor nekem kell megkeresni. Valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom. Én sose akartam kémény lenni, nem annak születtem.
6: A kémény lemászott a háztetőről, s elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő. Ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kémény seprő akarok lenni. Egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény! Dühös kopácsolás hallatszott. Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű, bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami, elolvasta a plakátot. Elveszett az Y. Kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza. Magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka. Ez volt a furcsa, ez hiányzott. A nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyúlat. Olyan gömbölyű gömböc formája volt. Nézz rám, illetve ne nézz rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy I és egy A betűt nyújtott felé, de a null borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keressetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura.

0: foltostól bármit is. Szillancs panaszosan nyávogott.
1: Éhes vagyok, miáu. Már nem bírom sokáig.
0: Vanka körülnézett, s meglátott egy cégtáblát. Teabolt, ez volt kiírva rá.
2: Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt.
0: Ez így nem jó, mondta Panka, rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét. És hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C, ez legyen az A, B, C. A betűk tolakodni kezdtek, és a Z, akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt.
2: Ne búsulj, Z, mert ha hátulról nézzük az ABC-t, akkor te vagy az első.
0: Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére kerül. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az ól nem nyihog, a kéményseprő újra egy. Minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett, Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megéjenezték Pankát, és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom. De most felébredek.
3: Mielőtt megijednétek, hogy az iskola csak könyvekről, füzetekről és a tanulásról szól, elárulom nektek, hogy az a legjobb része, hogy a barátaitokkal együtt lehettek minden nap. Együtt nevethettek és játszhattok a szünetben. Fakkancs! A ládika elaludt. Köszönöm, kiskutyám. Na nézzük. Egy ismerős név. Barni. Már olvasom is a leveledet. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, nagyon szeretjük hallgatni a meséidet és a csukás mesepostát. Egyszer már írtam neked levelet, és szuper jó levelet küldtél nekem vissza. Nagyon-nagyon örültem a sok színezőnek, ceruzának. Köszönöm szépen. Én Barni vagyok, és ősszel megyek iskolába, ezt a levelet még anyukám írja, de nagyon szeretek színezni, rajzolni, parkácsolni, közben pedig mesét hallgatok. A kedvenc meséim a Kökölyszi és Bobolysza, a Mátyás királyos mesék, a Csuka parancsára, főleg ahogy Csőre Gábor meséli, mindig nevetek. Szeretem az állatos meséket, meg a mesék borogatás közbent és a piros esernyőt. Nagyon szeretek a természetben sétálni, de nyáron fürdeni is a Dunában. Köszönöm a sok mesét, küldök neked egy általam készített könyvjelzőt. A tengeri állatok is nagy kedvenceim, meg minden állat. Barni, köszönöm Barnikám a leveledet, és a könyvjelzőt is. Fel is viszem majd, hogy beletessem a könyvembe, hogy mindig tudjam, hogy éppen hol tartok. Alig várom, hogy az iskolai élményeidről is beszámolj majd. Dani pedig új helyen kezdi szeptembertől a második osztályt. Azt írja, kedves István bácsi, új osztályban kezdem a másodikat, mert elköltöztünk. Remélem, hogy hamar megismerem a többieket, és együtt fogunk focizni a szünetben. Amúgy szeretem az iskolát, mert mindig történik valami érdekes. Szeretettel, Dani. Köszönöm, Danikám. Az új helytől nem kell félni, ha nyitott leszel és barátságos, akkor csuki jó móka vár rád, meglást. Kívánom, hogy hamarosan ti is alapítsatok egy csapatot, mint mazsoláék a következő mesében. Jól mondom, Ládikám? Mintha hallottam volna, hogy egy pillanatra kipukkadt belőled az előbb, miközben szundikáltál.
4: Tényleg elaludtam, ezért mondtam ilyen csendben. Na de induljon a kukoricakedvelő kupája!
3: Sziasztok! István bácsi vagyok, a mesepostás.
5: Ne feledd, te is írhatsz nekünk bármiről, ami csak eszedbe jut. István bácsi imádja a gyerekek leveleit, és persze a meséket. Meseposta. Jó kedv borítékolva.
6: Sziasztok! Györgyi Anna vagyok. Pálint Ágnes megint Mazsola című könyvéből a Kukorica kedvelők kupája című mesét fogom felolvasni. A szép idő mindenkinek hozott valami örömöt. Varjó bácsinak könnyű, kellemes röpködéseket ellenszél nélkül, Manocskának tömérdek virágot a ház körül, Mazsolának pedig labdarúgó mérkőzéseket. Mazsola kedvenc csapata a Mangalica Sportklub, röviden az MSC volt. Minthogy Menyus a Bunda Sportklubért lelkesedett, gyakran került sor kettejük között heves szóváltásokra. Mikor azonban a Mangalica SC hosszas és sikeres mérkőzés sorozat eredményeképpen bekerült a Kukorica kedvelő kupájának negyed döntőjébe, Menyus félretette a haragot, és szívvel lélekkel kívánta a Mangalicák győzelmét. A negyed döntőben a Mangalicák egy igen erős külföldi klubcsapattal, a Berkshire SC-vel kerültek össze. Sajnos a mérkőzést a televízió Mazsola nagy felháborodására nem közvetítette. Ezt Manocska is szívből sajnálta. Televíziós közvetítés esetén ugyanis Mazsola ment volna át Menyusékhoz tévét nézni, így viszont Menyus jött át, hogy Mazsolával együtt hallgassa a rádión közvetített meccset. Valahányszor Mazsola és Menyus meccset hallgattak, az erős medve barlanghoz szokott Menyus olyan dobogást vitt véghez a kis tökházban, hogy Manocskának egy nyugodt perce sem volt. Varjú bácsi éppen akkor suhant el a tökház felett, amikor a Mangalicát berúgták a Berkshire SC kapujába az első gólt. A következő pillanatban olyan ordítás rázta meg a tökházat, mintha a nevezetes labdarúgó mérkőzés annak falai között folyt volna. Varjú bácsi le is ereszkedett az ablakhoz, hogy megnézze, hány torokból tört elő ez a farrengető üdvrivalgás. Persze odabent csak Mazsola és Menyus tombolt örömében. Szegény Manó barátom, gondolta az öreg varjú részvéttel. Nem csodálom, ha félti a bútorait. Megyek és beszélgetek vele egy kicsit. Manocskát a kertben találta meg, a virágok között.
7: Tudod, mi jutott eszembe, varjúkoma?
6: Nézett föl Manocska vidáman.
7: Az, hogy egészen kicsi Manókoromban én is egy virágban laktam. Ha jól emlékszem, trombita virág volt, sejem szirmú, halvány piros.
6: Ebben a pillanatban kivágódott az ablak, és Mazsola hajolt ki rajta diadalittas képpel.
8: 2-0 javunkra! Laposra verjük a Berkshire-eket!
9: Mazsola, csak lesgól volt, nem adja meg a bíró!
6: Hallatszott a szoba mélyéről Menyus öblös hangja. Mazsola eltűnt az ablakból, és Manocska folytathatta visszaemlékezéseit a trombita virág kelyhéről. Éppen el akarta mondani, hogy akkor még ő is a levegőben közlekedett, mert volt szárnya. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, véget ért az első félidő, és Mazsola kirohant a tökházból.
8: Manucska, Manucska! Lihegte boldogan. Miénk? A Kukorica kedvelő kupája!
9: De Mazsola!
6: Csitította Menyus, aki szintén kiballagott egy kis friss levegőt szívni.
9: Ez még csak az első félidő volt.
8: Na és?
6: Fordult feléje Mazsola harciasan.
8: Talán azok a lankat, húsdisznók a szünetben megtanulnak futballozni?
10: Jobb az erő létük, mint a Mangalicáké.
6: Dörmögött Menyus. Mazsola erre csak legyintett. Számtalan vitája volt már Menyussal a Mangalicák erőléte miatt. Menyus szerint a Mangalicák fáradékonyak, hamar kifulladnak. A második fél időben többnyire már csak bánszorgásra futja az erejükből. Mazsola viszont azzal szokott érvelni, hogy a Mangalicák bámulatos taktikai érzékkel rendelkeznek. Kitűnően át tudják tekinteni a helyzetet, ezért nem is szoktak bolond módra össze-vissza nyargalászni a pályán. Most mindezt nem ért rá Mazsola elmondani, mert Manocskát kérlelte.
8: Manocska, gyere te is a meccset hallgatni!
10: Gyertek Varjú bácsival együtt, olyan izgalmas!
6: Mi most beszélgetünk, hárította el Manócska szeliden a hívást.
10: De gyere, Manócska, igazán gyere, mert győzni fogunk!
6: Hagyjál bennünket, Mazsola, kérlelte a Manó. Olyan jól beszélgetünk most Varjú bácsival. Mazsola értetlenül merett Manócskára. Miért éppen most beszélgetnek, mikor beszélgetni mindig lehet? Olyan közönséges, semmit nem érő napokon is, mikor nincs nemzetközi mérkőzés.
10: Tessék jönni meccset hallgatni!
6: Fordult egy pillanatnyi töprengés után Varjú bácsihoz, aki legnagyobb meglepetésére azt mondta, tiszteljük egymás hangulatait, gyermekem!
10: Tessék?
6: Kérdezte Mazsola. De Menyus gyorsan kézen fogta és bevonszolta a tökházba.
10: Hagyd őket, brummogta halkan. Látod, hogy nincs kedvük meccset hallgatni. De Menyus, hát hogy lehet az?
6: Kérdezte Mazsola.
10: Meccset hallgatni, ne legyen valakinek kedve.
11: Nem lehet mindig mindenkinek mindenhez kedve,
6: szögezte le Menyus.
11: Azért mondta Varjú bácsi, hogy tiszteljük egymás hangulatait.
6: Mazsola éppen meg akarta kérdezni, mi az a hangulat, de elkezdődött a második félidő, és ettől a perctől fogva Mazsolát már csak az érdekelte ezen az egész kerekvilágon, hogy hány góllal jut be kedvenc csapata a kupa döntőbe. Míg az izgalmas küzdelem folyt, Manócska és Varjú bácsi a kertben sétálgattak a virágok között. Varjú bácsi libbenbe járt kis öreges szökkenésekkel, s ha egy-egy ehető rovart pillantott meg valamelyik virág szirmán, gyorsan utána kapott. Közben megjegyezte.
11: Szépnek szép az olyan viráglakás, de nem hiszem, hogy valami tartós lenne.
6: Ősszel elhervadt, az igaz. Hagyta helyben Manócska. De kis manókoromban nem gondoltam az őszre, a hervadásra. Örültem a szép időnek, a sok virágnak, virágok keljében az édes méznek.
11: A mézről jut eszembe,
6: mondta Varjú bácsi, és felröppent a faágra egy fürkész darázs után, hogy sárga csőrű fióka koromban volt egy pajtásom, egy csóka, az mindig mézet lopott a vadméhektől.
10: Jaj, a vadméhek egyszer nagyon megkergettek engem,
6: nevetett föl Manócska. Szerencse, hogy akkor még volt szárnyam.
11: És azután mi lett a szárnyaddal?
6: Érdeklődött Varjú bácsi. Egy nagy nyári záporban elázott, összeugrott, tönkrement. Erről megint eszébe jutott Varjú bácsinak egy régi emlék.
11: Én is megáztam egyszer egy nyáron úgy, hogy órákig nem tudtam repülni, mert a tollazatom teleszívta magát vízzel.
6: Egyik emlék a másik után rajzott elő. Varjú bácsi úgy érezte, hogy még sokáig szívesen fog visszagondolni erre a kellemes nyáresti beszélgetésre. Ezt meg is mondta Manócskának, majd érzékenyen elbúcsúzott. Manócska egy darabig nézte, hogy tűnik el öreg barátja az alkonyatban, azután indult elrakni a kerti szerszámokat. Akkor vette csak észre, milyen nagy csend van. Bement a tökházba. Mazsola ott ült a szalmaágyon egyedül. Mi az? Már befejeződött a meccs? Érdeklődött Manócska.
11: Felelte Mazsola olyan síri hangon, hogy Manócska percekig nem merte megkérdezni az eredményt.
6: Mikor végre megkérdezte, Mazsola közölte vele, hogy égre kiáltó igazságtalanságok miatt a mangalicák kiestek a kupából, mert elvesztették a mérkőzést. Az eredmény 5-2 a Berkshire SC javára. Manócska megrendülve hallgatta. Együttérzett Mazsolával, a vacsoránál nekiadta a legjobb falatokat, s nem zaklatta azzal sem, hogy segítsen neki a mosogatásnál. Elkövetkezett azonban a lefekvés ideje. Manócska vizet melegített, és hívta Mazsolát fürdeni.
11: Nincs kedvem,
6: dünnyögött Mazsola. Mi az, hogy nincs kedved?
11: Nincs kedvem fürdeni.
6: Sajnálom, mondta Manócska. Ha van kedved, ha nincs kedved, fürdeni kell. És Mazsola már is bent találta magát a meleg vízben.
10: Oh,
6: visított, mint akit nyúznak.
10: Mi milyen vagy, Manucska, igazán milyen vagy? Ugye neked sem volt kedved a meccset hallgatni, és Varjú bácsi mondta is, hogy tiszteljük egymás micsodáját is.
11: Hangulatait segítette ki Manucska.
10: Igen, hangulatait,
11: mondta Mazsola a szappanos vizet köpködve.
10: De te nem tiszteled az én hangulatomat, Manucska, te nem tiszteled. Miért nem tiszteled?
11: Manucska szépen kiemelte Mazsolát a vízből, beburkolta a fürdőlepedőbe, azután a következő meglepő kijelentést tette. Mert ez a te hangulatod egyszerű lustaság. Mazsola rámerett.
10: Honnan tudod, Manucska?
11: Nagyon egyszerű, magyarázta a Manó. Ha valami szórakozáshoz, teszem azt meccshallgatáshoz vagy cukrászdába menéshez nincs valakinek kedve, akkor beszélhetünk hangulatról. De a fürdés, tisztálkodás, az nem hangulat kérdése, Mazsola. Azt el kell végezni, mert kötelesség. Mazsola tisztán, szárazra, dörgölve ágyba bújt, és egy idő múlva megkérdezte.
10: Honnan tudjam én mindig, hogy mikor, hogy is hívják, és mikor, szóval tudod?
11: Hogy mikor hangulat, és mikor lustaság? Bólogatott Manucska. Ó, e tekintetben nyugodtan rám bízhatod magadat. Majd én mindig szólok. Most például, mihez volna kedved?
10: Jól kupán vágni a mangalicákat, amiért elvesztették a negyed döntőt,
11: mondta Mazsola komoran. Manucska megnyugtatta. Látod? Ez hangulat. Mazsola megnyugodott.
3: Bizony, csuki mukikáim. Néha versenyzünk, néha hibázunk is, de a legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, segítsük egymást, és örüljünk egymás sikereinek.
4: István bácsi, én mindig örülök, ha megtalálod a szemüvegedet.
3: Vicces vagy, Ládikám, de én már olyan profi módszert találtam ki, hogy ezt a problémát orvosoljam, hogy az csuda. Ugye?
4: Oda kötötted a fülethez.
3: Nem, nem is olyan rossz ötlet. Azt találtam ki, hogy minden helyiségben, ahol megfordulok a házban, hagyok egy szemüveget. Így bármikor, amikor vakkancs szalad felém a csukimukik leveleivel, el tudom olvasni. Akármikor. Csak úgy, mint most.
4: Fifikás vagy te, István bácsi! Jó taktika! De azért fontold meg a szemüvegzsinort!
3: Jó, majd átgondolom. De most olvasok a szemüveggel, amit nem hiszem el, hogy hova tűnt. Az előbb még itt volt az ölemben. Vakkancs, azonnal hozd vissza a tréfarépát, reggeliztetek? Nem vicces. Tényleg lehet, hogy zsinort kéne kötnöm a brillémre. Na de most elolvasom Andriskám levelét. Kedves István bácsi, Német András vagyok, 7 éves. Egerben élek a szüleimmel és testvéreimmel. Matyival, aki már nagy és pilótának tanul. Szeretem a pompom meséket, kedvencem a civakodó cipőikrek. A nyáron voltam 2 táborban is. Az egyik neve alkotótábor az Egri várban, a másik Kolping család alkotótábor. Sok szép dolgot készítettem, virágálványt, ceruzatartót, szemüvegtartót, sok rajzot a várról, zománcozott nyakláncot anyukámnak, olyan könyvet, amit mi gyerekek készítettünk. Szeretem a meséket hallgatni, főleg, amit Jancsi papa fejből mesél. Jancsi papa abban hasonlít István bácsihoz, hogy azokat a meséket mondja el, amit ő is hallott régen. Ölellek, András! Öröm volt olvasni a soraidat, Andriskám, hogy milyen jó élményekkel telt a nyári szünet, sok szép emlékkel és saját készítésű tárgyakkal gazdagodtál. Jancsi papa pedig nagyon jól teszi, hogy azokat a meséket mondja el neked is, amiket annó ő is hallott. Ismerek én még valakit, aki nagyon szeret nektek mesélni, Kitaláljátok, hogy kiről van szó?
4: Petra!
3: Nem téged kérdeztelek, de biztos vagyok benne, hogy a csukimukik is kitalálták. Halljuk, hogy ezúttal miről mesél nekem az én drága szomszédom.
12: Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Posta. Jó kedv borítékolva.
13: Gívai Csilla, az éhes iskolatáska meséje. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem? Nem is tudom, hogy ezt a történetet elmerjem-e mesélni nektek. Ugyanis ez a mese egy éhes iskolatáskáról szól, aki se szó, se beszéd, úgy befalta, ami elébe került, hogy csak na. És utána elégedetten így kiáltott fel. Hát, ez jól esett. Tudom, hogy most nem értetek ebből egy árva kukkot sem, ezért inkább kezdem az elejéről. No, de hol is van az eleje? Megvan, megvan. Egyszer volt, hol nem volt. Voltam én, ugyebár, meg volt Vakkancs, az én mindenre elszánt kutyabarátom. És volt még a történetben egy kisfiú is, akit úgy hívtak, hogy Lali. Lalikáról azt kell tudnotok, hogy ő egy végtelenül kedves kisfiú, aki most már harmadik osztályos. Aznap Vakkancs és én épp egy új erdei útvonalat fedeztünk fel. A városka melletti erdőt már úgy ismertük, mint a tenyerünket. Ezért elhatároztuk, hogy abba az erdőbe megyünk aznap sétálni, ahol nagy bozótosok vannak, és a fény nem hatol át a fák lombjain. Ezért is hívták ezt a kis erdőt Sötétkének. Azóta is áldom az eszemet, hogy arra indultunk el, ugyanis emiatt a döntés miatt tudtunk Lalikának a segítségére sietni. Na, most figyeljetek nagyon, mert olyat mondok, amit nem olyan könnyű elsőre elhinni. A Sötétke erdő ugyanis nem akármilyen erdő volt. Tele volt tanszereket termő növényekkel. Volt ott vonalzó és toltartófa, meg körzőbokor, radírlugas, de még füzetfutólián is. Lalika, akinek a nevét már említettem, ebben az évben új iskolatáskát kapott. Ez a táska viszont ki volt éhezve a tanszerekre, ezért aztán a táska Lalikát mindenféle csalafintaságokkal a Sötétke erdő felé irányította. Ó, Lali, ugye nem mondod, hogy a hosszabb úton akarsz az iskolába menni? Kérdezte Lalitól a táskája rosszallóan. De hát, erre van az iskola, válaszolta Lali szelíden. Persze a táska nem hagyta annyiban a dolgot. Lalikám, pár hónap nyári szünet és elfelejted az iskolához vezető rövidebb utat. Nem látod, hogy inkább arra kellene mennünk? Hiszen ez a rövidebb út. Vagy talán el akarsz késni rögtön az első napon? Kérdezte kissé sértődötten Lalitól, majd sóhajtozni kezdett. Lalika elbizonytalanodott. Mi van akkor, ha tényleg az új iskolatáskájának van igaza, és ő eddig mindig kerülő úton ment az iskolába? Ekkor Lali a másik utat választotta, és tétován elindult a Sötétke erdő felé. Amikor elért a sötétlő erdő széléig, a táska magabiztosan kijelentette. Na végre, itt vagyunk! Lali pedig kissé félve, de besétált az ismeretlen erdőbe. Alig lépett kettőt az ösvényen, már is egy igazi vonalzófa előtt találta magát. Itt egy picit megállok a mesélésben. Ti már találkoztatok életetekben igazi vonalzófával? Nem? Hát akkor mondok róla pár szót, hogy ti is el tudjátok képzelni. Egy átlagos vonalzófa törzse roppant egyenes, és az ágai derékszöget zárnak be a törzséhez képest. De ami a leglátványosabb rajta, hogy fürtökben lógnak róla egyenes és háromszög alakú vonalzók is. Amint a mohó iskolatáska meglátta a vonalzókat, rögtön be is kapott belőlük pontosan három darabot. Egy 30 centis ezüst színű egyenest, egy kék átlátszó háromszög vonalzót és egy nagyon aranyos, sárga, félkörös szögmérőset. Tegye fel a kezét az, aki most azt gondolja, hogy ettől aztán biztosan jól lakott ez a torkos táska. Sajnos ti, akik feltettétek a kezeteket, tévedtek. Ugyanis ahogy meglátta a táska a tolltartófát, még éhesebb lett, mint eddig volt. Jó, mondjuk az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ez a tolltartófa igencsak csodás látványt nyújtott. Lógtak rajta unikornisos, versenyautós, búváros, bolygós és űrhajós tolltartók is. Nem beszélve a rózsaszín pónis és a középkori királylányos mintájú társaikról. Lali kíváncsian nézte, hogy a táska mennyi tolltartót fog magába tömni. Csodák csodájára az iskolatáska csak egy tolltartót kapott be, és pont azt, ami Lalinak is a legjobban tetszett, a bolygósat. Viszont ez a tolltartó egyszer csak kikiabált a táskából. Lali, menj a színes ceruzarétre és szedj belém pár gyönyörű színest! A fiúnak nem kellett kétszer mondani, kiszaladt a ceruzás rétre, és vagy 20 féle csodálatos színes ceruzát szedett össze. Aztán a radírlugasról is került 2 igazán gyönyörű radír a táska bendőjébe. És a füzetliánt is alaposan lelegelte, hiszen az iskolatáska bekebelezett 2 négyzethálós és 2 sima, 3 vonalas füzetet is. Lalinak ekkor lett elege a táskája torkosságából. Te táska! Ideje indulnunk. Különben is, már alig bírlak cipelni. Na, még ezt az aranyos kis órarend bokrocskát hadd kóstoljam meg. És már húzta is Lalit a bokor felé. Miután a táska az órarendet is bekapta, egy pillanatra elmosolyodott, és csak ennyit mondott. Hát ez jól esett. Közben Lali érezte, hogy teljesen eltévedt. A táska már nagyon nyomta a hátát, de nem merte ledobni magáról. Tétován elindult a barátságosabbnak tűnő ösvényen, de fogalma sem volt arról, hogy merre járt. Én csak azt láttam, hogy Vakkancs valamire nagyon felfigyelt és előre futott. Valószínűleg érezte, hogy valaki bajban van. Szerencsére a kiskutya hamar meglelte Lalit, és elkezdett hangos jelző ugatásokkal figyelmeztetni engem, hogy siessek oda. Futottam is, ahogy tudtam, és nagyon megkönnyebbültem, hogy mindenki épségben van. Bár azért Lali elég kétségbe esett arcot vágott. Látnotok kellett volna szegényt, ahogyan a degeszre hízott iskolatáskája alatt roskadozott. Félig már le is csúszott szegényről a dugig tömött táska. Lali persze nagyon örült nekünk, és rögtön töredelmesen bevallotta, hogy bizony az iskolatáskája csalta előtt a jó útról. Szép kis história, mondhatom, feleltem Lalinak, aki persze akkor már belátta, hogy mennyire könnyen hitette el a táskája vele, hogy rossz úton halad. Vakkancs és én végül elkísértük Lalit egészen az iskola bejáratáig. Én cipeltem az iskolatáskát, Lali és Vakkancs pedig boldogan futkároztak előttem. Bevallom, nem igazán tudtam haragudni az iskolatáskára sem, hiszen annyi gyönyörű tanszer láttán nem volt nehéz túlzásokba esnie. Másnap délután aztán ismét összefutottam Lalival. Megkérdeztem tőle, hogy mit szóltak az osztálytársai az új felszereléséhez. Kiderült, hogy az osztályában minden tanszerének nagy sikere volt. Csodájára jártak a gyönyörű vonalzóinak, a bolygós tolltartójának a rengeteg színessel és radírokkal, valamint a csodaszép füzeteinek. Sőt, valakinek annyira tetszett az iskolatáskája, hogy el akarta cserélni a sajátjával. Lali viszont akkorra már annyira megszerette a táskáját, hogy inkább megtartotta magának. Na, és ti már készen álltok az iskolára? A ti iskolatáskátok is ennyire mohó. Ha van kedvetek, írjátok meg nekem!
3: Drága csuki mukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől pedig újabb sorozattal készültünk nektek. Egy piszén pisze kölyök mackóról, aki immáron iskolai tapasztalatait meséli el nektek. Új barátokat is szerez, megtanul mindent, amit egy elsősnek illik, sőt, némi csibészséget is, amikor rövid időre iskola kerülővé lesz. A legfontosabb azonban, hogy megszereti azt a bizonyos Kökörcsin utcai iskolát. Bízom benne, hogy jól fog telni az első hetetek az óvodában és az iskolában egyaránt. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukibukik!
5: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
14: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
5: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Cifra Palota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
15: Kukorica tengeri, adja disznónak enni.
16: A disznónak nem adok, mert én új asszony vagyok.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az égigérő passzúj. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy özvegyasszony, kinek nem volt egyebe, csak egy bátor kisfia, meg egy soványka tehene. Így éldegéltek hárman szegénységben, de annál nagyobb boldogságban. Hanem egy nap elfogyott az ételük az asztalról, s akárhogy is bánkódott az asszony, a tehenet el kellett adniuk a piacon. El is küldte a fiát, csináljon neki egy jó vásárt. A fiú épp hogy kiállt árulni hajnalban, s már el is adta a tehenet. Csak épp nem pénzzel váltották meg, hanem egy szem passzújjal. Örült az ifjú a frissen szerzett portékának, hiszen azt mondták, varázs ereje van. Mutatta otthon az anyjának a babszemet, de az keservesen sírni kezdett a dicséret helyett. Mi lesz velünk, fiam? Éhen fogunk halni! Édesanyám, ennek varázs ereje van, próbálta vigasztalni a fiú. De az anyja nem hitt neki. Legény gondolta, próbát tesz. Még aznap este elültette a babszemet. Alig tudott aludni, annyira várta, hogy kihajt-e a passzúj másnap. Lássatok csodát! Reggelre az apró magból kinőtt egy égigérő passzúj. Közelebb ment, megvizsgálta, de akárhogy nézte, a tetejét nem látta. Na, édesanyám, szólt a fiú, útnak indulok, megmászom ezt a passzút. Az anyja könyörgött, hogy maradjon, de a fiú nem tágított, fogta magát és felmászott. Reggel indult neki, de csak mászott, mászott, és már a nap is lement, mire elérte az eget. Volt ott egy nyílás, amin kiszűrődött egy kis világosság. A fiú követte, bemászott a lyukon át, és a túloldalon igazi földön túli birodalom várt rá. Úgy csillogott minden, hogy a fiú nem hitt a szemének. Aztán észrevett a távolban, a felhők tetején egy takaros kis házat. Közelebb ment, s gondolta, szállást kér éjszakára. Bekopogott, s egy vénséges vénasszony nyitott ajtót. Tudod, tehez kinek az otthona? Nekem bizony a hétfejű sárkány az uram. Nem sokára hazatér a vadászatból. Ha itt talál, köret leszel a vacsorához. Megijedt most a legény. Kérlelte a banyát, bújtassa el, mire megérkezik a sárkány. És mivel az asszonynak jó szíve volt, kigondolt valamit, hogy elrejtse a fiút. Hozott egy nagy teknőt, és a fiút a földre fektette, majd rá a teknőt, hogy teljesen belepje. Aztán fogta az egészet, és betolta az ágy alá. Csendre intette, ne mocorogjon, ha jön a sárkány. Nem kellett soká várni. Amint éjfélt ütött az óra, betoppant a hétfejű sárkány. Hóna alatt egy tyúkkal. Letette az asztalra, majd ráfőrmett. Tújj egyet, vagy megfőzlek. Hiszitek vagy sem, a tyúk úgy megijedt, hogy egy aranytojás bújt ki belőle. Sárkány pedig addig szólongatta, míg a vacsorához elég tojás nem jutott. Miután jól lakott, egyszer csak megcsapta az orrát az idegen szag. Mi ez a szag? Kit rejtegetsz előlem?
1: Rejtegetni? Ér ugyan senkit? Már megint nem tudsz a szagok között különbséget tenni, hát ez csak a tyúk!
0: A sárkány megnyugodott, és lecsukódott a szeme. De az asszony se bírta tovább az ébrenlétet. Úgy, ahogy volt, elaludt ülve a széken. A legény közben türelmesen várt a teknő alatt, és mikor látta, hogy mindketten alszanak, előbújt, hóna alá kapta az aranytojástól jó madarat, aztán futott, amilyen gyorsan csak bírt. Odaért a lyukhoz, hátra pillantott, látta, hogy a sárkány a nyomában lóg. Elkapta a legény a passzúj szárát, és olyan gyorsan csúszott lefelé, hogy a tyúk majdnem kiesett a kezéből a nagy lendületben. Amikor megérkeztek a földre, fiú fogott egy fejszét, és hamar kivágta a növényt. A sárkány pedig, aki már éppen mászott lefelé, akkor átesett, hogy többet fel sem kelt. A nagy robajra felkelt a fiú édesanyja, s hogy örült, mikor egy szem gyerekét meglátta. Meglásd, édesanyám, ezentúl lesz mindig mit enni. Ez a tyúk eleget fog tolni.
1: Ugyan, hiszen alig van rajta hús, ezért a piacon nem kapsz egy fél paszújt,
0: kételkedett az anyja, de akkor a fiú odaszólt egyet a tyúknak. Tolj egyet, kedves madaram! Abban a pillanatban tojt egy aranytojást a fiúnak. Hogy csodálkozott az édesanyja? Még a szája is tátva maradt. Addig szórongatták a madarat, amíg a sok aranytojásból össze nem jött annyi pénz, hogy vegyenek egy szép házat, meg egy pajtát. Nem volt többé gondjuk semmire, csak élték tovább boldogan az életüket.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az állatok nyelvén tudó juhász. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, még az óperencián is túl nem volt. Az üveghegyen innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldala se volt, teli volt kaláccsal, egy se volt benne. Hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy juhász. Ahogy a juhait őrizte az erdőben, meglátott messziről egy tüzet. Abban egy rettentő nagy kígyó sírt. Segítsél ki, te szegény ember, jótét helyett jót várj, mert az én édesapám a kígyók királya, és megjutalmazza a te hűségedet. Hát kapta a juhász, levágott egy karót, s azzal kivette a kígyót a tűzből. A kígyó elmászott egy darabon. Felemeltek ott ketten egy nagy követ. A kő alatt lyuk volt, azon lementek a föld alá, a kígyók királyához. Kérdezte a kígyók királya. Mit kívánsz, te szegény ember, amiért a fiam életét megmentetted a haláltól? Azt mondta a szegény ember, csak azt kívánja, hogy az állatok nyelvét értse. A kígyók királya megadta, de egy feltétel alatt, hogy azt senkinek sem merje elmondani, mert akkor bizony rossz dolog fog történni. Ahogy hazafele utazott, meglátott egy odvasfát. Ült azon két szarka. Azt mondta egyik a másiknak, hely, ha tudnák az emberek, hogy mennyi pénz van ebben az odvasfában, milyen boldogok lennének belőle? A juhász meghallotta, megjegyezte a fát. Elment haza. Később eljött szekérrel a pénzért, hazavitte. Nagy gazda lett belőle. Elvette a számadó lányát. Az asszony mindig kérdezgette, hogy honnan van nekik ennyi pénzük. A juhász azt mondta, ne kérdezd, az Isten adta. Odahaza a szobában a kemence nyakon ült két macska. Azt mondja az öreg macska a kis macskának, hogy mivel ő kisebb, s könnyebb befér a kamrába, lopjon neki szalonnát. Erre a juhász elnevette magát. Kérdezte is a felesége, hogy mit nevet. Elmondta, hogy az öreg macska mit mondott a kis macskának. Kérdezte a felesége, hogy honnan érti ezt a beszédet. Ha te tudnád, de nem szabad megmondanom, mert akkor rossz dolog fog történni. Mindegy, mondjad csak meg, mondta a felesége. Nem lehet, kötötte magát a juhász. De egyszer vásárra készültek. Az asszony ült a kancalóra, az ember pedig a csődörre. Az asszony elmaradt egy kicsit. A csődör ekkor rányerített a kancára, hogy miért nem jön hamarabb. Ez meg azt mondta, könnyű neked, te csak azt a sovány embert viszed, én meg ezt a kövér asszonyt, te! A juhász ezt mind értette, megint elnevette magát. A felesége most is kérdezte, hogy mit nevet. Hát elmondotta, hogy mit mondott a csődör a kancának. Az asszony rákezdte, hogy mondja meg neki, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. De a juhász azt mondta, nem szabad, mert nagy baj lesz, ha megmondja. Hazamentek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt kérni a kutyáktól. A kutyák azt mondták, hogy nem lehet, ezután mégis négyet odaígértek. De az öreg bodri kutya azt mondta, gyalázatosak, hogy meritek a gazdánk juhait odaadni? A gazda ezt mind értette, a kutyákat szétkergette, csupán a bodrinak adott egy nagy karé kenyeret. Hát az asszony ismét kérdezte, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. A juhász azt mondta, nagy baj lesz, ha megmondja. Az asszony erre azt mondotta, hogy mindegy, ha rossz dolog is történik vele. Erre a juhász koporsót csináltatott és belefeküdt. Még annyit mondott, hogy hadd adjon utoljára a bodrinak egy darab kenyeret. De a bodrinak nem kellett, mert nagyon szomorú volt, sajnálta a gazdáját. Hanem ekkor bement egy hegyke kakas, és nagy kényesen ette a kenyérdarabot. Azt mondta a bodri neki, ó, te átkozott gonosz állat, hogy esik jól a kenyér olyan kényelmesen, mikor a drága jó gazdánk éppen szenved. De a kakas azt mondta, te bolond, te is olyan bolond vagy, mint a gazdád. Nem tud egy asszonynak parancsolni. Ládd, én nekem 20 feleségem van, mégis tudok mindegyiknek parancsolni. Erre a juhász felugrott, jól megmondta a feleségének, hogy aki kíváncsi hamar megöregszik, nolám, többet nem is kérdezte, honnan tudja az állatok nyelvét.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mátyás király és az okos leány. Előadja Benkő Bence Dániel. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekeren, hol pedig gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajthatott át a falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás király, hát kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem aláson, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondtalanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse Eleanor azt a kereket, de meg is nyuzassa, mert ha nem, akkor a fejével fizet, mondta nagyharagosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van. Elhengeríteni, csak elhengerítik azt az útból. De hogyan mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, hát mi lelte kendet? Olyan nagyon töprenkedik, kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hajd el, leányom, hát nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja, hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérlelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte, hogy mi baja. Erre járt a minap Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, és összetört a hintójának kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk. Jaj, most mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol van a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette azt az átkozott malomkövet. Megnyuzatta el, hogy parancsoltam. Én jöttem el apám helyett, állt elő takarosan a bíró leánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzhattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Hát kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány! Van én nékem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat. Feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye. Abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor majd én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nékem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nékem azt a korsót. Én szívesen, csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki annak a 100 esztendős kosarát. Hát kilátott már olyat, hogy valamit a színéről megfoltozzanak, felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem, mentem az országban, de ennek a lánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való? El is veszem feleségül. Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. A csoda óra. Benedek Elek gyűjtése. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de a jóisten tudja miért, erre is megharagudott, és elküldte a háztól. Fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírt, nem volt pardon. A kicsi királyfiúnak el kellett bujdosnia. Elindult hát nagy búbánattal a királyúrfi. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által. Amint megy, hallja, hogy fut lélek szalad

0: Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, és az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, és ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat. Még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá telepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek, vagy mi, újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Azt felelte a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, míg a hasára nem sütött a nap. Tovább indult, s addig ment, mendegélt, míg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tudá módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas s olyan meredek volt az. De addig s addig keresgélt, hogy egy likra talált. Beindult ezen a likon, de alig ment egy jó puska lövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elé, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elévette. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, szólt a király úrfi, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő gyertya, s annak a világánál mendegélt tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lik. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe embert talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten jó napot, édes apám uram, hát hogy van, hogy szolgál a drága egészsége? Adjon Isten, felelt a törpe. Én jól vagyok, hanem ki vagy te, s miféle járatbeli ember, hogy itt jársz, hol még az egér se jár? Elpanaszlá a királyúrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Biztatta, vigasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert aztán ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyet elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de eltűnt, és a király nagyon szomorú. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, aki nagyon szomorú, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világvándora. De így, de úgy, mondta a királyúrfi, az mégsem volna becsület. Hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra. A törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúrról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél. De olyan fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Kérdezz a 3 leányka testvéredről, akiket itt hagytál, mielőtt nyomod veszett. Megköszönte szépen a királyúrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult kifelé a hegyből. Mikor kiért, elévette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak egy fia volt, s akinek nyoma veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez, ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta. Most már nyisd ki a szemedet! A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáénál is gyönyörű palota kapujában állott. Mikor jól körülnézegette a palotát, benyitott a kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat gondolkodott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak. Ölelte, csókolta, hogy így drága, édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak ez életben. A király csak ámult-bámult, nézte a fiút tetőtől talpig, szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a pópa is szörpelette a puliszkát, s még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a három élt, s a királyúrfi gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elévette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a három leánynak olyan három aranyvirág bokrétát hozzon, amilyet még emberi szem nem látott. Nem telt bele egy óra, s ott volt mind a három aranyvirág bokréta. Külön-külön elküldötte a három kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb király kisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a ruhájára. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb király kisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a kettő azt hitte, hogy az övék is a testvérük ruháján ragyog. Megharagudtak reá, el akarták tőle venni. De bizony nem adom én, mondta a kicsi király kisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszalad erre mind a két lány, s csak ugyan egy-egy aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban. Mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még távol létében is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy három aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már, felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngősség van, s én fogadok, ha felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a herceg. Kikacagta a király a hopmesterét, de ez addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiával. Elé fogta mindjárt a fiút, s elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a királyúrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a királyúrfi elévette az óráját, s elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jógazdám, mondta az óra. Reggelre meg lesz a híd. S meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy mikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyet tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 emeletes palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, akkor nagy bajba kerülsz. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt a fia nem tudja megcsinálni, mert attól félt, hogy ördöngősségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csuda órának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a 7 emeletes palota? Csak hogy hanyat nem esett a csodálkozástól. Hát még a király, föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, melyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom ezt is, de ha még ezzel sem éri be, én bizony kereket oldok. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De míg a kertre került a sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, és vigyék el a herceget is, mert emlékszik, hogy eltűnése előtt nagyon szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. De mielőtt elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék. És itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megreparálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, és az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, ki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával diskurált, hazaszökött, bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, elvette az órát, s felnyitotta. Azt kérdezte most az óra: mit parancsolsz, rabló gazdám? Azt parancsolom, hogy vígy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával együtt, ahová kívánkozott. Hazajön este a királyúrfi a vadászatból, megy a szobájába egyenest, s először is az óráját keresi. Keresi, de nem találja. Fölfordít, tűvé tesz mindent, de hiába, híre pora sem volt a csuda órának. Hely, megszomorodik a királyfi, hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Nagy baja lesz, ha hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amerre a szeme látott. Hét nap s hét éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára ennek a drága kincsnek. Nyolcadnap, éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért. Benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, s éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elé mondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak kelettől nyugat felé járom meg a világot, de akit te keresel, arra nem jár, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya, az ő fiai mindenfelé megjárják a világot. Bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a királyúrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó szakát kívánt a napnak, és azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, és bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél is csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egeret, és megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hopmestert. Essék ki a szemem, ha láttam, azt felelte valamennyi. Már nagy búsan vissza akart menni a királyúrfi, mikor elé sántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hopmestert. De bizony láttam, felelte a sánta egér. Éppen onnét jövök, de a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk ligban lakik, hogy még én is csak alig férek be oda. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mit évők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a likon, s míg a hopmester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a királyúrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a királyúrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A hopmestert ott hagyták a barlangban, ahol éppen jó volt neki. Visszament most a királyúrfi a második apja udvarához. De szomorú nap volt a palotában, a második apjától akkor vettek búcsút. A királyságot a legkisebb leányára hagyta, mert ez volt a legügyesebb. A két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbet kérte meg. Közbe legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, és egyszerre olyan lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Andrea vagyok. Van egy mondás, ami így szól. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Az, hogy a veszélyes próbálkozásokra előbb-utóbb ráfázik az ember, vagy a ravasz róka. A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazdag ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte szépen, a padra puporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdt, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, rókakoma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, bíztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban nem volt semmi. Hanem azért, mikor felébredt a róka, jajgatni kezdett. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahol, keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keservesen siránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, és most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel, ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akart feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha a tolvaj után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki, nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Amikor szépen kivette a zsákból, no, mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, s mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, hogy ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így ment mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákom a pad alá. Mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép malacomat. Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé, így sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép kövér malacot. No, most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országútra, s a zsákot kibontotta. Sosem látott még ilyen szép malacot. Ebből lesz ám csak a jó ízű pecsenye. Ment mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazda házához. Beeresztették, itt is ugyanazt mondta, mielőtt lefeküdtek. Gazduram, jól vigyázzon ám éjjel a tolvajra, hogy el ne lophassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van. Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó, de meghallotta is, hogy csak kis malac visít belőle. Na de azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen. De nem aludt ám el a róka, megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig pitymallott, Már el is kezdte a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat. A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj és ne kiabáld tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákodat, hogy odakint tegyen bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopója, éppen éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába. Jól be is kötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kiusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót.
1: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
3: Műsorajánló következik.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedeznivaló vár a gyerekekre. A nyugodt ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogatmosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a félpár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.
1: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Marék Veronika. Bagollyal nyaraltunk. Ha a tavalyi nyár szóba kerül, a Kossuth utcai iskola negyedikesei tűzbe jönnek még most is, és egymás szavába vágva kezdik mesélni. Mi egy bagollyal nyaraltunk. És ha megkérdeznéd, hogy hol fogták azt a baglyot, a nevetéstől felborulnának a székek. Mert ez a bagoly nem olyan bagoly volt, hanem másmilyen. Hogy milyen? Kezdjük az elején, úgy derül ki a leghamarabb. Egy forró nyári délben új vendégek érkeztek a Balaton parti táborba. Az előbb említett Kossuth utcai iskola harmadikos tanulói. A hármas számú 10 ágyas sátrat kapták, 9-en. Hajdú József az utolsó percben megfázott, és úgy köhögött, hogy otthon kellett maradnia. Egy ágy tehát üresen maradt. Ez éppen jól jött, mert Zsiráf és Pocak már megint haragban voltak. naponta általában háromszor vesztek össze, és háromszor békültek ki. Most éppen szóba sem álltak egymással, ezért Pocak sértődötten a sarokba vonult. Zsiráf pedig üresen hagyta mellette lévő ágyat, és a következőre telepedett. Mindenki kipróbálta saját ágyát egy-egy bukfenccel, aztán a táskákat begyömöszölték az ágyak alá, és izgalmas találgatásba merültek. Mi lesz az első ebéd? Éppen eldöntötték, hogy a szag után ítélve gulyásleves lesz, meg valami tészta, amikor a sátor bejáratában megjelent egy szőke, szemüveges fiú. Ő is harmadikos lehetett, de senki nem ismerte. Szervusztok, mondta a fiú. A harmadikosok valami sziafélét morogtak, aztán lelkesen tovább figyelték Zsiráfot meg Pocakot, akik látványos veszekedésbe kezdtek. Nem tudtak megegyezni, hogy melyik jobb, a mákos tészta vagy a diós tészta. Az új fiú nyelt egyet, aztán táskáját lóbálva odament az üres ágyhoz. Letelepedett, és tanácstalanul nézett maga elé. Szerencsére megszólalt a kis harang, ebédhez. A sátor egy perc alatt kiürült, és a gyerekeket elkapta a tábori élet vidám forgataga. Ebéd után pihenő, aztán játék, játék, játék vacsoráig. Estére a hármas sátor lakói némi nagyvonalú mosdás után úgy érezték, hogy nincs jobb dolog a világon az alvásnál. De amikor már mindenki ágyba bújt, alvásról szó sem esett. Megkezdődött a sátrak esti műsora, a viccek, a rémtörténetek, a zseblámpák kószáló fényei és a vége fogyhatatlan nevetések. Csak a szőke szemüveges nem szólt semmit. Nem is nevetett. Nem volt kedve nevetni. Egész délután lézengett, hol itt, hol ott. Hajdú József helyett jött az utolsó pillanatban, de másik iskolába járt, nem ismerte senki. Ezért nem hívták focizni, senki nem választotta be a csapatába, nem kérdezték meg, tud-e pingpongozni még akkor sem, amikor Zsiráfnak nem akadt párja, mert Pocak a nádas szélén duzzogott. Keresztül néztek rajta, mintha ő is egy sátor, vagy egy sátorpöcök lett volna. Amikor elcsendesedett a sátor, Zsiráf és Pocak hosszú suttogásba fogott a szemüveges feje fölött. Minden szót hallott. Hallotta, hogy kibékülnek és terveket szőnek másnapra. A szemüveges ettől kétszer olyan egyedül érezte magát, mint az előtt. Szégyen ide, szégyen oda, csendben bőgni kezdett. De még bele sem melegedett, amikor hirtelen nagyszerű gondolata támadt. Olyan jó gondolat volt, hogy a szomorúság elillant tőle, s a szőke fiú befordult a fal felé. Egy perc múlva már mélyen aludt. Másnap reggel felajánlott a Pocaknak, hogy cseréljenek helyet, ha akar, feküdjön Zsiráf mellett. Pocak boldogan beleegyezett, mert éppen két veszekedés között békében voltak. Így hát a szemüveges bekerült a sarokba, mint egy remete, s megkezdődött csodálatos élete. Reggel után elballagott Viki nénihez, a tábor könyvtárosához, s egy ingó-bingó könyvtornyot egyensúlyozva tért vissza a sátorba. A 20 könyvet letette az ágyára, és olvasni kezdett. De nem akárhogy olvasott. Olvasott kirándulás közben, a tábortűz mellett, pihenő előtt és pihenő után, a hintán ülve és a fűben fekve. Sétált könyvvel a kezében, fára mászott és a fa tetején folytatta az olvasást. A gyerekek jót nevettek rajta, aztán beszélni kezdtek róla. Zsiráf azt állította, hogy a szemüveges a tóban is olvas, amikor fürdik. Pocak azt mondta, hogy ez hazugság, mert a vízben nem lehet olvasni. Erre Zsiráf kért egy újságot Viki nénitől, és bevonult a Balatonba, hogy elolvassa az apró hirdetéseket. El is olvasta mindet, de a tóból már csak Zsiráf jött ki. Az újság bennmaradt a vízben, és rengeteg bosszúságot okozott a halaknak, mert kicsi darabokra szétázott, és nagyon rossz íze volt. Így hát zsiráfnak lett igaza. Lehet a vízben olvasni. Pocak erre kijelentette, hogy a szemüveges éjjel is olvas. Ezt meg zsiráf nem hitte el. Este mindenki korán ágyba bújt, hogy eldűjön a nagy vita. Lámpaoltás után a kilenc gyerek feltűnően hamar szuszogni kezdett, és akkor a szemüveges óvatosan felült. Vett egy könyvet, lábúj hegyen a sátor ajtóhoz lopakodott, lehasalt, kidugta a fejét és a könyvét a tiszta kéklő holdfénybe, és valóban olvasni kezdett. A sátorban felharsant az indián ordítás. Pocak boldogan visította. Mondtam, hogy éjjel is olvas, mondtam! Zsiráf dühösen dörmögött. Honnan tudjam, hogy nem gyerek, hanem bagoly? Kitört a nevetés, és a szemüvegesre ráragadt az új név, a bagoly. A bagolyról jó vicceket lehetett gyártani. Aki elment mellette, mind mondott neki valamit. Te bagoly, ki találta fel a mojírtót? Nem tudod? Ezt még nem olvastad? Te bagoly, ne olvas annyit, elkopik a szemüveged. Te bagoly, ha olyan okos vagy, mondd meg, mi lesz vacsorára. A bagoly válasz helyett csak vigyorgott egyet, és olvasott tovább. Nem is történt volna semmi egyéb ezen a nyáron, ha egy napon be nem köszönt a rossz idő. De beborult, hűvös lett, és esni kezdett az eső. A gyerekek a sátrakba szorultak, ez pedig nem volt jó. Igaz, eleinte nem volt semmi baj. Előkerültek a társasjátékok, a kinevet a végén, a sakk, a malom. Csak hogy délutánra megunták mindet, és a sátorban hol itt, hol ott csapott fel a veszekedés. A bagoly csendben feküdt az ágyán, és olvasott, mint mindig. Körülötte meg elszabadult a pokol. Az általános verekedés, húzakodás azonban őt sem kímélte. Zsiráf csendet intett, és egy kígyózó mozdulattal kirántotta bagoly kezéből a könyvet. Olvasd tovább, bagoly, halljuk! Bagolynak a meglepetéstől lecsúszott a szemüveg az orráról. Visszatolta a helyére, aztán elvigyorodott, és hangosan mondani kezdte, mintha olvasná. Milyen furcsán érezte magát Brian, amikor ott lengett az űrben, széláramlattól, enyhén rezgő sárkány alatt. Úgy érezte, mintha egy fantasztikus ragadozó madár kapta volna fel.
4: Micsoda? Kérdezte zsiráf. Milyen sárkányról van szó?
5: Egy nagy, nyolcszögletű sárkányról, amelyre veszőkosarat erősítettek. Ezen szállt fel Brian, hogy megnézze, vannak-e még kalózok a szigeten.
4: Kalózok? A sátorban halálos csend lett.
5: Aztán megindult a kérdése közöne. Ki az a Brian?
4: Mi az a sziget? Hogy kalózok? Mondd már!
5: Bagoly felkuporodott, beleburkolózott a takarójába, és azt mondta. Verne két évi vakációját olvasom, éppen harmadszor. Elmesélhetem, de akkor kezdjük az elején.
4: Kezd el, mesélj, mesélj!
5: Hallatszott a sátorból innen is, onnan is, és a sátorlakók, mint a beduinok, pokrócba csavarva megszállták Bagoly és a szomszédai ágyát. Bagoly mesélni kezdett. Valamikor a múlt század közepén egy hajó siklott a csendes óceánon. Ezen a hajón egyetlen felnőtt sem volt, csak gyerekek, 15 gyerek. Egy napon viharos szél fújt a tengeren. A bagoly mondta a történetet. Izgalmasan, érdekesen mesélt. A sátor lakók végig élték a 15 sziget lakó minden gondját, örömét, és amikor egy szélroham hatására kialudt a tábor területén a villany is, akkor tökéletessé vált a varázslat. A sötétben csak a bagoly hangja szólt, és az esővertes sátor egészen olyan volt, mint a tengeren hánykolódó elszabadult hajó. Amikor felhangzott a vacsorára hívó harangszava, több ezer kilométer tettek meg képzeletben, amíg visszatértek ide, a hármas számú sátorba. Vacsora után a bagoly folytatta a mesét. Talán nem is aludtak volna az éjjel, ha a történet maga is nem parancsolt volna szünetet. Amikor a 2 évi vakáció gyerekei rábukkantak és beköltöztek a francia barlangba, akkor a bagoly takarodót fújt. A gyerekek elaludtak, de bagolynak becsületszavát kellett adnia, hogy másnap folytatja a mesélést. Az idő tovább romlott, de a sátorban a hangulat egyre jobb lett. Lassan más gyerekek is átszivárogtak, s a hármas sátor zsúfolásig megtelt. A 2 évi vakáció után elmesélte a dzsungelkönyvét, aztán pedig az Emil és a detektíveket. Akkor játszottak, akkor aludtak, amikor ő mondta. Még zsiráf és pacak is abbahagyták a veszekedést, ha rájuk nézett. És mire befejezte a 3. regényt, kisütött a nap is. A rendkívüli állapotnak vége lett. A melegítők meg a takarók nyugalomba vonultak. Újra lehetett ugrálni, fürdeni, kirándulni. Most már bagoly is részt vett mindenben, sőt, össze is vesztek azon, melyik csapatba legyen. Bagoly ilyenkor a szokott módon vigyorgott, és egyszer egyik, másszor a másik csapatba állt. És amikor egyszer az akadályversenyben megszerezte a 3. sátornak a győzelmet, zsiráf és pocak oda mentek hozzá. Te bagoly, valamit nem értünk. Azért hívtunk téged bagolynak, mert mindig olvastál. Azt hittük, mást nem is tudsz csinálni. Most pedig 3 napja nem is volt könyv a kezedben. Bagoly kivételesen komolyan nézett rájuk a szemüvege mögül. Én nagyon szeretek olvasni, de az az igazság, hogy játszani is nagyon szeretek. Ha van kivel, megsúgom nektek. Én csak bánatomban lettem bagoly. Zsiráf meg pocak nem szólt egy szót sem. Megértették bagoly válaszát. És ezen túl, ha új gyerek érkezett a táborba, gondjaikba vették, nehogy ő is bagolyjá változzon bánatában.
6: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Noszov meséje, nagyot mondók. Misutka és Staszik a kerti kispadon üldögélve beszélgettek, de ők nem olyan egyszerűen beszélgettek ám, mint ahogyan általában a gyerekek szoktak. Nem. Misutka és Staszik minél nagyobb valótlanságokat igyekezett egymásnak mondani, és azon versenyeztek, hogy ebben a furcsa vetélkedőben melyikük tesz túl a másikon. Hány éves vagy? Kérdezte Stasziktól Misutka. 95. Hát te? 140. Tudod, én előbb voltam nagy, mint kicsi. Régen éppen olyan hatalmas, magas ember voltam, mint Borja bácsi, de aztán nem felfelé nőttem, hanem lefelé. Ezért vagyok most ilyen kisfiú. Én pedig, válaszolt Staszik, először kicsi voltam, aztán megnőttem, majd újra kicsi lettem, most pedig ismét megnövök majd rövidesen. Amikor én felnőtt voltam, át tudtam úszni a legszélesebb folyót is. Hűha! Én meg a tengert tudtam átúszni. Már az is valami. Én az óceánt úsztam át. Én pedig még repülni is tudtam régebben, dicsekedett Staszik. No, hát akkor rajta, repülj! Most nem tudok. Nagyon kijöttem már a gyakorlatból. Nem is tudom, mennyi ideje, hogy nem repültem. No, akkor ezt hallgasd meg. Egyszer egyedül fülöttem a tengerben, és rám támadt egy cápa. Én úgy védekeztem, hogy jól orrba vágtam, mire a cápa utánam kapott, és leharapta a fejemet.
2: Hazudsz!
1: Nem hazudok én! Hát akkor az hogy lehet, hogy még most is élsz, és itt beszélgetsz velem? Ha leharapta a cápa a fejed, meg kellett volna halnod, nem? Nem, hát! Kiúztam a partra, és hazamentem.
2: Fej nélkül?
1: Persze, hogy fej nélkül. Semmi szükségem nem volt a fejemre.
2: Még ilyet?
1: Hát hogyan mentél haza, ha nem volt ott a nyakadon a fejed? Úgy, mint máskor. Mint a fej nélkül már nem is lehetne menni. És most miért van mégis a fejed? Mert másik nőtt. No, ezt ügyesen kieszelted, gondolta így kedve Staszik. De várj csak. Mondok én mindjárt még nagyobbakat is. És mondott is. Ezt hallgasd meg, Misutka. Egyik alkalommal, amikor Afrikában jártam, felfaltott engem egy krokodil. Ezt már nem hiszem el. Pedig igaz, dehogy igaz. Hazugság. Ha igaz lenne, akkor te most nem élnél. Miért ne? Hiszen nem maradtam a krokodil hasában. Lenyelt, de aztán nem sokára ki is köpött. Úgy, ahogy mondom. Misutka elgondolkozott. Szerette volna túrszányalni Staszikot a nagyotmondásban. Törte a fejét, töprengett, majd végül így szólt. Egyszer az utcán sétálgattam. Villamosok, gépkocsik, motorok robogtak körülöttem. Ezt már ismerem, kiáltott közbe Staszik. Most azt akarod elmondani, hogyan ütött el a villamos, ugye? Dehogy is az, csak ne szólj közbe! Jól van, no, mondjad! Tehát sétálgatok egyszer az utcán nyugodtan, kényelmesen. És hirtelen ott terem előttem egy autóbusz. De olyan hirtelen kerültem oda, hogy nem vettem észre azonnal, így véletlenül éppen ráléptem, és recs! Szétlapult a talpam alatt, mint egy palacsinta. Ha-ha-ha, ez már igazán hazugság. Miért lenne hazugság? Mert hihetetlen, hogy te palacsintává tudnál taposni egy autóbuszt. De hát tudod te, hogy milyen volt az az autóbusz? Nem én. Játékautóbusz. Az egyik kapuajban játszott vele egy kisfiú, s úgy került véletlenül a lábam alá. Közben odaérkezett Igor, a szomszédfiú, s ő is leült Misotka és Staszik mellé a padra. Hallgatta egy darabig a két fiút, majd megszólalt. Mit hazudtok ti itt össze-vissza? Nem szégyellitek magatokat? Miért? Kérdezte csodálkozva Staszik. Hiszen ezzel mi nem csapunk be senkit, csak egyszerűen kitalálunk valamit, mintha mesét mondanánk. Mesét, dohogta Igor. Hasznosabb dologgal nem tudtok foglalkozni? Te azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyeneket kieszelni? Semmiség az egész, felelte ajkbíkesztve Igor. No jó, hát akkor találj ki te is valami nagy dolgot. Azonnal, ahogy parancsoljátok, felelte Igor és elgondolkozott. Misutka és Staszik pedig kíváncsian várták, hogy vajon mit is fog Igor kitalálni. Rögtön, mondta ismét Igor, és megköszörülte néhányszor a torkát. Halljuk, halljuk, sürgette a másik kettő. Mindjárt, no, hadd gondolkodjam már egy kicsit. Jó van, gondolkodj csak. Köszörülte ismét a torkát Igor. Szóval, persze, hogy szóval mondd el. Türelmetlenkedett Staszik. Mondom én azonnal csak. Csak nem jut eszedbe semmi, igaz? Semmiség az egész, mi? Mondta szemrehányóan Misutka. Megvan! Figyeljetek csak ide! kezdett végre Igor a mesébe. Egyszer felmérgesítettem egy kutyát, és a lábamba harapott. Nézzétek, még most is látszik a forradás. Mondd, Igor, ezt te most találtad ki? Kérdezte Stasik. Dehogy. Azt mondtam el, ami meg is történt. No látod, ez a semmiség, pattant fel Stasik hadonászva. Ilyet mindenki tud mondani.
2: Tud,
1: mondta sértődötten Igor, de olyat, mint ti nem, ugye? Mert ti itt mindenféle értelmetlen butaságot fecsegtek, és ezt nagy dolognak tartjátok. Ennek így semmi értelme, de annak, amit én hazudtam tegnap, annak legalább valami haszna volt.
2: Haszna?
1: Miféle haszna? Kérdezte kíváncsian a két fiú. Hallgassatok ide, fogta halkabbra hangját Igor, s Misutka Stasik érdeklődve húzódott hozzá közelebb. Tegnap este ketten maradtunk otthon Irával, a hugommal, mert a szüleink elmentek hazulról. Ira hamar lefeküdt és elaludt. Én meg kimentem a konyhába és megettem egy fél üveg finom baracklekvárt. Mit kellene most tennem? Gondoltam, miután jól belakmároztam, hogy semmi bántódásom ne legyen torkoskodásom miatt, ha anyuék hazajönnek. Nagyszerű ötletem támadt. Fogtam a lekváros üveget, és bekentem az alvújra száját lekvárral. Ki evett ebből a lekvárból? Kérdezte a mamám, amikor hazajött, és meglátta a felbontott üveget. Ira! Feleltem röviden és bátran. Anyukám erre odament az ágyhoz, megnézte az alvó, lekváros szájú Irát, és elhitte, hogy igazat mondtam. És ma reggel persze, hogy Irocska kapott ki, nekem pedig ideadta anyu a megmaradt lekvárt. No hát ez volt a hazugság haszna. Értitek már? Ezek szerint a hugot kapott ki helyetted, és te még örülsz is ennek, vonta össze a szemöldökét Misutka. Hát nem nagyszerűen kieszeltem?
2: Szerintem nem,
1: húzolott el Igor mellől Stasik. Tudod, hogyan nevezik az ilyesmit?
2: Aljas hazugságnak, bizony!
1: Miért? Ti nem hazudtak itt? Menj innen! Csattant fel Misutka. Mi nem akarunk egy padon ülni ilyen, én sem akarok egy padon ülni veletek, állt fel Igor és elment. Aztán Misutka és Stasik is hazaindultak, és útközben megpillantottak egy fagylalt árus sátrat. Megálltak, keresgéltek a zsebeikben, és számolni kezdték, hogy mennyi pénzük is van. Kettőjüknél volt csak annyi pénz, amennyiért egy adag fagylaltot kaphattak. Vegyünk egy adagot, és felezzük meg, ajánlotta Stasik. Menjünk haza, mondta Misutka, miután megvették a fagylaltot. Otthon egy késsel pontosan két részre tudjuk osztani. Gyerünk! A lépcsőházban Irával találkoztak. Hát te miért pityeregtél? Kérdezte tőle Misutka, mert a kislány kisírt szemét látva azonnal észrevette, hogy baj van. Nem engedi anyukám, hogy sétálni menjek, válaszolta még mindig majdnem sírva a kislány. Miért nem engedi? A lekvár miatt. Pedig én nem is ettem meg. Csak Igor rám fogta. Lehet, hogy ő nyalakodta be, és
2: persze, hogy ő bevallotta nekünk.
1: Ne sírj, no! Gyere velünk, és neked adom ebből a fagylaltból az én részemet, vigasztalta Misutka Irát. Én is neked adom az én részemet, ajánlotta fel Stasik. Hát ti akkor mit tesztek? Semmit. Mi már 10 adag fagyit ettünk, lódította Stasik. Bizony, mondta Misutka. Akkor is, nem jobb lenne, ha 3 felé osztanánk? Kérdezte a kislány. Legyen, helyeselt Stasik. Talán még meg is fájdulna a torkod, ha egyedül ennéd meg az egészet. Hazamentek, és 3 egyenlő részre osztották szét az egy adag fagylaltot. Jaj, de finom, csettintett Misutka a maga részét nyalogatva. Nagyon tudom szeretni a fagyit. Tudod, Stasik, egyszer egy egész vödör fagylaltot ettem meg. Menj már, Misutka! Te mi mindent ki nem találsz, nevetett fel jó ízűen Ira. Ki hiszi el neked, hogy egy egész vödör fagylaltot megettél? Te is. Mert tudod, egészen kicsi volt az a vödör. És nem is vödör volt, hanem inkább vödröcske. Nem nagyobb, mint egy kis pohár. Mint egy fagydaltölcsér.
3: Csukás Mese Rádió. Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
4: Sziasztok! Réka vagyok, és újra egy találós kérdést teszek fel nektek. Figyeljetek nagyon! Fent lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van bajszom, este van, ha alszom. Ne hagyjuk elkalandozni a figyelmünket. Koncentráljunk! Égen lakik. Én a csillagokra tippelek. De az nem jó. A csillagok este világítanak, és nem is melegítenek. Még egyszer rendszerezzük. Az égen van, melegít, sugarai vannak. Ne is mondjam tovább, mert már is megfejtettétek. A nap! Hát persze, hogy a nap. Nagyon okosak vagytok. Jó volt veletek találgatni ma is.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok gyerekek, Szerenyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István Töv-töv Elefánt című könyvéből, a legerősebb kéttülkű orrszarvú. Megnézték a molyomkenyérfán az új táblát. Egy kéttülkű orrszarvú volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábra mutatott, battyogtak, poroszkáltak, s egy csudár magas fához értek. Leültek kényelmesen a fa tövébe. Robi az elemózsiás kosárból zsömlét szedett elő, megvajazva szalámit rakott közé. Majd új zsömlét vett elő, és kényelmesen készítette a szendvicseket. Töv-töv figyelte, lustán pislogott. Majd abba hagyta a pislogást, feszülten fülelt. Robi is abba hagyta a szendvics készítést, megmerevedve hallgatózott. Furcsa dübögés közeledett a táborból. Düm, düm, düb, düb. Felnéztek az égre, nem az ég dörgött. Ragyogóan sütött a nap. Robi megvonta a vállát, tovább vajazta a zsömlét. Megint felhangzott a dübögés. Düm, düb, düb, düb. Megint felnéztek az égre. Semmi. Sehol egy felhő. Robi minden esetre kinyitotta az esenyőt, s keze ügyébe tette a földre. A dübörgés rohamosan közeledett, erősödött. Düm, düb, düb, düb. Rengett a föld, remegett a sudárfa, a kosár tetején ugráltak a zsömlék. Ennek felesett réfa. Töv-töv felemelkedett, s meglátott valamit. Rémülten mutogatott, a szava is elakadott. Oh, ott jön valami! Majd a fára mutogatott. Nyomás, mászunk fel! És már mászott is felfele. Robi gyorsan bedobálta a zsömléket a kosárba, és töv-töv után mászott, vitte a kosarat és az esernyőt. Fent csücsültek a fán, kapaszkodtak, s ilyetten bámultak lefele. A dübörgés félelmetesen közeledett. Düm, düm, düb, düb. És meglátták, hogy mi dübörög. Egy hatalmas kéttülkű orrszarvú dübörgött arra, s leszegett fejjel nekirohant a fának. Bum! A fa megrázkódott, Robi és Töv-töv összeölelkezve kapaszkodott. Az orrszarvú hátrált, s leszegett fejjel rohamozott. Dühösen döngette a fát. Bum! Bum! Közben apró szemével kíváncsian felnézett. Megint hátrált pár lépést, s neki rohanva döggette a fát. Bum, bum, bum, bum. S pislogva felnézett apró szemével. Robi visszapislogott, és suttogva mondta. Nem ülhetünk itt estig. Meg kellene tudni, hogy mi baja. Lehet, hogy éhes. Robi kapaszkodva előzedett három szendvicset, meg egy papírszalvétát, s megmutatta a fadöngetőnek. Tessék, finom! S ledobta sorban a három szendvicset és a papírszalvétát. Az orrszarvú kicsit megkökkenve nézte a szendvicseket, szétnyitotta az egyiket, majd visszacsukta, s fújtatva dühösen visszadobálta a fára mindhármat. Mintha sorozatot lőtt volna a zsömlékkel. Rátatata! Robi elkapkodta a zsömléket, visszarakta őket a kosárba, s tűnődve morogta. Nem éhes, vagy nem szereti a szalámit. Az orrszarvú a papírszalvétát bögdöste, belefújta az orrát dühösen szörcsökbe. Legalább tud egy kis illemet. Nem sokáig tartott az illem, mert leszegte a fejét, és dühösen döngette a fát. Bum, bum, bum! Kapaszkodtak, rászkodtak, most Töv-töv suttogott. Találj ki valamit, nem remeghetünk itt egész nap. Robi bólintott. Énekeljünk, suttogta. Mit énekeljünk? Kérdezte Töv-töv. Indulót, te trombitálj! Rázendítettek az indulóra, Töv-töv trombitál. Tototom, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Tototom, pedig a rétes nagyon jó, orrszarvúnak az való. Az orrszarvú bambán bábult felfele, lecsücsült a földre, pislogott, befogta a fülét, és keserves képpel vicsorgott. Vicsorogva hátrát, nekirohant a fának, s döngötte dühösen. Bum, bum, bum! Azon a labba hagyták az éneklés meg a trombitálás, kapaszkodtak, fogóckodtak. Morgott Robi, nem szereti a rétest, meg az éneklést. Vagy nincs hallása? Találj ki valamit, agyamra megy ez a döngetés, sürgette Töv-töv. Robi bólogatott. Már ki is találtam, hipnózis, meghipnotizáljuk. Mivel hipnotizáljuk meg? Kérdezte Töv-töv. Ezzel a kiskanállal, szedett elő Robi egy fényes kiskanalat a kosárból. Madzagot kötött a kiskanára, s lelógatta az orrszarvú szem elé, s lassan ide-oda lengette. Az orrszarvú ide-oda ingatva fejét, bámulta a fényes siskanalat, egyre lassabban mozgott a feje, félig behunyta a szemét, s lustán eldőlt a földön.
6: Sikerült, suttogta Robi. Eladtattuk. Hipnotikus álom. Lemehetünk.
5: Óvatosan lemásztak a fáról, Robi nem engedte el a madzagot, mászás közben is ingatta a kiskanalat az orrszarvú szem előtt. Közelebb ment, s a fülébe suttogta. Mi a baj? Mondd el szépen. Az orrszarvú a földön elterülve mormogott, mint aki álmában beszél, s a hátára mutogatott behúny szemmel.
6: Ott valami szúr.
5: Robi lengette a kiskanalat, töftöf odament, és megnézte az orrszarvú hátát.
6: Itt a bibi, rikkantotta, és kirántotta a tüskét.
5: Az orrszarvú egyből felébredt, felugrott, Robiék villámgyorsan felmásztak a fára, várták a döngetést. De nem volt döngetés. Az orrszarvú boldogan vigyorgott, s integetett, hogy gyertek le.
6: Nem bántasz? Kérdezte Robi.
5: Az orrszarvú vigyorogva rázta a fejét, hogy nem, sőt, inkább nagyon hálásan, miért kihúzták a tüskét. Robiék lemásztak, már nem féltek, hiszen olyan barátságosan vigyorgott a fadöngető. Robi elismerően jegyezte meg. Csuda erősen döngetted a fát. Az orrszarvú még nagyobbat vigyorgott, s hencegve jelentette ki.
7: Mert én vagyok a legerősebb, nem hiszitek?
5: Szaporán bólogattak, hogy elhiszik. Az orrszarvú tovább hencegett.
7: Én olyan erős vagyok, hogy fél tőlem az oroszlán, fél tőlem a krokodil, fél tőlem mindenki, de ti ne féljetek.
5: Óvatosan ingatták a fejüket, hogy nem félnek. Az orrszarvú elégedetten fújtatott és folytatta a dicsekvést.
7: Én olyan erős vagyok, hogy ha dobbantok a lábammal, megremeg a föld. Ha kettőt dobbantok a lábammal, összedől a hegy. Ha hármat dobbantok a lábammal, kicsap a tenger a medréből. Elhiszitek?
5: Lelkesen bólogattak, hogy elhiszik, mindent elhisznek. Az orrszarvú töprengbe járkált fel alá.
7: Hogyan mutassam meg nektek, hogy milyen erős vagyok?
5: Lélegzett visszafolytva várták, hogy mit talál ki az orrszarvú.
7: Az orrszarvú nagyot rikkantott. Megvan. Tudom már, hogy mutassam meg. Üljetek a két tülköm közé, s feldoblak az égig.
5: Az orrszarvú leszegte a fejét, Robi és Töftöf beült a tülkök közé. Az orrszarvú megfeszítette minden izmát, és feldobta őket a levegőbe, fel, egészen az égig. Fent Robi gyorsan kinyitotta az esernyőt, és lebegtek a levegőben. Töftöf a fülével kormányzott, s szerencsésen megérkeztek a nagy majom kenyérfához. Leereszkedtek, összecsukták az esernyőt. Robi gyorsan áthúzta az orrszarvús táblát. Tényleg erős, jegyezte meg elismerően. Töftöf ábrándozva suttogta.
6: Repültünk, pedig nincs is szárnyunk.
3: Csukás Mese Rádió. Ha becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz, a Velencei-tóhoz, vagy akár a Fertő-tóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni,
8: Határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz. Nagyon hasznos és jó dolog az úszás. Csukásmese Rádió.

A macska mágus fél bajsza. Egyszer volt, hol nem volt, ahol a legkisebb macska bajsza is olyan szépen kanyarodik, mint a csigaház, élt a hatalmas macska mágus. Olyan villogó zöld szeme és fél bajsza senki másnak nem lehetett. A macska mágusnak nem volt otthona, hanem sorra járta a cicaháti dombság falvait és lakóit. Időnként ellátogatott a Círmos rétre, vagy a Karmoshegy környékén időzött. A macska mágusnak ugyanis nagy és fontos feladata volt, hogy ott és úgy segítse a cica népséget, ahol és ahogy tudja. Bizony izgalmas, mozgalmas és hatalmas feladat volt ez. De a macska mágus nem volt mindig macska mágus. Sőt, kölyök macska korában, amikor még mind a kettő fehér bajszocskája megvolt, égetni valóan rossz és komisz volt. Kilopta a kamrából a tejecskét, összepiszkolta a házat, megkergette a többi kis cicát. Éjjelente pedig hangosan miákolt a háztetőn, hogy senki se tudjon tőle aludni. Nem félt senkitől és semmitől, még a felnőtt cicáktól sem. Hiába szitták le minden nap, ő csak nevetett, táncolt és rosszalkodott tovább. Úgy sem tudtok elkapni, kiabálta, és vigyorgott a két tejfehér bajusza alatt. Egyszer aztán neki is meggyűlt a baja valakivel. A falu szélén lakott egy öreg.

0: cica. Hajlott hátú, fogatlan, lila palástos kandúr, akinek olyan villogó zöld szeme volt, hogy éjszaka zölden csillogott tőle a ház minden ablaka. A kis macskát nagyon érdekelte az öreg, de nehezen szánta rá magát, hogy meglátogassa, mert hiába nem félt senkitől, az öregtől azért mégis tartott egy kicsit. Egyik éjjel aztán felbátorodott. Kilopózott otthonról, és az öreg háza felé vette az irányt. Ott bekukucskált az ablakon, de nem látott semmit. Ezért úgy döntött, a kéményen keresztül lopakodik. Olyan kurmosan és koszosan pottyant a kemencébe, hogy a saját mamája se ismert volna rá. Fekete lett, mint az éjszaka. De se baj, gondolta, a korom majd jól elrejt. Körbeosont a házban, hát ha talál valami izgalmasat, de egy teremtett lelket vagy kalandot sem lelt. Így már mászott volna vissza a kemencébe, amikor, uram, fia, az egész szoba elkezdett zölden izzani. A kis macska nagyon megijedt, gyorsan be is bújt a kemencébe, de ekkor feldörrent egy nagyon mély hang.
1: Tudom, hogy itt vagy. Gyere elő,
0: mondta az öreg. A kismacska minden ízében reszketett, amikor odaállt a hajlott hátú, izzó szemű öreg elé.
2: Én nem akartam semmi rosszat, nyávogta, csak körül akartam nézni.
1: No lám, mondta az öreg. Csak nem a falu legrosszabb kis cicájához van szerencsém, csóválta a fejét.
2: Hogy ismertél fel?
0: Csodálkozott a kölyök macska.
2: Csupa korom vagyok.
1: Én mindent tudok, és mindent látok, mondta az öreg. Én vagyok a nagy macska mágus. De látod, már idős vagyok és hajlott hátú. Elhasználtam mind a 99 életemet.
0: Macska mágus, csodálkozott a kölyök. És ő mit csinál?
1: Segíti a jókat, és megbünteti a rosszakat, válaszolta az öreg macska, és mélyen a kis cica szemébe nézett. Te nagyon rossz voltál.
0: A kis cica majdnem sírva fakadt, ám az öreg nyugtatni kezdte.
1: Egyet se félj. Mivel bátor voltál és meglátogattál, elengedem a büntetésedet. Ha átveszed a helyem, nagy hatalmad lesz, villogó zöld szemed és 99 életed.
2: Mit kell ezért tennem? Kérdezte a kis macska.
1: Nagyon egyszerű. Mától kezdve csak segítened kell más cicákon, ha bajba jutnak, ha félnek vagy éhesek. És nekem kell adnod a fél fehér bajszodat.
0: A kölyök elgondolkodott, leverte magáról a kormot, majd azt mondta. Áll az alkú, azzal magára kapta az öreg köpenyét, odaadta neki az ígért fél fehér bajuszt, majd nézte, ahogy az öreg gomolygó zöld köddé válik, és kirepül az ablakon. Tátott szájjal bámult volna utána, ha nem csodálkozik el azon, hogy hirtelen megnőtt. Erősebb lett. A szúnyog zümmögését is meghallotta, és látta azt is, ahogy az anyukája friss tejecskét tölt otthon, pedig nagyon messze lakott. A palást pont az ő mérete volt. Hosszan lobogott utána, hogy szaladt hazafelé, hogy mindenkinek elújságolja a hírt. De jaj, mit vett észre hirtelen? Senki sem ismerte meg.
2: ijedten is, miákolva tértek ki az útjából.
0: A kis macska, aki akkor már macskamágus volt, rájött, hogy ő bizony innentől fogva egyedül lesz. Mert csak egy feladata lehet, segíteni a cica népséget, ha bajba jut, éhes vagy szomorú.
2: Villogó zöld szemével vetett még egy utolsó pillantást szülő falujára, nagyot lendített köpönyegén, és eltűnt az éjszakában. Azóta is csak néha tűnik fel. Sorra járja a rossz sorsú cicákat, varázslatokat és boldogságot hoz. Ha villogó zöld szemmel találkozol, ne ijedj meg tőle, csak segíteni.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a szétszórt törpe. Lehet, hogy már hallottatok róla, hogy az óriások földje mellett terül el egy aprócska domb, ahol a törpék élnek. Nem is akármilyen törpék. Aprók, de szorgosak, dolgosak és pontosak. Olyan pici dolgokat csinálnak a pici kezeikkel, amihez bizony nagy odafigyelés kell. Ők javítják meg a méhecskék elszakadt szárnyát. Újra festik a virágok kifakult szirmait, sőt, még a fűszálakat is ők hegyezik ilyen szép formájúra. Minden kicsi és szabad szemmel alig látható dolgot ők hoznak rendbe, ha véletlenül tönkre megy. Nem is csoda, hogy a világ minden tájáról sereglenek hozzájuk ügyes-bajos dolgaikkal az állatok, bogarak és növények. A törpék pedig mindenkinek szívesen segítenek, mert nagyon ügyesek. És annyiféle szerszámuk, anyaguk és festékük van, hogy alig lehet összeszámolni. Nehéz dolog is mindet fejben tartani. Nem is volt soha semmi gondjuk és panaszuk, egészen addig, amíg meg nem született egy törpe, aki annyira szétszórt volt, hogy csoda, hogy a fejét nem hagyta el. A bajok már egészen kiskorában kezdődtek. Elindult a törpe iskolába reggel kabátban, de kabát nélkül jött haza, vagy két másik kabátban. Ott felejtette a táskáját, elhagyta a füzetét és a ceruzáit. Sőt, néha még azt is elfelejtette, merre van a törpe iskola. Tanácstalanul sóhajtozott mindenki, hogy lesz így belőle ügyes és jó törpe, mint a többiekből. A szétszórt törpe pedig megpróbált még jobban odafigyelni, de valahogy nem sikerült neki. Amikor nagy nehezen befejezte az iskolát és munkába állt, akkor kezdődtek ám csak az igazán nagy bajok. Mert a feledékeny törpe már az első nap elhagyta az összes szerszámát. Kereste őket vagy két napig, amíg rájött, hogy az egész ládácskát benne felejtette a hűtőszekrénybe. De hogyan került oda, azt maga sem tudta megmondani. Mire előkerült mindene, pont felkereste őt egy pillangó, hogy fessen neki új mintát a szárnyára, mert a régit nagyon unja már. A törpe nagyon szeretett volna segíteni, és el is ment a festékeiért. De mire megtalálta őket, el is felejtette a pillangót, és mint akinek semmi dolga sincs, elindult az erdőbe virágot szedni. Csak este ért haza, mire a mérges pillangónak már se híre, se hamva nem volt. Egyszer egy cinegének ígért új csíkokat, máskor a lazacnak fényesebb pikkelyeket, megint máskor egy vérvörös rózsának hegyesebb tüskéket. De vagy a mintát hagyta el, vagy az ecsetjeit, vagy a feladatot felejtette el. Nem is csinált mást egész álló nap, mint a holmiai és a szerszámai után rohangált. Akárhányszor találkozott valakivel, megkérdezte. Nem láttad a fúrómat, vagy a csiszolómat, vagy a fogómat, vagy a szép szöveteimet? Volt is nagy zúgolódás a törpék, az állatok és a növények között. Valamilyen úton módon mindenki megpróbálta lelkére beszélni, segíteni neki, vagy éppen megszitták. De a kis törpének semmi sem használt. A feledékeny törpe pedig nagyon szomorú lett, mert úgy szeretett volna örömet okozni másoknak. De valahogy mindig minden balul sült el. Amikor vacsorát szeretett volna készíteni, odaégett minden. Amikor a házat szerette volna kitakarítani, nem jutott eszébe, melyik a tiszta víz és melyik a koszos, és így csak még jobban összepiszkolt mindent. A végén már mozdulni sem mert. Csak járta búsan az erdőt és a dombokat, útközben pedig mindig elhagyott valamit. Nagyon letörte a dolog, pedig egyébként egy vidám és mosolygós törpe volt. Ám egyik nap bolyongás közben eszébe jutott valami. Hoho,
Hát annyi mindent hagytam én már el szanaszét a faluban, az erdőben és a dombokon, ideje lenne megkeresni. És már szaladt is haza, ahogy a lába engedte, és lázas munkába fogott. Szépen megrajzolt egy csomó papírlapot, és reggelre teleaggatta vele a törpe falu összes kicsi házát. Ez állt a papíron. Kincskereső verseny. Amit megtalálsz, az a tiéd. Nosza fel is bojdult az egész falu, és mindenki a szétszórt törpét kereste. Adjon esetleg tanácsot, merre induljanak. De a törpe mindig csak annyit tudott mondani. Fogalmam sincs, pont ez a játék. Mindenki elindult a környező vidékekre kutatni, keresni és vadászni. És láss csodát, annyi mindent szórt szét a feledékeny törpe, hogy egy törpe sem akadt, aki üres kézzel jött volna haza. Végül a falu főterén gyűltek össze, és ha valaki netán nem volt elégedett, elcserélhette mással a talált kincset. Volt köztük meleg ruha, vadonatúj szerszám, bontatlan festék, de még egy egész pár kesztyű is. Nagyon jól mulattunk, köszönjük szépen! Újjongtak boldogan és kipirulva a többiek. És mindenki meg is ölelgette a feledékeny törpét, aki csak úgy virult a nagy boldogságtól, hogy végre másoknak örömet szerezhetett. Azóta is ő szervezi a törpefalu legjobb és legizgalmasabb kincskereső versenyeit, mert nem lett kevésbé szétszórt, csak most már haszna is van a dolognak.

Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Napközben többször is kortyoljatok egy kis vizet, hogy mindig frissek és derűsek legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Békés Pál, lomtalanítás a Fehérlófia utcában. Úgy rémlik, még nem említettem, hogy szomszédom Szűcs Sebestyén nyugdíjas borz. Ez persze nem annyit tesz, hogy csak addig volt borz, amíg dolgozott, és most már nem az. Szó sincs róla. Borznak lenni ugyanis nem egyszerű foglalkozás. Nem. Borznak lenni állapot. Sőt, életforma. Olyasmi, ami percről percre kitölti az ember, illetve a borz életét. De azért ne higgyük, hogy az illető pusztán mert borznak született, semmit tevéssel tölti napjait, s csak is a maga borzságában tetszeleg. Szűcs Sebestyén például nem csak a levelezésnek volt nagymestere, de a bélyeggyűjtésnek is. Gyermekkorában szenvedélyes lepkegyűjtő volt, de nagybátyja rápirított.
2: A bélyeggyűjtés sokkal hasznosabb,
1: mondta, és meg is ismételte.
2: Sokkal hasznosabb.
1: Az ifjú Szűcs Sebestyén tudta, hogy az öreg véleménye ellen nincs appelláta, és áttért a bélyeggyűjtésre. Kezdetben csak is a lepkés bélyegeket gyűjtötte, de lassanként letett egykori szívügyéről. Gyakran látom az udvaron, amint sámlián üldögélve a kameruni orszarvú sorozatot, vagy a holland űrhajós sorozatot rendezgeti. A minap éppen annak örvendezett, hogy sikeresen elcserélt két marokkói hadvezért, egy belga királyt, meg egy német kancellárt egy teljes ausztráliai kacsacsőrű emlős sorozatra. Hanem, hogy a szót ne szaporítsam, egy napon lomtalanítás volt a Fehérlófia utcában. A lakók egy halomba hordtak limlomot, kacatot, vacakot. Hegyekben állt a törött, szakadt, romlott, kopott, kiszolgált és színehagyott, elaggott mojrákta holmi. Mikor mindent összehordtak, a lakók izgatottan várni kezdtek, mert amint leszállt az est, kisettenkedtek a ház elé, és megkezdődött a válogatás. Az emeleti bácsi hóna alá kapta a kibelezett rádiót, amit a földszinti néni egy órája dobott ki. Minek az magának? Kérdezte a földszinti néni.
3: Jó lesz még valamire.
1: Morogta sejtelmesen az emeleti bácsi, és a földszinti néni nyomban sajnálni kezdte, hogy kidobta a kibelezett rádiót. De már nem tehetett semmit. Gondolt egyet, és bosszúból előhalászta a halomból a szakadt lámpaernyőt, amit az emeleti bácsi dobott oda délelőtt.
3: Minek az magának?
1: Kérdezte gyanakodva a bácsi. Jó lesz az még valamire, vihogott a földszinti néni. A bácsi nyomban megsajnálta, hogy kidobta a lámpaernyőt. Szomorúan baktattak vissza a lakásukba. Minek az neked? Kérdezte a szőke kisfiú a negyedikről, amikor a lépcsőházi pöttyös szoknyás kislány kiemelte a romhalmazból az ő lyukas gumilabdáját. Jó lefad még valamire, sejpítette a kislány, mert hiányzott a két metszőfoga. A kisfiú erre lecsapott a kislány szakadt ugrókötelére. Minek af neked? Kérdezte a kislány.
3: Jó lesz az még valamive, ha megvavvom,
1: mondta a kisfiú, mert ő megracsolt. Irigykedve méregették egymást. Így megy ez nálunk a Fehérlófia utca 13-ban. Minden lomtalanításkor. Hiába, az egyik ember szemete, a másik kincse, tartja a mondás, ha jól emlékszem. A kacat egy fél óra alatt eltűnt, mintha sosem lett volna. Egyetlen ócskaság maradt a járdán. Egy fél tálca. Egy kopott, ketté betört tálca fele. Az senkinek sem kellett. Többen felvették ugyan, megforgatták, de vissza is dobták. No, ez azután nem lesz jó semmire. Egyszerre csak előballagott a kapu alól Szűcs Sebestyén, felemelte a tálcát, nézte jobbról, nézte balról, és a hóna alá csapta. Minek az magának? Kérdezték többen is. Nem lehet azt már használni semmire. Még én is megkérdeztem. Mire használja majd, kedves szomszéd? Mert mondanom sem kell, én is ott álltam, és éppen azon töprengtem, tudom-e használni valamire a szemközt lakó, holdvilágképű villanyszerelő kihajított, nyeletlen csavarhúzóját.
2: Borzasztó,
1: dörmögte maga elé Szűcs Sebestyén.
2: Mind csak azt hajtogatják, használni így, meg használni úgy.
1: És azzal elballagott. Másnap szokása szerint a sámlin sütkérezett. Én meg szokásom szerint mellé telepettem a küszöbre. Hallgattunk. Ő azért, mert igen jól érezte magát, ha csöndben elnézegethette udvarunk díszét, a leandert. Én meg azért, mert szörnyen fáradt voltam. Ugyanis egész éjjel azon töprengtem, mire használhatnám a holdvilágképű nyeletlen csavarhúzóját. De semmi nem jutott az eszembe.
3: Mire tudja használni a féltálcát, kedves szomszéd? Szólaltam meg végül.
2: Semmire. Nem kell mindent használni.
1: Így Szűcs Sebestyén. Akkor mit csinál vele?
2: Felakasztom a falra. A konyhában.
1: A falra? Ámultam el. Mit keres egy féltálca a falon?
2: Nagy pettyes bakócák vannak rajta.
1: Vetette oda Szűcs Sebestyén, mint aki ezzel mindent megmagyarázott. Tessék, micsodák? Hüledeztem.
2: Nem ismeri a nagy pettyes bakócákat?
1: Pislogott megróvóan a szomszéd. A nagy pettyes bakócák, ugye, igyekeztem leplezni tájékozatlanságomat.
2: Lepkék,
1: világosított fel Szűcs Sebestyén némi lenézéssel.
3: Mit lepkék? Pillangók.
2: A pillangó királynői. Ugye észre sem vette, mi van a tálcán.
3: Hát, mit agadás, mondtam zavartan.
2: 3 egész és egy fél nagypettyes bakóca.
1: Lelkesedett Szűcs Sebestyén.
2: Ez az, amire mindig vágytam, ám szigorú lelkű nagybátyám rászorított a bélyeggyűjtésre.
1: És most ott vannak a falon, mondtam, csak hogy tisztázzam a helyzetet.
2: Ott, a konyhában. És meg ne kérdezze, mire használom őket. Gyönyörűek és kész. Csodaszépek. Aki csak rájuk pillant, elmúlik a búbánata.
1: Szomszédom vizslatva pislogott rám, mint aki a vesébe akar látni. Igyekeztem minél rokonszembesebb képet vágni. Úgy látszik, sikerült, mert Szűcs Sebestyén azt kérdezte.
2: Nem akarja megnézni?
1: Én pedig majd elájultam, mert bár barátságunkat most már régi keletűnek nevezhetem, de arra még nem volt példa, hogy Szűcs Sebestyén a lakásába hívott volna. Hiába, a borzok természetüknél fogva zárkózottak. Dehogy nem, pattantam fel.
2: Na, kecmergett le szomszédom a sámliáról, kinyitotta a lakás ajtaját, és a konyhába kísért.
1: Tisztaság, rend mindenütt. A falon ott lógott a féltálca, rajta a 3,5 nagypettyes bakóca. Sárgák voltak nagy lila és vörös pöttyökkel a szárnyukon, és olyan szépségesek, hogy majd fölröppentek. Én pedig egyszerre éreztem, hogy oda a komorságom, oda az álmosságom, a szívem könnyű lett, és már tudtam, hogy a nyeletlen csavarhúzót ki kell dobni. Hirtelen minden egyszerűvé és örömtelivé vált.
3: Nagyon köszönöm, kedves Szűcs Sebestyén!
1: Kezdtem volna, de a borz leintett és kitessékelt a konyhából. Másnak is meg kellene mutatnia, kockáztattam meg.
2: Nem érdemlik, szigorodott meg Szűcs Sebestyén. Csak azt kérdik, mire lehet használni. Ezt pedig használni semmire sem lehet. Akkor ne is nézzék.
1: Roppant határozott volt. A pöttyös, szoknyás kislány baktatott a folyosó felé. Az, akinek hiányzott elől a két foga. Olyan bánatos volt, hogy még a copfja is kókadozott.
3: Te meg miért vagy olyan szomorú? Kérdeztem.
2: Naív tefék mondani, sóhajtotta. Szereztem egy lyukaf labdát, de fennmire fel lehet használni.
3: Borzasztó,
1: rémült el Szűcs Sebestyén.
2: Már a gyerekek is.
1: Kérőn néztem szomszédomra, és ő megértett.
2: Végül is gyerek még.
1: Győzködte magát, és szigorúan a kislányra pillantott.
2: Akarsz látni nagy pettyes bakócát?
1: Hát perfe, hogy akarok.
2: Derült fel a copfos, én pedig elszégyeltem magam, hogy lám, mindenki ismeri a nagypettyes bakócát, csak én vagyok ilyen tudatlan.
1: Szűrcsebestjén beengedte a kislányt. Az csak állt, nézte a féltálcát, és olyan vidám lett, hogy a copfja már-már az égre merett.
3: Köszönöm szépen, Szűrcsebestjén bácsi, ilyen fép nagypettyes bakócát még nem láttam, mondta a kislány, és elnyargalt.
2: A gyerekek mások, mondta a borz, amíg végleg el nem rontják őket.
1: Ekkor a racsoló kisfiú termett előttünk, aki tegnap a szakadt ugrókötélre tett szert. Nyűgös volt és rossz kedvű.
2: Kérem szépen, Szűrcsebestjén bácsi, kezdte. A Mavi azt mondta, hogy itt van 3,5 nagypettyes bakóca, és én nagyon szeretném megnézni, mert...
1: Szűrcsebestjén bólintott, és kinyitotta a konyhaajtót.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Lementem a pincibe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú. Lementem a pincibe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Egy szép domb idekékül, lágy hajnali fényben, hűsölni és jól lakni, ottan lehet nékem. Fényes kert almát terem, tarka, mint az élet, ott az apa és anya 7 gyerekkel élhet.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a csuka parancsára. Valamikor réges-régen, a messzi Oroszország földjén élt három fiú testvér. Mikor felcseperedtek, a két idősebbikből bátor vadász lett. Medvékkel, farkasokkal viaskodtak, és mindig bőséges zsákmánnyal tértek haza. Hanem a legkisebbik nem volt olyan szorgalmas. Míg bátyai vadásztak, ő egész nap csak a kemence mellett gubbasztott, és húzta a lóbőrt. Mestersége nem volt, nem értett ő semmihez, csak a henyéléshez. Testvérei hiába csúfolták, hiába szitták lustaságáért, semmi pénzért nem segített volna nekik. Ám a két fivér hamarosan hosszú útra ment, s megbízták öccsüket, Ivánt, vigyázzon ő a házra, segítsen anyjuknak, amíg távol lesznek. Iván álmosan pislogott, és a vállát vonogatta.
1: Ó, valahogy csak megleszünk,
0: mondta, és visszadőlt az ágyba. A két báty elindult vadászni, és az édesanyjuk csak hamar megkérte Ivánt, menjen le a tóhoz egy kis vízért.
2: Ilyen farkas, ordító hidegben nem megyek én sehova,
0: szólt nyűgösen a fiú. Hát, ha nem mész, akkor nem lesz vacsora, vágta rá az asszony szigorúan. Erre már a lusta fiúnak is megjött a kedve. Lassan feltápászkodott, felöltözött, és két vödörrel a kezében elindult a közelben fekvő tóhoz. Amikor leért a befagyott vízhez, megkereste a léket, és óvatosan leeresztette az egyik vödröt a jéghideg vízbe. Pár perc múlva dideregbe húzta vissza, s legnagyobb meglepetésére egy csuka pislogott vissza rá. Kérlek, ne bánts! Könyörgött emberi hangon a csuka. A fiú úgy megilletődött, hogy majdnem eldobta a vödröt. Ám a csuka folytatta. Kérlek, engedj vissza a családomhoz, s cserébe ígérem, hogy teljesítem minden kérésedet. Csak annyit kell mondanod, csuka parancsára. Iván lehet, hogy lusta volt, de nem ostoba, és így felelt. Előbb teszek egy próbát, s ha igazat mondasz, elengedlek. Nincs kedvem felcipelni ezt a két vödröt, így hát azt mondom, csuka parancsára, vödrök, induljatok haza! Épp, hogy csak kimondta, a vödröknek hirtelen lába nőtt, és komótosan elindultak a kunyhó irányába. Mikor a lusta fiú látta, hogy a kívánsága teljesült, felragyogott az arca, és elégedetten dobta vissza a csukát a tóba.
3: Most már bárki bármit kérhet tőlem, nem kell teljesítenem. Végre megkapom a jól megérdemelt pihenésemet,
0: gondolta magában lusta Iván, és boldogan sétált haza. Aztán másnap az édesanyja megint hívta. Ivánka, kérlek, menj ki az erdőbe, és hozzál nekem egy kis tűzifát.
3: Ilyen hidegben még mit nem?
0: Vetette oda álmosan a fiú.
3: Inkább itt maradok a jó meleg kemencénél.
0: A kemence sem lesz már sokáig meleg, ha elfogy a tűzifa. A lusta fiúnak végül be kellett látnia, hogy édesanyjának igaza van. Lassan feltápászkodott, és kiment a kunyhó elé, majd azt mondta.
2: Csuka parancsára, fejsze, ki az erdőbe, hoz nekünk egy kis tűzifát.
0: Mindjárt felugrott a fejsze a földről, és sűrű léptekkel elindult az erdő felé. Csak hamar messzi fejsze csattogás ütötte meg a fiú fülét. Csicsat, csicsat, dolgozott a fejsze szorgalmasan. Majd néhány perc múlva a fák közül előléptek az első farönkök. A fejsze vezette őket, a rönkök pedig sorban követték egymást, majd mikor Ivánhoz értek, egyesével felugráltak egymásra, és a falhoz dőltek. Iván megfogott 2-3 vaskos darabot, majd bevitte és rádobta a tűzre. Köszönöm, fiam! Végre megint jó meleg van itt a kunyhóban, szólt az édesanyja, a fiú pedig elégedetten feküdt vissza a pamlagra. Az asszony a varázslatból nem vett észre semmit, csak azt furcsálta kissé, hogy ha kért valamit, Iván mindig készségesen segített. Végre benőtt a feje lágya, gondolta magában elégedetten az asszony. Ám a lusta fiú nem változott semmit. Közben a napok teltek múltak, az idő egyre hidegebbre fordult, és a 2 idősebbik testvérnek még mindig se híre, se hamva nem volt. Iván fiam, elfogyott minden élelmünk. Menj ki az erdőbe, és lőj valamit, különben éhen veszünk, szólt az asszony egy napon. A fiú, mint mindig, most is a kemence falát támasztotta. Anyja akárhogy nógatta, akárhogy korholta, lusta Ivánnak semmi kedve nem volt kimenni a fagyos télbe, inkább átfordult a másik oldalára. Ám a fiúnak hamarosan korogni kezdett a gyomra, és nem hagyta nyugodni az éhség. Kénytelen, kelletlen felkelt, és a puskával az oldalán kilépett az ajtón. Csuka parancsára! Puska, menj! Hozz nekem egy kis finom őszpecsenyét! Utasította, és a puska azonnyomban elindult az erdő felé. Néhány lövés eldörrenése után a puska visszatért, és egy elejtett őzet húzott maga után. A fiú elégedetten vitte be anyjának a zsákmányt, és az asszony még aznap megsütötte a fenséges pecsenyét. Miután a lusta fiú jól lakott, lefeküdt aludni, és legalább 3 napig húzta a lóbört. Mire felébredt, a testvérei is szerencsésen hazatértek, és mindenféle földi jóval halmozták el őket. A 2 fivér hamarosan megházasodott, ám az öccsük még ahhoz is lusta volt, hogy menyasszonyt keressen magának. Magányosan éldegélt tovább édesanyjával, és mindig, ha valamire szüksége volt, elismételte a csukától hallott varázsszavakat. Igen ám, de a fiú idővel annyira ellustult, hogy már beszélni sem volt kedve. Így történt, hogy lassan az esze is eltönyült, és végleg elfelejtette a varázsigét. S mivel magáról nem tudott gondoskodni, élete végéig a testvérei nyakán élt.

0: Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ki meg a kopog a fa, papucs, ne rohanj feje nagy orra, buksz. Két kakuk habogja, habakuk, homlokod közepén lesz egy luk. Ha nem lök, kék dudor, jókora,
2: most kettő.
1: S leszel az ország.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, Tóbiás és a cukorka. Tóbiást egy patikus megállítja, jaj, ne fuss, ne ugrándozz, ne szaladj, biztos nagyon beteg vagy. Fejed forró, lázad van, miért nem vagy az ágyadban? Kapd be ezt a hőmérőt, de a nyelved nyújtsd előbb. Injekció, mankó, fásli, tessék mindent kipróbálni. Ez lesz jó a torokra, torokvédő cukorka. Bekapott egy szem cukorkát, görcs rántja össze a torkát. Se baj, súgta. Egy-kettőre köhögés elmúlik tőle. Jön egy kutya. Kapsz egy szemet. S óriásit prüszkölgetett. A postás is megkóstolja. Egyből megfájdul a torka. Egyből rájön a köhögés. Száll a levél, mint a hóesés. Dühöng az utcaseprő. Ez a levéleső. Nesze, itt egy cukorka. El is némul a torka. Én is kérek, ott fent, kémény seprő integet, s akkorákat tüsszentget, hogy a kémény megreped. Szól a hajós kapitány. Ez a cukor, de hitvány. Akkorákat tüsszentget, hogy a hajó elsüllyed. Fut, menekül Tóbiás, nem én vagyok a hibás. A patikus ígyen szól. Köhögtek a cukortól? Na, nézzük csak, értem. Alig, ha nem elcseréltem. Itt egy másik cukorka. Ez való a torokra.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a vilmos körte az alma, nincs megdézsmálva. A cseresznye megy és a szamóca, a ribizli szeder, a szilva, ha ellenáll nekik a muslica,

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Tanító néni meséi. Csengettyű forrás. Narancsos, forró csoki illata lengte be a szobát, miközben friss, puha mézes kalácsot majszolt piciny szobájában. Nem is kezdődhetne szebben egy zord téli reggel? Gondolta Szuszu, a téli szünet első napján vidáman ébredve. Kinézett az ablakon, csillogó szemekkel bámulta a szemközt ágaskodó hófötehet csúcsot. Milyen hatalmas, és milyen erős, mégis kedves, milyen varázslatos. Én is ilyen akarok lenni, ha megnövök. Kiáltotta. Ma melyik mesehős leszel, kincsem, ninja vagy szuperkutyi? Lippent bemosolyogva anya, és egy hatalmas puszit nyomott a kisfiú arcára. Én nem mesehős leszek, anya, hanem egy hegy. Ha nagy leszek, hegy leszek, ez már biztos. Hűha, ez izgalmasan hangzik. Mesélj nekem, miért szeretnél hegy lenni? Nézett rá anya kíváncsi tekintettel. Olyan szép az a hegycsúcs ott. Szuper erős lehet. Elbírja a hatalmas erdőt. Otthont ad a sok-sok nehéz fának, virágoknak és pataknak, ami soha ki nem fogy. Egy ilyen óriási dolghoz nagyon erősnek kell ám lenni. Tudod, milyen sok munkája van abban a természetnek, hogy mindez megvalósuljon? És persze hatalmas szíve van a hegynek, hiszen beengedi a sok kis lakóit, az édes erdei állatokat. Annyira kedves! Vigyázz rájuk, dédelgeti, neveli. Sok mindenre megtanítja még az embereket is. Látszik, hogy nagyon szeret élni. Mit gondolsz, mire tanít a természet? Mosolygott anya. Álmomban beszélgettem vele. Mindent elmondott. Nagyon szeretném hallani, meséld el, kérlek. Kérte anya. Hát jó. Éppen sétáltunk apával a csengettyű forrásnál. Tudod, annál, amelyiknek a csobogása szép dallamot játszik, amikor boldog. Viszont csak az hallja, aki iszik a vízből egy kortyot, mert ez egy varázsvízesés. Én is inni akartam, mert imádom, amikor jó kedve van a víznek, az engem is boldoggá tesz. Olyankor azt is látom, ahogy a fák ágai és levelei lágy táncot járnak a színes dallamokra, és huncutul kacagnak közben, mert egy picit csiklandozzák őket az odaröppenő méhecskék és pillangók. Együtt táncolnak. Aztán jönnek a madárkák is, becsatlakoznak az énekükkel. És képzeld, egyszer megfigyeltem, hogy bent a bokrok ágai között még egy nyuszi és egy őzike is táncra perdültek. Nagyon vicces volt. Meséli a kisfiú kuncogó. Szóval, amikor a számhoz emeltem a fincsi vizet, különös dolog történt. Kiugrott a vízből egy halacska, és azt kérte, hogy segíts! Aztán tovább úszott. Én pislogtam egyet, azt hittem csak a szemem és a fülem káprázik, mert este sokáig tableteztem. De éreztem, hogy valami furcsa permet, mintha szitálna az eső. Ittam a vízből, és képzeld, semmi sem történt. Újra és újra kortyoltam, gondoltam, hogy esetleg többet kell most, mert fáradt vagyok egy kicsit. De hiába. Nem szólt a zene. Nem táncoltak a fák. Nagyon szomorú lettem, hogy elromlott a vízesés. Szóltam apának, hogy javítsuk meg gyorsan. De apa nevetett. Azt mondta, nincs nála szerszám sajnos, majd legközelebb hozunk magunkkal. Féltem, hogy már soha nem fogom hallani a szépséges, vidám zenét, és nem látom a tavaszi virágbált sem, amit a fák rendeznek a jó idő, virágzás örömére. Leültem egy kőre. Ahogy üldögéltem, eszembe jutott a halacska. Mi van, ha nem csak képzelődtem, és a hal tényleg megszólított? Mi van, ha a kis permet, amit éreztem, a csengettyű vízesés sírása volt? Mert beteg vagy szomorú valamiért. Olyan szívesen meggyógyítanám, de én csak egy kisgyerek vagyok, apa. Felkiáltottam. Ő átölelt és próbált megnyugtatni, de én éreztem, hogy itt valami nagy baj lehet. Oda mentem a sziklához, ahonnan a vízesés ered. Átöleltem, és mondtam neki, amit apa mondott nekem, hogy nagyon szeretem. Kértem, hogy gyógyuljon meg, zenéljen újra. Aztán egyszer csak ott termett mellettem egy szarvas. Anya, ez a szarvas hatalmas volt, és csodaszép. Képzeld el, hogy hozzám bújt, és lehajtotta a fejét. Majd egy szempillantás alatt megnyílt a szikla, mintha egy kis ajtó lett volna rajta. A szarvas így szólt. Kérlek, gyere velem, szükségünk van rád. Szia, én Szuszu vagyok. Köszöntem neki illedelmesen, ahogy tanítottátok. Picit furcsa volt, de bíztam benne. Hová megyünk, és tényleg értem, amit mondasz? Ez hogy lehet? Kérdeztem. A nevem Dámor. Mindent elmondunk, majd ne félj, de most vár minket a királynő. Felültem a hátára, és hip-hop beugrott a sziklán nyílt hasadékba, aztán az ajtó bezárult mögöttünk. Valami varázslat történhetett. Egy mesebeli álomszép birodalomba toppantunk, ahol a fák sétáltak, az állatok beszélgettek, egy szuper játszótéren játszottak a kicsinyeik, és én pedig mindent értettem. Gyönyörű színes volt a természet, sugárzott minden. A szarvas ékesen vonult előre velem a hátán, az összes élőlény meghajlott előtte. Végigmentünk egy hófehér virágszirmokkal szórt ösvényen, és megálltunk egy kicsike almafa előtt. Leszálltam a hátáról, intett, hogy menjünk be a fa ajtaján. Ahogy beértünk, megint csak nem hittem a szememnek. Az a kívülről aprócskának tűnő facsemete, belül egy hatalmas palota volt. Viszont semminek nem volt színe. Fakó szürkeség borított mindent. Szomorú volt minden állat és növény. Bemutatom a csengettyű királynőt. Mutatott Dámor a víz királynőre. Csillogó búzavirág szemű volt. Bájos, de gyengélkedőnek tűnt. Egyedül neki volt még egy kis halványkék színe. Láttam rajta, hogy beteg, fátyolos volt a tekintete. Üdvözöllek, kedves ifjú! Köszöntött engem. Örülök, hogy megismertelek. Mindig csodáltam a kedvességed és a tiszta szíved, amikor nálam jártál. Öröm volt neked zenélni. A fák neked táncoltak, az állatok sosem féltek, vigyáztak rád a bokrok mögül. De a mi időnk sajnos úgy tűnik lassan lejár. Ne mondd ezt! Vágtam közbe. Nem mehetsz el! A víz sosem fogy el, a növények évről évre megújulnak, az erdei állatok kicsinyeket nevelnek, ez az élet rendje. Szükségünk van rátok! Ez így van, kicsi, válaszolt a királynő. Amíg ezek a furcsa lények, hogy is hívják őket? Az emberek, Amíg az emberek vigyáznak a természetre, óvnak minket, addig mi ezt megháláljuk azzal, hogy oxigént, éltető vizet és boldogságot adunk nekik. Szeretünk élni. Az embereket viszont megfertőzte a szemetitis. Már nem vagyunk olyan erősek. Nem tudunk tündökölni, zenélni, táncolni, virágozni, vagy utódokat világra hozni. Nincs erőnk. Sokáig harcoltunk az emberrel szemben, de erősebbnek bizonyul. S ha nem látja be, hogy meg kell állítani ezt a folyamatot, akkor egy idő után mind örökre elmegyünk. Segíteni akarok nektek, nem mehettek el! Szeretnek benneteket! Én ígérem, vigyázok rátok! Ezeket kiáltottam kétségbe esve. Ezért választottunk téged. Ezt felelte a királynő. A hanyatlásunk hírét még nem mondtam el odakint, a palotán kívül élő lényeknek. Az utolsó tartalékainkat is felhasználva igyekszem mindent megtenni az ő egészségükért. De őket is elérheti hamarosan a fertőzés. El kell vinned a betegségünk hírét az embereknek azért, hogy meggyógyulhassunk és élhessünk boldogan együtt, egymásért. Kérlek, meséld el mindenkinek, hogy vigyázniuk kell ránk. Fontos, hogy az emberek ne szemeteljenek. Ne dobjanak szennyező dolgokat a vizekbe, mert kihal az élő világ. Ne vágjanak ki feleslegesen fákat, s ha vágnak is, ültessenek sok-sok újat. Kevesebbet járjanak motoros járművel, ezzel a levegőt tartják tisztán. Bízunk benned, és tudjuk, hogy sikerülni fog. A varázslat benned van. De meg kell értened, hogy a mi létezésünkhöz nem elegendő, ha csupán te egyedül vigyázol ránk. Az emberiségnek össze kell fognia. Együttes erővel sokat tehettek azért, hogy a természet még sok száz évig veletek együtt élhessen. Megígérem, hogy mindent megteszek a természetvédelemért és az állatokért. Az anyukám és az apukám segítenek majd nekem. Meggyógyultok, bízzatok bennem. Ez volt az utolsó szavam a csengettyű királynőhöz. Aztán megölelt, és hirtelen felébredtem, itt az ágyamban. Gyönyörű álmod volt, kicsim. Sóhajtott fel anya. A csoda te magad vagy. Nem a szuperhősök az igazi hősök, hanem mi magunk. A csoda itt él benned, bennem, bennünk. Elő kell csalogatnunk, ha igazán akarjuk, bármire képesek vagyunk. Mentsük meg együtt a természetet, vigyázzunk az állatokra és növényekre. Ültessünk ma egy fát! Javasolta Susu. Ők is élnek, még ha nem is értjük, mit mondanak. Biztos boldog lesz itt nálunk, a mi kis fánk, kincsünk. Minden nap gondoskodhatunk róla, elmondhatjuk neki, mennyire szeretjük. S ha majd megnő, a sok emléket, amit elraktároz, ott fogja őrizni a szívében. Anya, várj! Van egy szuper ötletem, inkább nem is egy hegy leszek. Ha megnövök, a természet szupererős, szuperisztikus, szupervédelmezője leszek. Szuszú!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat egészen heted hét határon túl is hallják. A következő dal egy táncolós dal. Én csak énekelni fogom, de

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjem Varzsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy most fogadjátok szeretettel Mikola Péter Bátorság próba című könyvéből a Szúnyog csípés szépségversenyt. Sokszor csíptek már meg szúnyogok, de ennyi helyen még soha. Olyan zümmögés támadt körülöttünk, hogy szinte csak azt lehetett hallani. Az elemlámpa fénye is hozzánk csalogatta a sötétből támadó vérszívókat, ezért lekapcsoltuk a lámpát, és kézenfogva egymást figyelmeztetve a gödrökre, gyökerekre, lépteinket szaporázva haladtunk vissza a tábor felé. Egy egész szúnyog sereg intézett támadást ellenünk. Annyi helyről támadtak, annyi helyen csíptek, hogy nem tudtam eldönteni. Védjem-e magam, vagy vakarózzak, s ha vakarózom, hol tegyem, hol viszket jobban, melyik csípés helyét részesítsem előnyben a többivel szemben. Ezzel nem csak én voltam így, hanem Pajkos Bocs, Szökkenő Szarvas és Surranó Manó is. Surranó Manó éppen arcon ütötte magát, nagy áú kiáltással, mert ott érezte a szúnyog szemtelenkedését. Ne bántsd magad, nem ezt érdemled, évődött vele Pajkos Bocs. Bánj kedvesebben az arcoddal. Ne szórakozz velem, pont az arcomon csípett meg az egyik szemtelen. Benneteket nem eszegetnek? Kérdezte. Dehogy nem. Most is itt zizeg egy a fülem mellett, válaszoltam, és jól fültövön vágtam magam, ami fájt egy kicsit, de enyhítette a fájdalmam, hogy eltaláltam a támadót. Pajkos Bocs olyan mókás vakarózó táncba kezdett, amit nem lehetett kibírni nevetés nélkül. Annyira gyorsan váltogatta a csapkodásait, vakarásait, hogy akaratán kívül egy bolondos táncot lejtett előttünk. Ógrándozott egyik lábáról a másikra, össze-vissza csapkodott mindkét kezével. Nagyon vicces volt. Meg tudnád ismételni ezt a táncot szúnyogok nélkül is? Kérdeztem tőle kuncogva. Nagyon egyéni. Megtanítod nekem? Nem kell azt tanulni, jön az magától, válaszolta a még mindig mókáson rángatózó, szúnyogokat csapkodó Pajkos Bocs. A szúnyogos táncot a vicc kedvéért, és mert egyre gyarapodtak rajtunk a szúnyogcsípések, mindannyian elkezdtük járni. Még a felnőtt indiánok is. Megérkezve a táborunkba, csapkodva, rángatózva, vihogva rontottunk be a ház ajtaján, menedéket remélve a szúnyograjtól. Mindenki vakarózott, mindenki panaszkodott. Tavaszi szél és melegítő tűz nem győzték hallgatni. Egymás szavába vágva, egyre jobban színezve magyaráztuk a szúnyograj támadásának részleteit, és hogy milyen szörnyen viszketnek a csípések helyei. Tavaszi szél vetett véget a panasz áradatnak. Ha már így alakult, viseljétek hősiesen a kialakult helyzetet. Ne ríjatok, hős indiánok! Rendezzünk egy versenyt, hogy kinek van a legtöbb szúnyog csípése. Mit szóltok hozzá? A győztes megválaszthatja, milyen palacsinta legyen holnap a hazaindulás előtti utolsó indián menüben. Sőt, repetát is kaphat. De elő minden csípéssel ám, egy sem maradjon rejtve, mindet látni akarom. Több se kellett, mindenki felhúzta a pólóját, nadrágszárát, hogy ő legyen a győztes. Lelkesen számoltuk a piros dudorokat. A felnőtt indiánok lettek a zsűri tagjai. Tavaszi szél a zsűri elnöke, mert ő találta ki a versenyt. Egy csípés sem maradt megtekintés nélkül. Volt buci nagy és picinke, hegyes és dombos, bugyirózsaszín és eperszínű is. Ahány szúnyog csípés, annyiféle. Egy idő után Szökkenő Szarvas és Pajkos Bocs maradt csak a versenyben. Surranó Manó és én 8-8 csípéssel kiestünk a végső versenyből. Szeretek nyerni, de most nem zavart, hogy nem leszek a győztesek között. Ebben a versenyben furcsa módon a vesztes is nyertes, mert kevesebb a vakarni valója, mint a győztesnek. Nem maradt más hátra, drukkoltam az öcsémnek, hogy ővé legyen az első hely. Fej-fej mellett haladtak a csípések számában, végül az én nagyon tehetséges öcsikém 15 szúnyog csípéssel megelőzte a 12 csípést szerzett vetétársát, ezzel megszerezve a szúnyogok kedvence címet és a palacsinta választás és a repeta jogát is. Megtapsoltuk és megéjjeneztük őt, amitől meg is hatódott egy kicsit. Ilyen versenyt nem nyerhet minden nap az ember. Ha azt gondolod, hogy ezzel véget ért a program, akkor tévedsz. Golyóstól meghirdette a szúnyog csípés szépségversenyt. Újra néztük a csípéseket, de csak azokat, amelyek érdemesek voltak arra, hogy pályázzanak a legszebb csípés címére. Ebben a versenyben Pajkos Bocs és én jutottunk a döntőbe. Az ő csípését a fenekén lehetett megtekinteni, sokkal nagyobb volt, mint az enyém, viszont az én csípésem a karomon formásabb és pirosabb volt. Annyira nagy volt az a popon pirosodó dudor, hogy azt gondoltam, én már csak a második lehetek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Szavazzunk, szólított fel minden jelenlévőt Sörhasas Sas. Ki szavaz arra, hogy Pajkos Bocsi a legszebb csípés? Kezeket fel! Megállapítom, hogy Pajkos Bocs 3 szavazatot kapott. Ki szavaz Hajnalcsillag csípésére? Kezeket fel! Rám is 3-an szavaztak. Megállapítom, hogy a verseny döntetlen lett, így 2 győztesünk van. Hurrá! Ők indulhatnak majd a nemzetközi szúnyogcsípés szépségversenyen a magyar színekben. Taps, éjjelzés! Ők fagyiban kapják meg majd holnap a megérdemelt díjukat. A legszebb csípéseket lefényképeztük, és elhatároztuk, hogy a képeket fel fogjuk tűzni az élményfalra a többi emlék közé. Be kell valljam, nagyon büszke voltam magamra, hogy holtversenyben 1. helyezést értem el életem 1. szépségversenyén. A szúnyogcsípés versenyt és a napot Pajkos Bocs csapkodós, rángatózós szúnyogtáncával búcsúztattuk, amihez még a felnőtt indiánok is örömmel csatlakoztak. A tánc végeztével az indián anyukák hűsítő krémmel kenték be viszkető helyeinket, közben arról beszélgettünk, milyen kár, hogy holnap vége az indián életnek. Nem gondoltam, hogy ilyen kalandos élmény indiánnak lenni.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta, olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket. Sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, az háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunsztos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hütőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki.
3: Az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
2: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt.
3: A gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
2: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: A holdkórosság és a csodaszer. Történt egyszer egy faluban, nem is olyan messze, hogy kitört egy nagyon furcsa járvány. Először a pék kisfia kapta el a betegséget, majd a pék felesége, majd a pék, végül az egész falut megfertőzte. Ez a betegség nem járt csúnya kelésekkel, tüsszögéssel vagy magas lázzal. A járvány csak éjjelente mutatkozott meg, mikor a hold előbújt. Akkor ugyanis szép lassan az egész falu holdkórossá vált. Amit reggel nagy gonddal megmunkáltak és megcsináltak, éjjel összetörték, lebontották vagy összekeverték. A pék megette az összes kenyeret, amit sütött, az egyik asszony minden este visszadugdosta a tyúkok alá a tojásokat, amiket összeszedett, a favágó megint elültette az erdőben a fákat, amiket kivágott, az ács lebontotta a tetőket és az állványokat, amiket napközben emelt, az egyik gazda pedig visszavitte a zöldségeit a veteményesbe. Főtt is mindenkinek a feje, mert így nemhogy kétszer annyit dolgoztak, csak egy helyben toporogtak, mert minden reggel előről kellett kezdeni a munkát, de éjjel ismét meglett a felfordulás. Az egyetlen, akit nem kapott el a holdkórosság, a falu szélén lakó Molnár lánya volt. Minden éjjel olyan békésen aludta végig az éjszakát, hogy még a többiekre sem ébredt fel. Mivel ő volt a legkipihentebb a faluban, úgy döntött, ha törik, ha szakad, megszerzi az orvosságot, amivel mindenkit kigyógyíthat a betegségéből. Derekára kötötte kedvenc batyuját, és útnak indult. Lankás, dombok, aranyló, búzamezők, sebesvízű folyók mellett vezetett az útja. Akárkivel szembe találkozott, megkérdezte tőlük, hogy merre leli a holdkórosság ellenszerét, de mindenki csak a fejét ingatta. Már nagyon messze járt a falutól, és már majdnem feladta, mikor végre sikerrel járt. Egy nagyszakállú, bozontos vándor megsúgta neki a titkot, a holdkórosságnak igenis van gyógyszere. De nagyon nehéz ám megszerezni, figyelmeztette a lány. Nem akármilyen anyámasszony katonájának való mulatság az. Nem baj, felelte a lány. Nekem meg kell gyógyítanom egy egész falut. Hát akkor jól figyelj, kezdte a vándor. Sok-sok dombbal arrébb van egy gyönyörű napraforgó mező. De olyan szép és hatalmas napraforgók azok, amilyeneket még csak hírből sem hallhattál. Ez a sok napraforgó mind a napocska saját világa, és olyan féltékenyen őrzi őket, mint semmi mást. Azok pedig jól nevelten követik a napútját az égen, le sem veszik róla a tekintetüket. Egyetlen egyet kivéve. Az a virág kicsinek és satnyának született, és a többiektől sosem tudta megpillantani a napot. De éjjel, amikor a többiek lehajtott fejjel alszanak, akkor jön el az ő ideje. Olyankor fehér fénnyel felragyog a hold, ő pedig egyedül fürdőzhet a fényében. A nap saját kertjében nő tehát egy holdra forgó, aki titokban elárulta a gazdáját. De ennek a virágnak csodálatos erejű a magja. Talán bizony ez gyógyítja a holdkórosságot? Kérdezte a lány. De még mennyire? Válaszolta vándor. De azt tudnod kell, hogy aki egyszer hozzáér a magokhoz, és nem holdkóros, örökre az éjjel birodalmában ragad. Csak éjjel lehet ébren, nappal viszont úgy fog aludni, mint a bunda. És erre már nincs gyógymód. Vállalom, kiáltotta a lány, azzal sebesen meg is indult a napraforgó föld felé. Már messziről vakította a szemét a sok ragyogó napraforgó, el sem tudta volna téveszteni a napvirágos kertjét. Amint odaért, leheveredett egy bokor tövében, hogy ott várja ki az éjszakát. A hosszú sétától annyira elfáradt, hogy elnyomta az álom. és csak akkor ébredt fel, amikor már vaksötét éjszaka volt. A sötétben csak egy halvány fehér sugár világlott a mező közepén. Biztos az a holdra forgó, gondolta a lány, és halkan a virág felé lopakodott. Amikor odaért hozzá, suttogva előadta a jövetele célját. A virág azonnal megszánta a lányt, és csak úgy pergette a kezébe az ezüstfényű magukat. A lány úgy megörült, hogy el is felejtette, mire figyelmeztette a vándor. Csak az járt a fejében, hogy hazaérve meggyógyítja majd az egész falut, és mindenki rendesen tud majd aludni. Rögvestel is indult hazafelé. De amint a hajnal első sugarai elkezdtek derengeni, a lányra olyan fáradtság tört rá, hogy menten el is aludt az út szélén. Csak éjjel ébredt, és tudta folytatni az útját. Ez így ment, amíg haza nem ért. A faluban még mindig tombolt a holdkórosság. Lázasan tettek-vettek a betegek, ő pedig mindegyiknek a kezébe nyomott egy-egy magocskát. Amint valaki elropogtatta, meggyógyult. De a nagy kábultságban reggel már senki nem emlékezett arra, ki és hogyan gyógyította meg őket. A lányt meg nem lehetett felébreszteni. Éjjel viszont mindenki más húzta a lóbőrt, és nem volt senki, akinek a lány elmesélhette volna a kalandos történetet. És ez azóta is így van. A lány éjjel felkel, dolgozik, tüsténkedik, nappal pedig alszik. A faluban furcsálják a dolgot, de nem kérdezősködnek a Molnár családjánál. Pedig ha tudnák, kinek köszönhetik a gyógyulást?
2: Csukás Mese Rádió.

0: még.
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Tyúkás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Ha-ho, gyerekek! Én Páló Zsuzsa színész vagyok. Tankos Irató Károly, a mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égig érő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy Jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jó tetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas menyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül. Én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
4: Nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
3: Jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok Jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek. S ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágja, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kérj tőlem valamit szíved szerint.
4: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát. Jól van, édesapám, kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
3: Csak is úgy kérhetsz, kedves lányom.
4: Gondolkodni kezdett a kis királylány, hogy mit is kérjen, hogy apja mellett is maradhasson, és kedvét is lelje az ajándékban. Végre, mikor már csak egy nap választotta el a 17. születésnapjától, apja elé állt és így szólt.
5: No, kedves apám, tudom már, mit szeretnék.
3: No, mondd hát el, leánykám.
5: Itt van ablakom előtt egy kőhajításnyira, az a magas, szép sziklarét, ahová a vándorfelhők szoktak leszállni, pihenni, ha nagyon elfáradtak. Teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
3: Nagyot csuklott, jót tesz király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál, sőt, még meglepetést is kapsz rá. Ahogy Medirám elment, rögtön becsengette híres neves varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot. No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért. Tudnál-e Medirám királylány ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jóttevő füve, fája, növénye? Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára. És én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni. Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót. Én hűszolgám, meg tudnád ezt tenni? Ó, minden tudok, hip-hop, felelte minden tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte. De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant, rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda bent a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szennel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére. Mit parancsolsz, kedves gazdám? Kérdezte sívító hangon. Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan minden tudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, tornádót, sirokkót, misztrát, pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre, és még mormolt néhány szót. Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom, akarom, És ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait. Ó, hely lett óriási vihar, mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ. Hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is, egész ligetek szálltak a levegőbe, óriási kertek repültek, mint a szitakötők, úgy röbdöstek a virágok, a füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok. Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani: boszorkány szombat! De aznap véletlenül éppen csütörtök volt, így hát azt hitték, elközelgett a világ vége. Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert, hát
4: ott pompázott előtte a magasban a gyönyörű szép erdőkert liget. Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe, ámult, bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündérszép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele. Sok cserjén aranybimbók fakadtak, volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek. Napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám, szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám. De csak addig jutott, hogy jaj! Mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A hársfa megszólalt, világítani, és ember hangon mesélni kezdett. De úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medirám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott, hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medirám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz, leült elébe, és ott is sóhajtott egyet. Hát a tölgy is megszólalt, világítani és mesélni kezdett, s lombjai közt megelevenedtek a szavai. A királylány arca ekkor felragyogott az örömtől, megértette, hogy ez az apja meglepetése. Sorra kipróbálta a különösnél különösebb növényeket. Hát, mindegyik valóságos mesemuzi volt, élő televízió. Most még nagyobb örömmel, szeretettel és bámulattal sétált a csodakertben, s meghatottan hallgatta az ágak, levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket. Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. 100 és 100 000 esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket. Látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisteregtek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medirámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömrepesve szaladt haza apjához. Köszönöm, királyatyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett. Aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündérszép meséjét.
1: Csukás Mese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha

gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csak az messze rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István. Sokan vagyunk, de az a jó. Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed? Mi az? Visszhangozta tüskés hátú. Hogy nem vagy egyedül? Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből? Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátú a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta. Azt következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis

0: Barátságosan? Azzal is, akit nem ismerünk?
1: Igen, hát ha megismerkedünk.
0: Azzal is, akit nem szeretünk?
1: Azzal is udvariasnak kell lenni.
0: Az illemszabályok védenek is. Védenek? Hogyan védenek? Csodálkozott tüskés hátú.
1: Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rossz ízű veszekedésé az ellenszenv. Kordában lehet tartani.
0: Tüskés hátú a homlokát ráncolta. És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel, az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni. Udvariasan el lehet simítani az ügyet. Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle?
2: Ugri Füles elmosolyodott.
1: Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor.
0: Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erre jött eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én?
1: Attól függ. Ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb.
0: És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást?
1: Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság.
0: És nekem sohasem köszönnek előre?
2: Ugri Füles rákacsintott tüskés hátúra.
1: Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy tüskés hátú a legudvariasabb a környéken.
2: Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca.
0: És ha nem köszönök vissza?
1: Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő.
0: És milyen köszönés van még?
1: Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az emberfia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos.
0: És a barátjának?
1: Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek.
0: És a hivatalos köszönés?
1: A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál az erőt, egészséget, a bányászoknál a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés.
0: És mikor nyújtunk kezet?
1: Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet.
0: Télen is?
1: A nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt.
0: És nyáron?
1: Mi van nyáron?
0: Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk?
1: Igazad van, hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz.
0: És ki nyújtja előbb?
1: Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak.
0: Többféle köszönés nincs?
1: Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg. Mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így. Kezét csókolom. Ez a mamának szól. Szervusz. Ez a barátodnak.
0: És ha nem a mamájával megy?
1: Ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek.
2: Ugri Füles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátú töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte.
0: Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel?
2: magázással. Mikor tegezünk, mikor magázunk. Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom.
1: Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük.
2: És a felnőttek, ők mindig tegezik a kisebbet.
1: Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést.
2: Ugrifüles elővett egy nagy sárga répát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta tüskés hátút is.
1: Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit! Telehossal könnyebb a beszélgetés.
3: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús, már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: kútyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kútyavetye unja a frizuráját.
1: Már nagyon unom a frizurámat, ezért arra gondoltam, hogy a legfrissebb trendek közül választok egy újat. A szarvas szarvaira gondoltam. Mi? Várjunk csak, az nem is szarv, hanem agancs. Nem mindegy. Az agancs az állat fejéből nő és csontból van, míg a szarv szaruból, a kis komisz be akart csapni. De engem nem olyan könnyű ám átvágni. Vagy jól állna nekem a kakastaréja? Ahogy elnézem a kínálatot, rengeteg formájú és mintájú taréj van. Például a rózsataraj, fűrésztaraj vagy a V alakú taraj. Imádom a stílus diktátorokat. Az esti olvasáshoz hasznos lenne egy világító csáp, például amilyen a horgászhalnak van. Ő a tengerekben él, nagyon mélyen, a csápja végén ledet hord. Az idei szezon legdivatosabb példánya a kék páva fejdísze, amit az állatokkal foglalkozó tudósok címernek hívnak. Ehhez a menő stílushoz el kéne kérnem a páva kabátját is, de azt mondta, nem eladó. Vagy esetleg hordhatnék csavart szívószálakat a fejemen, akár csak a pödröt szarvú kecske. Olyan ez a szarv, mint egy csigalépcső, lépcső nélkül. Nem néz ki rosszul. Szerintetek milyen fejdísz állna jól rajtam?
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedezni való vár a gyerekekre. A nyugodt ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogat mosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a fél pár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Augusztus 31-től szeptember 13-áig, minden reggel 7:30-tól kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője. Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok, gyerekek! Csőre Gábor vagyok. Most egy mesét olvasok fel nektek. A vitéz kisegér, Eszkimó mese. Óriási lapulevél alatt üldögélt a kisegér. arra ment egy ember. Nem láthatták egymást. Egyikük túlságosan nagyra, a másikuk meg túlságosan kicsire nőtt. De a kisegér hallotta, hogy az ember egy dalocskát dúdolgatott. Az emberről dalokat énekelnek, meséket mondanak, rólunk meg szót sem ejtenek. Vajon miért van ez? Törte a fejét az egérke. Belőlük hősök lesznek, se szeri, se száma a jó birkózóknak, a gyorslábú futóknak, a biztos kezű lövészeknek, vadásznak, a vitézekről nem is szólva. Mit kellene véghez vinnem, hogy rólam is énekeljenek és meséljenek? Itt van például ez a fa. Átrágom a törzsét, aztán elvonszolom arra a magas dombra. Rágni kezdte az egérke a fát. Sokáig rágcsálta körbe-körbe, míg elkészült a munkával. Átnyalábolta a fatörzset, és ide-oda ráncigálta. Hú, ruk! De a fa meg sem moccant. Újból rágcsálni kezdte. Hú, ruk! A fa recsent egy nagyot, aztán eldőlt. A kisegér ilyetében behunyta a szemét, így csak később látta meg, hogy fa helyett egy fűszálat döntött ki. Szomorú lett a kisegér. Nagyon bántotta a dolog. Még jó, hogy az emberek nem látták ezt a hőstettét. Jót nevettek volna. De mit tegyek, hogy híressé váljak? Töprengett újra. Ment, mendegélt a kisegér a tundrán, és gondolkodott. Amint leereszkedett egy hegyről, nagy tavak láncát pillantotta meg. Mi lenne, ha átúsznék egy ilyen tavat? A túlsó parton megszáríthatnám a bundámat meg a csizmámat. Az arra járó emberek azt mondanák majd egymásnak, amikor meglátnának, ez aztán az úszó, de még milyen úszó? Átúszta a kisegér a tavat. Nem volt könnyű dolga, néhányszor elmerült, ilyenkor nyelte a vizet, majdnem megfulladt. De mégis kievickélt a partra. Szárítgatta az egérke a bundáját, meg a csizmáját, és örvendezett. Ekkor történt, hogy egy vadász odament a tóhoz, és átlépte, anélkül, hogy észrevette volna a vitéz úszót. Lábanyomán ugyanolyan tavak keletkeztek, mint amilyet épp az imént úszott át a kisegér. Lépeget az ember, nyomot hagy a földben, a mélyedés pedig megtelik vízzel. Most már egy második tó is kígyózott a tundrán. Szomorú lett nagyon a kisegér. Leült a tóparton, belebújt a bundájába, felhúzta a csizmáját, azután tovább ballagott. Ment, mendegélt, egyszer csak egy dombra bukkant. Megállt előtte, és így okoskodott. Megmászni, túl magas, bejárni, túl tágas. Azzal a hátára kapta a dombot. Vitte, vitte, egészen a tengerpartig, annak is a legmagasabb csücskéig. Most már igazi hős vagyok, kiáltotta el magát nagy hangon az egérke, aztán letelepedett a domb mellé. Pihent egy kicsit a meredek lejtőn, aztán megindult lefelé. A szél éppen akkor kezdett el fújni. A kavics, amit az egérke idáig cipelt, kop, leesett, és gurult, gurult lefelé. Hallották az emberek a kisegér kérkedő szavait. Látták, amint a kövecske lefelé gurult a part meredekén, és mesét költöttek az egérkéről. A part magas részét pedig eszkimó nyelven elnevezték Egérhorta hegynek.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ez az elkezdhetünk hullámozni finoman. Tolhatjuk a szelet.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Páncélos, de nem lovag. Lélegzéskor bólogat. Amikor megy, igen lassú, de a vízben gyorsan úszó. Nevét mondd meg. A teknős.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csukás István pompom meséi, lesből támadó ruhaszárító kötél. Aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várta Picurt. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek. Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt.
4: Szia, Picúr! Hova rohansz?
3: Iskolába, mondta Picúr mosolyogva, de egyáltalán nem rohanok.
4: Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok?
3: Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte.
4: Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várva, dudorászott, meg dűnyögött. Ma jó napom van, ma pompom, pompás jó napom!
3: Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya.
4: Fussatok, a kedves az életetek!
3: Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott.
4: Meneküljetek, a kedves az életetek!
3: Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta.
4: Atyalás, ne nézz hátra, ott jön mögöttem!
3: Picúrnak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, és onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhant. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten, de Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj.
4: Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem, nem, hadarta Pompom. Te is kapaszkodj, mindenki kapaszkodjon. Általános kapaszkodás, világméretű fogóckodás.
3: Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte. Most jó?
4: Jó,
3: felelte Pompom, csak ne erezd el. Egyelőre megmenekültünk.
4: Hű, láttad?
3: Láttam. Úgy futtában.
4: Mi volt az?
3: Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem ki.
4: Nem ki, hanem be.
3: Nem be, hanem el. Nem beszélnél egy kicsit világosabban, szólt rá Picúr. Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk, gyorsan keressünk egy sötét rejtekhelyet, ott majd elmesélem világosabban.
4: Rejtekhelyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen. Mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
3: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtekhely kell. Bunker, légópince. Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát.
4: A kuka jó lesz?
3: Jó,
4: rikkantott a pompom. Futás a bomba biztos kukába. Belebújtak, magukra húzták a fedelet, a kuka szerencsére üres volt, ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt. Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf. Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást. Picur túlkált a zsebében. Szalagom van, szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már, sürgette pompomot. Mesélem. És hogy az elején kezdjem, lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a haranghúzást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. A nyavaja törje ki ezt a kötelet! Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen bele a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet. A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Mennykő csapjon ebbe a madzakba. Hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyatosan dühös lett. Megrázta magát, s aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a gyalázatból, most én jövök. Reszkessetek, reszkessetek, támadást! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is csak, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészve ballagott, lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kugliláb. S ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott. Express ajánlott. Megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő utána lopakodott fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás is megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit. Tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyökcsövébe hurcolta. Picur megborszongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk, éppen ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve, majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Ide jön! Fedezékbe! gyorsan lebújtak, és csak a fedél részén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó, ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve, meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan sziszegte. Áhá! Itt vagytok. Sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindannyiótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé csipogó banda, a verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiolvakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell. Garázd a huligán, bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picur. A telefonfülkében óvatosan padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat.
5: Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel.
4: Hol a tűz? Mekkora a tűz? Kérdezte egy borízű hang.
5: Tűz nincsen szerencsére, lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó.
4: Suttogta Picúr a telefonkagylóba. Értettük, megyünk, világos, kurjongatta a borízű hang. Várjatok meg! És senki sem moccanjon, nehogy eltapossátok a nyomokat. A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Picúrnak. Te hívtál? Hol az elemi csapás? Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcső vezetőnek. Ott van az elemi csapás, ott, ott, arra. A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az Eresz csatornán, és gúnyosan sziszegett. Tűzoltók, ha-ha-ha, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak! A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel. Jajaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég. Picur is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó elején. De Picur nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott. Itt a vég, és Gombolc Artur is itt van. Integessünk neki! Ha-hó, ha-hó, erre, ide! Gombolc Artur észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt. Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni. Ott, ott, mutogattak neki, ott van egy. Az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes. Gombolc Artur odaballagott a tűzoltókhoz. Halló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszárító kötélért. Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz! Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccanni se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj, mondta nyugodtan Gombolc Artur, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte. Na végre egy szakember, sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél. De aztán jó irányba feszítsd ki. Nyugi, hosszú, integetett Gombolc Artur. Észak-déli irány jó lesz?
3: Jó. Csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
6: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
7: Kedves gyerekek, én Német Lojzi vagyok. És zenész vagyok. Képzeljétek, mikor gyerek voltam, hegedülni tanítottak. Olyan keserves hegedű órákat húztam az elején, csak úgy nyikorgott a hegedű a kezem alatt, mire végre megtanultam rendesen hegedülni, sok-sok év telt el. Két gyermekem is van, egy fiú meg egy lány. Amikor kisebbek voltak, legalábbis a lány, mert a fiú még mindig kicsi, akkor fejből meséltem nekik. Én találtam ki a meséket. Egyik nagyon izgalmas volt, voltam én nagyon izgultak, voltam én meg olyan kedves volt, hogy el is sírták magukat. Javaslom nektek is, hogy meséljetek saját magatoktól, találjatok ki meséket, mert az nagyon izgalmas tud lenni. Most például nektek mesélek. Hallgassátok szeretettel. Mikula Péter, világszépítés. A betegség. Nagy bevásárláson voltunk, a kedvenc áruházunkban. Ilyenkor veszünk meg mindent, ami fontos a következő hétre, és amit nem felejtünk el. Kenyeret, tejet, húsokat, mosószert, szalvétát, mindent, ami kell. Nélkülözhetetlen vagyok ilyenkor. Én pakolom be a bevásárlókocsiba, amit anya és apa kiválasztanak. Ahogy hazaértünk, nem volt kedvem csomagtartóból a kamrába pakolósat játszani. Gyorsan levettem a cipőm, papucsot húztam, és mentem a szobámba lefeküdni. Anya sietett utánam. Jól vagy, Zorka? Minden rendben? Kérdezte. Nem jössz inkább ebédelni? Szilvás gombóc lesz ebédre. Máskor tapsoltam volna örömömbe, de most egyáltalán nem volt kedvem tapsolni. Valamiért nem éreztem előre a számban a gombóc hízét, orromban az illatát, nem kérdeztem meg anyát, mennyit kell még várni, hogy elkészüljön. Nem vártam a pillanatot, mikor mehetek porcukrot szórni a frissen gőzölgő gombócra. Csak összegömbölyödve magamhoz öleltem a párnámat. Hallottam Berci hangját, ahogy hív. Gyere, tesó, kártyázzunk! Valami visszatartott. Nem vagyok éhes, és nincs kedvem játszani. Fáradt vagyok, elgyengült a testem, aludni szeretnék. Válaszoltam. Arra ébredtem, hogy fázom, anya állt mellettem kezében a lázmérővel. Gyere, tücsök, nézzük meg, mit mond a lázmérő. Beteg leszel-e? Honom alá dugta, és betakart. Néhány perc múlva, fejcsóvá válva nézte meg, mi lett az eredmény. Sajnos, azt mondja ez a pálca, hogy beteg vagy. Próbálj meg aludni, kislányom. Mondta, eligazította a takarómat, homlokon csókolt, lehúzta a redőnyt, és kívülről becsukta az ajtót. Már sötét volt, mikor felébredtem. Anya és apa ott ültek az ágyam mellett. Fáztam. Remegtem, remegett mindenem. Nagyon rosszul éreztem magam, mindenem fáj, mondtam. Nem tehettem mást, keserves sírásba kezdtem. Fáj a fejem, a szemem, a hátam, folytattam, miközben tovább vacogtam. Vedd be ezt a gyógyszert, Zorka, mondta anya, ettől jobban leszel. Nem akarok beteg lenni, kiabáltam, de inkább nyöszörgésnek hallatszottak a kiabálásnak szánt mondatok. Vedd be, kérlek, ettől jobban leszel, kislányom, ismételte anya. Nem! Soha, válaszoltam zokogva. Apa húzódott közelebb hozzám, megfogta két kezem, és a tekintetemet kereste, amikor megtalálta, így szólt. Szépségem, figyelj rám. Tudom, hogy nagyon rossz most neked. Nagyon együtt érzünk veled. Megtámadta a testedet, a szervezetedet, a betegség. Vírusok vagy bacillusok. Ők a fekete sereg. De szerencsére, és itt biztatóan nézett a szemembe, a testedben van egy nagyon erős, hősies fehér sereg, amelyik le fogja győzni a betolakodókat. Ezt a fehér, testedet védelmező sereget kell segítenünk azzal, hogy utánpótlást, muníciót küldünk nekik a győzelemhez, gyógyszer és sok folyadék formájában. Pihenned kell, minél többet, hogy minden energiádat felhasználhassák a fekete sereg megsemmisítésére. Érted, tündérkém? És olyan apásan megölelt. Tudom, nagyon rossz most neked. A felnőtteket is megviseli a betegség. De megígérem, ha beveszed a gyógyszert, iszol és pihensz eleget, minden nap jobban leszel. Egyszer csak azt veszük észre, hogy elmenekült belőled a betegség. Nyoma sem maradt. De ne feledd, minden gyógyuló betegnek kicsit hőssé kell válni a betegség elleni küzdelemben. Biztos, apa? Biztos? Kérdeztem vissza, alig hallhatóan. Igen, a szavamat adom, de neked is segítened kell a fehér sereget. Nagyon kell bíznod bennünk. Fog az menni, amilyen klassz lánynak ismerlek. Jó, megpróbálom, de mondjátok meg annak, aki kitalálta a betegséget, hogy nem volt jó ötlet. Igazad van, mondta anya, és hideg-vizes kendőket tett a homlokomra és a csuklomra. Jéghideg volt, brrr. Nem panaszkodtam, csak egy kicsit igyekeztem hősiesen harcolni a betegség ellen. Újabb és újabb borogatást cserélt rajtam anya. Ettől és a gyógyszerektől kicsit jobban lettem. Nem fáztam annyira, de nagyon gyengének éreztem magam. Nyílt az ajtó, és egy bácsi lépett be a szobába, egy táskával a kezébe. Anyához bújtam, és elfordítottam a fejem. Minek jön ide ez a valaki, mikor beteg vagyok? Senkit se akarok látni, gondoltam. Közelebb jött ez a nem várt vendég. Leült az ágyam szélére, majd így szólt. Szerbusz, Zorka! Én egy doktorbácsi vagyok, és azért jöttem hozzád, hogy megvizsgáljalak, segítsek neked meggyógyulni. Mindig elmondom, mit fogok csinálni. Semmi sem fog fájni, és semmit sem csinálok, amit nem szeretnél, mondta. Még jobban anyához bújtam, szemem sarkából figyeltem, mi mindent vesz elő a táskájából. Nekem tetszik, amit mond a doktorbácsi, mondta anya. Gyere közelebb, Zorka, próbáljuk ki, csak olyat csinál, amiben te is beleegyezel. Így van, helyeselt a vendégünk. Gyere, meghallgatom a szívedet és a tüdődet. Nem fog fájni. Engedtem magam, sóhajtottam, bentartottam a levegőt. Meghallgatott a hallgatójával, amilyen nekem is van, csak az övé igazi. Jó van, Zorka, csak így tovább. Itt minden rendben van. Ha megengeded, megnyomkodom kicsit a hasad, az se fog fájni. Ha mégis, szólsz és rögtön abba hagyom. Így történt. Hagytam, hogy megnyomkodja a hasam. Nem fájt. Most belevilágítok a szádba, megnézem a torkod. Csak arra kérlek, olyan nagyra nyisd a

0: Elment a doktorbácsi, én hamar elaludtam. Reggel kicsit jobban éreztem magam, de nagyon el voltam gyengülve, még mindig játszani sem volt erőm. Annyira köhögtem, hogy úgy megijedt a hangom, hogy elhagyott. Csak suttogva tudtam beszélni. Azt mondtam, anya, majd visszacsalogatjuk a hangot a sok mézes teával. Az egyetlen jó volt a betegségben, hogy nem kellett óviba menni, anya otthon maradt, leste minden kívánságom. Eltelt néhány nap, és ahogy apa ígérte, napról napra jobban lettem. Végül már annyira, hogy híre sem maradt a betegségnek. Szaladgáltam a lakásban, nevetgéltem, vitatkoztam Bercivel. Úgy látom, lányom, legyőzte a fehér sereg a betolakodó betegséget. Holnap már mehet szobodába. Megünnepeltük a gyógyulást, a hős fehér sereg győzelmét, anya a kedvenc palacsintámat készítette, apa egy tábla fabrikált a szobám ajtajára. Betegségnek behajtani tilos.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét. Így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is. Napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűzőnapon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek! Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Benedek Elektől. Habakuk. Volt egyszer egy király, és annak egy igen kedves udvarmestere. Habakuk a neve. Valahányszor a királynak tanácsra volt szüksége, Habakukhoz fordult, és Habakuk adott is tanácsot, de nem az ő fejében termett az. A hamis Habakuk mindig egy kevés haladékot kért, hogy el ne siesse a tanácsadást. Aztán hirtelen összehívta a sok tudó embereket, akik a király udvarában laktak. Azok aztán meghányták, vetették a dolgot. Habakuk meg szaladt a királyhoz a jó tanáccsal, és úgy adta elő, mintha az ő fejéből pattant volna ki. Hanem a tudósok megsokallották Habakuk csalafintaságát, és panaszra mentek a királyhoz. Felséges királyom, mondta a szónokuk, panaszunk van Habakukra. Mi fundáljuk ki a jó tanácsokat felséged részére, s mégis Habakuk ki a tisztesség. Márpedig higgye meg felséged, hogy ez a Habakuk hatökör. Soha még egy jó tanács nem született az agyában. Tessék csak próbára tenni.
2: Jól van, mondotta a király. Majd próbára teszem.
1: És kegyelemben elbocsájtotta a tudósokat. Mindjárt hívatta Habakukot.
2: No, Habakuk, tudom, hogy te vagy a legbölcsebb ember az országban, és bizonyosan megfelelsz arra a három kérdésre is, amit én neked most feladok. Felelj meg hát nekem először is erre. Hol kél fel a nap? Másodszor, milyen messze van a föld az égtől? Harmadszor pedig, mit gondolok én?
3: Felséges királyom, izgett mozgott Habakuk. Nehéz kérdések ezek bizony, nem tudok megfelelni mindjárt. Hanem ha három napot kapnék a három kérdésre, talán kisütnék valamit.
2: Jól van, hű szolgám, Habakuk, megadom a három napot,
1: mondta a király, s Habakuk mély hajlongás közt eltávozott. Hely, szegény Habakuk, most már mit csináljon? A tudósokhoz nem fordulhatott, mert hiszen jól tudta, hogy azok mártották be a királynál. Nem volt maradása a palotában, de még a városban sem. Búsan bolyongott a város határában, a végtelen pusztaságban. Amint ment, mendegélt, megszólítja egy juhász, aki éppen Habakuk juhait őrizte.
4: Adjon Isten nagyja, uram! Miért olyan szomorú?
5: Hey! Ne is kérdezd, nagy a gondom.
1: De a juhász addig faggatta, hogy Habakuk elmondta, mi nyomja a lelkét.
4: No, ez ugyan nem nagy dolog, mondotta a juhász. Kár ezért búsulni, hopp, mester uram. Cseréljünk ruhát, hadd menjek én a királyhoz, majd megfelelek én a kérdésekre.
1: Habakuk nem sokáig gondolkozott, levetette csillogó-villogó ruháját, aztán a juhász subáját hátára vetette, a botját kezébe vette, és úgy billegett ballagott a nyáj után. A juhász meg felvette a fényes hopmesteri ruhát, s ment a király színe elé. Bezzeg, hogy a király nem ismerte meg, mert jóformán rá se nézett. Csak odavetette.
2: No, Habakuk, kész vagy a feleletekkel?
4: Kész, felséges uram.
2: Hát, hol kell fel a nap?
4: Felségnek a palotában, nekem meg a pusztán.
2: Hogy neked a pusztán?
4: Úgy, hogy ma ott virattam meg, mert éjjel-nappal a pusztán jártam, keltem.
2: No, jól van. Habakuk, akkor hát helyesen feleltél az első kérdésre. Nos, milyen messze van a föld az égtől?
4: Az bizony éppen olyan messze, mint az ég a földtől.
2: Nagyon helyes, Habakuk. Mégiscsak te vagy a legokosabb ember az országban. No, most felelj a harmadik kérdésre. Mit gondolok én mostan?
4: Felséged bizony azt gondolja, hogy Habakukká felséged színe előtt, pedig csak a hopmester juhásza áll, ő meg őrzi helyettem a nyájat.
2: Bizony, ha úgy van,
1: mondotta a király.
2: Ez órától fogva est, te vagy az én hopmesterem. Habakuk meg csak maradjon juhásznak.
1: Így lett a juhászból hopmester, a hopmesterből pedig juhász.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Miklós Erika vagyok, és egy csodás mesét hoztam nektek mára. Mesék a Velencei tóról, mese antológiából, Fésű Ella és Fésű Nándor az Ingókő meséje című mesét. Egyszer volt, hol nem volt, túl a városon, túl a tavon volt egyszer egy szikla, de nem akármilyen kőhalom, mintha billenne jobbra, mintha billenne balra. Ám az évmilliók alatt mégse vesztette el soha egyensúlyát. Őrzi a velencei tavat és élővilágát. Történt egyszer, hogy egy mellé hullott magból csemete, majd jókora fa lett. Régen történt ilyen, a kőtömb csendesen aludta álmát. Az árnyas lomkoronába azonban beköltözött egy cinkepár. Tavasszal aztán fészket raktak, és kikelt 5 kis fióka. Csaptak aztán olyan lármát, hogy az ingókő is felneszelt évmilliós álmából. Mi ez a lárma, mi ez a csatazaj? Tán újra itt az a gazember? Zsörtölődött a gránit szikla. Milyen ember? Itt? Hol? Jaj, a kicsinkém, jaj, a fészkem! Csipogta ilyetten a cinkemama, és elcsendesítette fiókáit. Füleltek még egy darabig, de a szikla csak hamar rájött, hogy a lárma bizony éppen a cinkék fészkéből hallatszik. Álmosan billent egyet, mintha bizony ki tudna billenni egyensúlyából. Már aludt volna vissza, amikor cinkemama ráült. Ne haragudjon, kedves szikla! Azt hiszem, a fiókáimra ébredt fel. Igazán sajnálom. De most muszáj mennem eleségért, mert ha éhesek, újra vadul csiripelnek. Viszont most úgy megijesztett, félek itt hagyni őket. Mit szólna, ha szóval tartaná őket? Amíg mesél, nem kiabálnak. Én pedig térülök, fordulok. Azzal elreppent. De hát... esett kétségbe az ingókő, de a madárka már messze járt. A fiókák kíváncsian pislogtak ki a fészekből. A szikla álmosan igazgatta meg zuzmóit. Jól nézek ki. Itt maradtam fiókacsősznek, dohogta. Miről meséljek hát nektek? Aki annyi millió éves, mint én, látott már egy-két dolgot. Igaz, madárcsősz még nem voltam. Valami izgalmasat? Csiripelték egyként a fiókák. A szikla gondterhelten kutatott emlékeiben. Eszébe jutott Szinán, pasa nagyvezír, félelmetes 25 000-es serege, melyet a maroknyi hős magyar sereg Nádasdy Ferenc vezetésével megállított. Vagy meséljen arról, hogy hányszor száradt ki már majdnem az ide látszó velencei tó? Ezt mindjárt el is vetette, nem kell, hogy ideje korán féljenek a csöpségek az ember pusztító felelőtlenségétől. Hát akkor mi legyen? Eszébe jutott élet egyik legszebb pillanata, mikor Móga, maga a híres Móga János állt rendíthetetlenül rajta, hogy belássa a területet. Így hát úgy döntött, hogy róla fog mesélni. De hol is kezdjem, gondolkozott a kő. Egyszer régen, nagyon régen, sok-sok emberöltővel ezelőtt történt, hogy... Mi történt egyszer? Csipogták a kismadarak egymást túlharsogva. Hát ezt mesélném el, de csak akkor, ha csendben lesztek, ripakodott rájuk az ingókő. A szikla elgondolkodva hümmögött. Lelki szemei előtt újra 1848-ban volt. Kellemes őszi napfény fürdette Pákozdot és a velencei tavat. Valami különös rezgés járt át a környéket. Nagy dolgok készültek, olyan nagyok, amelyek ritkán adatnak meg még egy szikla életében is. Azon a nyáron sok minden történt. Fényes hintók jöttek-mentek a budai úton, amely innen nem messze van. Ott, ahol ma is sok autó jár. Minket itt az erdőben azt hittük, a világ zaja sosem ér utol. Ám mire őszbe fordult az idő, minden megváltozott. A békés mindennapjainkba egyre több fegyveres katona érkezett. Tábort ütöttek itt a Velencei hegységben. Lovakkal, ágyukkal, sátrakkal. Ma csinálsz nekünk sátrat? Csiporogta bele az egyik kis cinke. Az ingókő olyan morcosan nézett, hogy a kis fiókának torkának adta szó. Nem, nem csinálok sátrat. Micsoda képtelen ötlet. Ki hallott már olyat, hogy egy ingókő sátrat állít? Morogta az uzmója alatt. Ha akartok mesét, csend legyen! A hatás kedvéért megvárta, míg a fészkelődést is abba hagyták a kicsik, majd így folytatta. Szeptember 28-án a sukorói templom harangja úgy kongott, hogy mi is hallottuk. Haditanácsra szólította a magyar hadsereg vezetőit.
0: A szarkák vitték, hozták nekem a híreket. Tudta minden állat, ha csata lesz, bújni kell. A mennydörgő botjuk nem kimér senkit sem. A durranós kosaruk úgy szórja a köveket, hogy ott kráter keletkezik maga alá gyűrve növényt, állatot, embert. Aztán délutánra olyan csend lett, mint vihar előtt a tó felett. Láttátok már a velencei tavat olyankor? Kérdezte felvonzuzmóval a kő. A cinkék csak bólintani mertek. Rövid kis életükben épp egy hete volt az első égzengés. Úgy érezték, hogy eljött a világ vége. A távoli nádas felől abba maradt a békák kuruttyolása, a náderigók vidám csivitelése. Aztán szél kerekedett, és a látóhatáron feltűntek a fekete fellegek. A fészek sarkából látták, hogy a tószíne is megváltozott, szinte zöld lett, és olyan tarajossá vált a felszíne, mint a falusi rokonnak, a kakasnak a legszebb éke. A szél végig süvített a környéken, a nád meghajlott, a fák megborzongtak. Tölgyfájuk alatt a vaddisznó család kis csíkoskái épp úgy remegve bújtak össze, mint ők. Még jó, hogy a mama itthon volt, szárnya alá bebújhattak. Borzongva gondoltak erre a napra, kicsik. Mindannyian tudtuk, hogy fontos csatára készülnek az emberek. Megérzi az erdő és a nádas népe, hogy most nem holmi vadászat lesz, hanem sorsfordító összecsapás. Itt az én fensíkomú volt az egyik legfontosabb táborhely. Az altábor nagyúr épp az én szikla hátamat nézte ki, hogy innen nézze a csatát a gukkerjával. Az ingókő elégedetten zsebelte be az elismerő csipogást. Szeretett erre a pillanatra emlékezni. Soha olyan fontosnak nem érezte magát, mint mikor Móga János elégedetten állt megingathatatlan hátán. Nem volt olyan földrengés, amely valaha is kimozdította volna furcsa alakjából, mely olyan, mint egy óriás eldobott dobókockája lenne, mely a többi szikla közé szorult. A tó túlpartján Pelczer Mór serege várakozott, mindenki várta, hogy megérkezzen Jelasics, a gaz. Hajnal hasadtával minden állatot figyelmeztettek a hírvivő rigók, hogy bújjon elő mindenki. Szájról szájra, csőrről csőre ment a hír. Még a velencei tó összes pici szélhajtó küsze is elbújt az iszabban. Nem volt olyan kócsag, aki kimerte volna dugni a nádasból a csőrét. Mindenki feszülten várt. Egy 8000 főnyi sereg meg is indult a nap első sugaraival. Úgy tűnt, hogy a horvát bán terve az, hogy a nádasba szorítsa be a mieinket. Ám az altábor nagyúr innen a magaslatról hamar átlátott a szitán. Gujori Hár nemzetőrei Pátkáról indulva ugyan kiszorultak, de a jobb szárny sikeresen vette az akadályt. Repültek a golyók, csattogtak a kardok, vágtáztak a lovak, olyan hangzavart volt, hogy tán az egész ország hallotta. A fülemet éppen csak megütötte a déli harangszó, amikor 20 000 katonáját indította Jelasics a közép és bal szárny ellen. Ebbe a főcsapás irányba esett bele épp ez a hely. A kis cinkék lélegzett visszafojtva várták a folytatást. Az ingókő nagyot sóhajtott, majd kisvártatva folytatta. A tüzérségi párbaj órákon át tartott. Akkorákat durrantak a kosarak, hogy mindegyikbe beleremegtem. Azt hittem, eltalál valamelyik majd, s mint az évbillióknak nem sikerült, most fogok szétkurulni, mint a játékkockák. Újra és újra rohamra vezényelte csapatait Jelasics, de kitartottunk. Egy távoli lövedék épp felénk száguldott, amikor szeretett vezérem a budai utat kémlelte. Nem vette észre. Minden előmmel arra koncentráltam, hogy csak egy kicsit billenje, csak épp egy kicsit inogjak, hogy el ne találja. Hiába a nevem ingókő, én bizony nem tudtam megmozdulni. Ám ekkor honnan nem egy cinke ősötök rászállt Móga vállára. Félretéve minden félelmét az emberektől, a tábornok vállára ült, aki erre úgy megijedt, hogy megbillent és elcsúszott. Így aztán épp a füle mellett zúgott el a golyó. Komolyan, komolyan a mi ősünk? Verdestek örömükben a kis cinkék. Csak úgy dagadt kis begyük a büszkeségtől. A szikla mosolygott. Igaz, hogy a cinke erre járt, de hát neki kellett a kis madarat Móga úr vállára vezényelni, úgy félt az embertől, hogy remegett minden tolla, de nem akarta elrontani a kis cinkék örömét, hagyd legyenek büszkék, hogy az ő ősük volt a hős. Jelasics délutára belátta, hogy nem tudja legyőzni a magyarokat, letette a fegyvert Móga János előtt. A fegyverszünet megkötése után olyan gyorsan eltűnt, ahogy jött. A madárhívők még egy darabig figyelték, ahogy átvágtat a seregével Árkon-Bokron, és Bécsig menekül. Utólag persze könnyű okosnak lenni, hogy a gazt jól el kellett volna páholni, nem futni hagyni, dörmögte az ingókő, újra csend honolt a tájon. A sebesülteket, halottakat elvitték, a sátrakat összeszedték, és elvonult a hadsereg. A magyarok a csatát megnyerték, és az már egy másik mese lenne, egy sokkal szomorúbb, hogy a háborút miért nem nyerték meg. Látom, most elkeseredtetek. Ugyan?
1: A hősök példája itt maradt, emlékükre minden évben összegyűlnek itt a Velencei tó partján. Majd, ha kinőtt az összes tollatok, átrepülhettek megnézni. A kis cinkék csendesen elmélkedtek a hallottakon. Most nem csipogtak, mint a csata legizgalmasabb pillanataiban. Képzeletben ők is hősök voltak, mint az a hajdani cinke. Szentül elhatározták, hogy amint tolluk lesz, pákozdig repülnek. Tám majd ott építik meg a jövő tavasszal a fészüket is. Aztán ők is elmesélik fiókáiknak a történetet, hogy hogyan mentette meg ősük a Magyar Honvédség altábornagyát. Egyszerre csak ismerős szánysóhogást hallottak, az izgalmas történet alatt el is felejtették, hogy éhesek, mint mindig. Mire a mama leszállt, egyszerre kezdtek el kiabálni. A hangzavarban szegény cinke mama csak a fejét kapkodta. Nem is értette, hogy miféle kosarakról, égzengésről, hősökről csipognak a kicsinyei. Úgy hallom, jól szórakoztak, nevetett vidáma, miután a kukacokat a kicsik csőrébe rakta, és így egy pillanatra mégiscsak csend lett. Köszönöm szépen, hogy vigyázott a madárkáimra. Remélem, nem fárasztották el nagyon az apróságok. Tudom, kicsit hangosak tudnak lenni. Ugyan, azt hiszem, kellemes napot töltöttünk együtt, mosolygott az ingókő. Meséltem nekik a régi szép időkről. Máskor is az ingókő vigyázzon ránk, mami, csipogtak két falat között a fiókák. Szívesen megteszem. Azt hiszem, még pár millió évet itt leszek, döcögött a szikla. A délutáni napfény kellemesen tűzött a sziklára, a hosszú nap után jó volt az uzmóit a fényben megfürözteni. Álmosan, de boldogan tért nyugovóra a pákozdi fennsík tetején. Egyszer, ha ti is arra jártok, hallgassátok meg a meséjét.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a testednek különféle ásványi anyagokra van szüksége, hogy jól tudjon működni? Ugye ez elsőre milyen különösen hangzik? Pedig így van. Például az a só, amit a vajas kenyérre vagy a levesbe teszünk, az eredetileg ásványi kőzet, és kősónak is szoktuk hívni. A kősó mellett tengeri só is létezik. Ezt a sótípust a tengervizéből nyerjük. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a legnagyobb zenét. És közbe fúj rám, hogy én az elefánt, én az elefánt, én az elefánt.

0: én a Vizsiló.
1: Az elefánt.
2: A disznó. Így is menő vagyok.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, és elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elébe ugrik egy béka, és kéri a legényt.
5: Adj egy falás kenyeret, te legény! Már két hetet egy falatot sem ettem. Ettem.
4: Majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, és mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe. De az éppen úgy jár, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette. Még jól meg is dobta kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek. Elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsuljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
5: Na te fiú, mondotta a béka, jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy részvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa. Egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű. És összerugdossák a szőlődet. De csak sújíts rájuk. Külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszerűen megszeridülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
4: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel. Rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhincs a vesszőkkel, s nálad leszünk. Azok a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tengerszőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni. No, telt múlt az idő. Egyszer a király... Mit gondolt, mit nem? Egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát, bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment haza, mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény,
0: jobban láttam én azt, mint ti. Ugyanonnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát felállottam a kerítésre, és onnét láttam.
4: A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést is lebontották.
1: Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paribán egy vitéz, akinek ezüst csisak volt a fején. Az egy ugrással lekapta az aranyalmács, úgy eltűnt, mint a föld nyelte volna el.
4: Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban.
0: Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak. Tá, bezzeg, olyat kuckóból nem lehet látni. No, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény. Ugyan honnét?
5: Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam.
4: A legények nagy mérgükben szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét.
1: Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tűzetett fel a király.
0: Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát.
4: Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy micsodát láttak.
0: Jobban láttam azt én, mondotta a legény.
5: Ugyan honnét láttad?
4: Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a házfedelét is.
1: Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt.
4: Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki.
1: Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országban.
4: Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak,
0: jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az aranysejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát.
1: No, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony.
4: Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát.
1: Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
3: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar? Ajjajjaj, ajjajjaj, nyakunkon a zivatar.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Pam param pam param pam 1. Pam param pam param pam 2. Pam param pam param pam 3. Pam param pam param pam 4. Pam param pam param pam 5. Pam param pam param pam 6. Pam param pam param pam 7. Pam

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, mi volt tegnap?
3: Na mondd, mi volt?
2: A vacsoránál a kisöcsém kijelentette, hogy csak akkor ül az asztalhoz, ha palacsinta lesz. És nem ám akármilyen, csak is csoki pudingos, és még dobbantott is egyet a lábával.
3: Na hát, úgy látszik, a farok csóválja a kutyát.
2: Micsoda? Milyen kutyát? Sajnos nincs kutyánk, pedig nagyon szeretnék.
3: Nem, ez a mondás azt jelenti, hogy a kisebb irányítja a nagyobbat, és felcserélődnek a szerepek. Vagyis nem a kutya csóválja a farkát, hanem a farok csóválja a kutyát.
4: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
5: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Ki gondolná, hogy még a játékra is vonatkoznak illemszabályok azért, hogy mindenki igazán a legjobban érezze magát? Ugrifüles minden bizonnyal. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan játszunk? Tüskés hátú elszaladt a labdájáért, lihegve, kipirulva jött vissza. Itt a laszti, állj be a kapuba, én majd rúgom neked a gólokat, hajrá, tüskés hátú! Ugrifüles finoman ingatta a fejét. Ám jó. Mi nem jó? A labdázás nem jó? Ahogy elkezdted, úgy nem jó. Talán választhatnánk, hogy ki legyen a kapus. Enyém a labda, én választok, mondta tüskés hátú dacusan. Vagy talán már a játékra is vannak illemszabályok? Kérdezte. Vannak bizony, mondta ugrifüles. És érdemes betartani, hogy ne legyen veszekedés, meg civakodás, meg marakodás. Na, erre kíváncsi vagyok. Ült a labdára tüskés hátul. És elsőre megmondom, hogy én akarok gólt rúgni, mivel nem szeretek veszíteni. Ugrifüles széttálta a karját, mint aki tanúnak hívja az egész világot. Ki szeret? De hát nincs olyan verseny vagy csapatjáték a világon, amelyben valaki ne veszítene. Ez benne az izgalom. Ha mindenki csak győzne, akkor képtelenség borzasztó unalmas lenne. Azon kívül pedig egyszer veszítünk, máskor meg győzünk. Aki ma vesztett, holnap nyerhet. Mind a kettő hozzátartozik a játékhoz. Éppen ezért férfiasan siránkozás, dürohamok és sértődés nélkül kell elviselni a vereséget. A győztes pedig ne 72-en, mert holnap ő lehet a vesztes. Tüskés hátú elgondolkodott. Van benne valami, ismerte be végül. Na már most, minden játéknak van valami szabálya, amit meg kell tartani, vagyis csak akkor lesz jó a játék, ha komolyan veszük és szigorúan megtartjuk a szabályokat. Ez is világos? Világos, ismerte el tüskés hátú. Minden játék, amit többen játszanak, társas játék. Mit jelent ez? Nem csak azt, hogy többen vannak, hanem azt is, hogy teljesen egyenlők. Mármint az induláskor, a játék elkezdésekor. Ez nagyon fontos dolog. Nincsenek előnyök, nincsenek kivételezettek. Mert csak így tiszta a játék. És ha a játék nem tiszta, abban nem érdemes győzni. Csalás árán. Tüskés hátú ingatta a fejét, hogy nem, csalni nem szabad. Ugrifüles elégedetten nézte, és nagy lendülettel folytatta. Aki csal a játékban, az másban is fog csalni, vagyis csorba lesz a jelleme. Lepattogzik róla a zománc, mint egy ócska fazékról. Ki szeretné, hogy ilyen jellem lenne? Tüskés hátú enyhén elpirult, és zavartan motyogott, de hiszen a játék csak játék, ugrifüles komoly képet vágott. Nincs szebb dolog, mint a játék. Nincs szebb dolog, mint barátságosan viaskodni, versenyezni, összemérni az erőnket, az ügyességünket és az eszünket. És milyen jó

Könnyű azt mondani, hogy legyünk előzékenyek, osztozkodjunk, közösen döntsünk. A játék hevében ezt észben tartani lehet, hogy erőfeszítést igényel, de megéri. A játék akkor a legjobb, ha senki nem duzzog, ha együtt tudunk örülni. Tudom, hogy tudjátok. Büszke is vagyok rátok. Szép álmokat!

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok.
3: Gyertek, játszunk egy kicsit.
2: Vagyis, találós kérdés jön.
3: Ez a játszótéri játék előre-hátra visz, és ha magasra lendülsz, olyan, mintha repülnél. Leülhetsz rá, megkapaszkodhatsz, és már indul is a móka. Lehet láncos, faüléses vagy gumis, kicsiknek való, vagy picit nagyobbaknak. De csak óvatosan, ne szállj le róla menet közben. Na, rájöttetek? Igen, ez a hinta! A hinta a kedvencem, mindig olyan szabadnak érzem magam rajta. Mintha tényleg egy kis madár lennék. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük. Csukás Mese Rádió.

0: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földesúr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt. Jó napot, nagyapó! Köszönt a legény, is tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele. Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú. Az öreg azonban jobb ajánlatot tett. Ne menj olyan messze a teheneddel. Cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat. Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát. Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg. A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt. Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van. Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni. Mi lesz így belőlünk, édes fiam? Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá. De alig került oda a fazék, már is megszólalt. Most elrepülök. A fiú vidáman felelte. Repülj csak, és hozz el mindent a földesúr konyhájából. Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földesúr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öregasszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öregasszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk. Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földesúr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény. Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel. Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe. A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földesúrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette. Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földesúr kincses kamrájából az utolsó aranyat is. Az este már beköszöntött, és ilyenkor a fösvény földesúr mindig a pénzét számolgatta. Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt. Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs. Most megfoglak, te tolvaj! Kiáltotta a földesúr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földesúr nem akart elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földesurat is. de minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
2: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
1: A legény azonban csak nevetett. Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy. Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
2: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen,
1: szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt. Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad. A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
2: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
1: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott sok-sok finomsággal.
0: A Csodálatos fazék című mesét hallottátok.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Jó, jó, jó, jó. Itt az én...

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kedves.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gáti István. Apu nyakában. Apu nyakából látszik a kerület. Nem kell a távcső, se csodaszemüveg. Ezer egy kalandot ígér a távol. Törpe az újságos apu nyakából. Apu nyakán egy kalózos tetkó van. Kényelmes ülés, jobb, mint a metróban. 100 méter magasban lebeg a lábam, pilóta lehetek apu nyakában. Apu, ha letesz, egészen szokatlan. Nagy lesz a járda. Itt állok alattam. Szalad egy komondor, nem vagyok gyáva, de azért mégis vegyen a nyakába.

Uram, ne kelljen soha sem boszorkánytól, sem semmiféle állattól, embertől, vagy bármitől félnetek. Hiszen a félelem megeszi a lelket. Örülünk, hogy közöttetek lehet, még hogyha csak az éter hullámain keresztül is. Hiszen ti vagytok a mi éltetőink, az ám, az ám. Kicsik-kicsik, nőjetek nagyra csak. Ne kapkodjátok el az egészet, hiszen tietek így is a legszebb kor. Legyetek nagyon-nagyon boldogok! Sok-sok boldogságot és kívánok sok-sok ajándékot! Először a...

a macska meg az egér. Hiszitek vagy sem, régen a macska és az egér bizony nagy barátságban voltak. Egy messzi-messzi szigeten éltek, s nem zavarták egymást. A macska csak apró madarakat evett, az egér pedig magvakat. Hanem aztán egy nap a macska mégiscsak megunta a jólétet, s akkor megkereste az egeret. Költözzünk el innen, barátom. Szép itt, jó itt, de most már egy kis kalandra vágyom, mondta a macska izgatottan. Ugyan, talán sose lesz ilyen jó dolgunk, mint most, kételkedett az egér. Ám a macska addig unszolta, míg belement az utazásba. Most már csak azt kellett eldönteni, hogyan hagyják el a szigetet. Én bizony úszni nem tudok, valami mást kell kitaláljunk, mondta a macska. Inkább építsünk egy csónakot, amiben mindketten kényelmesen elférünk, s majd azzal elhajózunk. Végül megegyeztek, majd kiosztották a feladatokat. A macska kidöntötte a fát, a kisegér pedig kiválta fogaival a közepét. Addig rágcsálta, míg mind a ketten el nem fértek a ladikban kényelmesen. Másnap verőfényes napsütésre ébredtek, és a szél is éppen az utazásnak kedvezett. Vízre eresztették hát a csónakot, és elindultak, hogy új otthont keressenek maguknak. Már jó ideje a vízen ringatóztak, és kezdtek egyre jobban megéhezni. Ám elfelejtettek élelmet csomagolni maguknak az útra. Összekuporodtak, és megpróbáltak elaludni, hogy addig se az étel járjon a fejükben. A macska hamarosan elbóbiskolt, de az egér akárhogy próbálta, nem tudta elterelni a gondolatait. Végül már nem bírta tovább, és elkezdte rágcsálni a csónakjuk falát. Egyre csak falta, még egy nagyobb lyukat nem rágott rajta. A lyukon pedig elkezdett befolyni a víz, s lassan megtöltötte a csónak alját. Az pedig süllyedni kezdett. No, erre már a macska is felébredt, és jól megszitta az egeret, amiért ilyen ostobán viselkedett. De akkor már nem volt mit tenni. A csónak kisvártatva elsüllyedt, ők pedig ott kapálóztak a vízbe. A macska nagyon begurult, hisz ő még úszni sem tudott. Gyere csak ide, hadd faljalak fel! Kiáltotta a macska az egérnek. Megérdemled, amiért így eláztattál minket. Várd meg inkább, hogy kiérjünk a partra. Most arra figyelj, hogy meg ne fulladj, válaszolta az egér. S mivel a macska nem tudott úszni, nem volt más választása, békén hagyta az egeret. Mikor végre a macska is kikecmergett a partra, rárontott az egérre. Gyere csak ide, most már igazán megeszlek, nyújtogatta felé a mancsait. Előbb várd meg, hogy megszáradok. Vizesen elég mócsingos vagyok, mondta az egér. A macska gondolta, ha már eddig várt, azaz egy-két óra már nem számít, s leheveredett az árnyékba. Közben az egér észrevette lyukat a földben. Megvárta, míg a macska nem figyel, és hopp, beleugrott. A macska odafutott, de akkor már késő volt. Az egér a lyuk alján kuncogott. Mancsával utána nyúlt a macska, és próbálta kikotorni az egeret, de hiába. A lába nem fért be a lyukba. Addig fogok itt várni, míg elő nem bújsz, kiáltott mérgesen a lóvá tett macska. No, arra várhatsz, én innen elő nem bújok, nevetett rajta a kisegér. A macska lefeküdt a lyuk mellé, és türelmesen várta, hogy mikor dugja ki a fejét az egér. Ám az egérnek esze ágában sem volt kibújni, helyette inkább elkezdett alagutat ásni a föld alatt. Mikor már elég régóta ásott,
felkúszott a felszínre, hogy megnézze, elég messze van-e már a macskától. És mikor látta, hogy a macska nem figyel, előbújt és elszaladt. Ekkor szakadt meg a macska és az egér barátsága. A macskák azóta is megállnak, ha egérjukat látnak, s várják, hogy előbújjon a finom falat. Az egerek pedig, ha érzik a macska szagát, még mélyebbre bújnak a lukban.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berozsdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt, sőt királyi vár, mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő, ördög vigye el, de hideg van. Török búza, meleg máli, így egy-kettő, egy-kettő, elcsapom az összes favágót. Egy-kettő, elén, török búza, meleg máli, de akkor kivág fát. Egy-kettő, Dada jött be valamiért a trónterembe, és csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged. De fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó királyt, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve. Hozok egy kis forró teát, ajánlotta, de az öreg király csak legyintett. Mire ideér? Kihűl. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használ az semmit, csak lötyög a hasamban. Jaj, jaj, török búza, meleg báli. Ekkor az udvarról nagy zaj meg kiabálás hallatszott. Mi az, mi az? Megjöttek a favágók, örvendezett a király. Mindjárt megnézem, mondta a dada, és oda ment az ablakhoz. Hát, ahogy lenézett, látjám, hogy 2 marconas oldos kiabál, magyaráz, mutogat az összegyűlt népnek. Mikor az egyik marconas oldos beszélt, a másik helyeslően bólogatott, meg hümmögött, s mikor a másik marconas oldos beszél, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marconas oldos beszél. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkor a rémisztő, tüzet okádó, fogcsattogató sárkány még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklapát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marcon a zsoldos, köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok, hogy a bendője 100 akó, a tüdeje meg 100 kovács fújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott, csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elrepült. Majd megint az egyik marcon a zsoldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutya sárkány. De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmi se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. De hát minden hiába, fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máj, mit fecseg az ott lent, eh? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánykodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál? Az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban áll. Lent a téren most a másik marcon a zsoldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpadt sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámulta az össze-vissza horpadt sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belerepüljön egy légy. Az egyik marcon a zsoldos sem akart lemaradni. Így szólt. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom, s felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében, de még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgy ám, csak őt felém. Végül mit tehettem? Se kardom, se semmim, hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marcon a zsoldos üres jobb kezét. A suszterinas meg egy óriási csapott a pékmester hátára, mert odaszállt a légy. De meg is bánta rögtön, mert akkora orbavágás kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. Most a másik marcon a zsoldos beszélt. Bizony, most itt állunk kar nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymás szavába vágva, Egy sárkány! Jaj, egy sárkány! Kiáltozott az egyik. Az összes fánkat! Kiáltotta a másik. Ellopta, összetörte. Kiáltotta az egyik. Jaj! Kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik. Tengely kerék repetje, kiáltotta a másik. Aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét. Így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt. Mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat alatt kiürült a tér.
0: Csukás Mese Rádió. És most egy kis varázslat. Ha elmosolyodtok a tükörben, visszamosolyog nektek a világ. Ma mi tesz a leginkább boldoggá? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Hajdú Erik vagyok, zenész, óvóbácsi, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasa. Fogadjátok nagy szeretettel a Kakas és a Pipe című magyar népmesét. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Elment a gazdájuk, nem volt mit enni nekik, megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe,
3: menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok.
2: Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút. Míg nem hozol nekem koszorút a szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút? Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét? Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kútád vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől.
4: Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről.
2: Elment a kakaska a réthez.
3: Rét, adjál szénát viszem tehénnek. Tehén át tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút. Koszorút viszem a kúthoz, kútád vizet. Vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől.
2: Addig nem adok szénát, mondja a rét. Ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba.
3: Bolt, adjál kaszát. Kaszát viszem a rétnek, rétát szénát viszem tehénnek, tehénát tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút viszem kúthoz, kútát vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől.
2: Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozom a pénzt.
3: Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, menj gyorsan a szemétdombra kaparászni. Ott lát egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz. Akkor aztán kapott kaszát, elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet egyenest vitte a pipének. Épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsó tátogott nagy foldoklásában, de így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, és így a levegőhöz jutott pipe, még ma is boldogan éldegél.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Púpa hátán, de nem bánja, sivatagot körbejárja. Mi az?
1: Ez pedig a teve.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csukom, mondja, kocs, kocs, kocs, gazdaszonykám, gondoskodj, azt is mondja.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Kádár L. Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Mátyás király és az okos leány. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekéren, hol gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajtatott át egy falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás, kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem aláson, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondatlanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse el onnan azt a követ, de meg is nyúzassa, mert ha nem, a fejével fizet. Mondta haragosan a király, s egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van, elhengeríteni csak elhengerítették az útból azt a malomkövet, de hogy a mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, mi lelte kendet, hogy olyan nagyon töprenkedik? Kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hagyd el, leányom, nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja. Hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte mi baja. Erre járt a minapában Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, összetört a hintója kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk, jaj, mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette-e azt az átkozott malomkövet? Megnyúzatta-e, ahogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett. Állt elő takarosan a bíró lánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzathattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott mit válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány, van én nekem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat, feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye, abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nekem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nekem azt a korsót. Én szívesen. Csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki a 100 esztendős korsarát. Ki látott már olyant, hogy valamit a színéről megfoltozzanak? Felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem-mentem az országban, de ennek a leánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való. El is veszem feleségül. A Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét, boldogan éltek, míg meg nem haltak.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A kolbász, a béka, meg az egér. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
3: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy béka. A béka összetalálkozott az egérrel és a kolbásszal. Hárman kezdtek beszélgetni, elhatározták, hogy ők örökös barátok lesznek. Az egeret betették sepregetőnek, a békát beszerzőnek, a kolbász szakácsnak. Így mentek a dolgok egy hónapig. A béka beszerzett, mert ő jól tudott ugrálni, hamar tudott menni és jönni. Az egér kiseperte a szobát, s hozott be fát meg vizet. A kolbász meg szakácskodott. Hát olyan jó ételeket csinált a kolbász, hogy örökké csak nyalogatták a szájukat. Akármennyit ettek, nem tudtak jól lakni, mert nagyon jó volt az étel. Mikor letelt a hónap, azt mondja a kolbász. Na, hát a dolog az rendre jár. Melyiketek lesz a szakács? Hát legyen a béka. Megtették a békát szakácsnak. Neki fogott a béka, így is szakácskodott, úgy is szakácskodott, főzött ilyet, főzött olyat, de olyat nem tudott főzni, hogy a többieknek jó lessen. Főzött vagy 3-4 nap, s akkor felmondtak a szakácsnak. Azt mondták, hogy nem vagy jó szakács. Megszégyelte magát a béka. Na hát akkor kifőzzön. Azt mondta a kolbász. Az egeret tesszük oda. Oda tették az egeret. Ő is főzött vagy 2-3 nap, de ő se tudott jót főzni. Rászorították a kolbászt. Csak te főzöl. A kolbász váltig mondta. Én az én hónapomat lefőztem, s hogyha nem akartok ti főzni, akkor inkább felmondjuk a barátságot. Valahogy csak megkérlelték a kolbászt, mégis elvállalta, hogy még egy vagy 2 nap ő főz. A béka gondolta, addig ő megtanulja, hogyan főz a kolbász. Neki fogott, hogy meg lesse, mit csinál. Hát amikor a lé meg volt főve, egy darab idő múlva a kolbász, mikor látta, hogy nincs sehol senki, beledobta magát a lébe. Megforgatta magát benne ügyesen, és akkor kijött. Hopp, gondolta a béka. Most már én is tudom, hogy kell csinálni. Ezért olyan jó a leves, mert beledobta magát. Akkor

0: Ász, a béka, meg az egér című mesét hallottátok.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Tudtátok, hogy a csipkebogyót más néven hecsedlinek hívjuk? Úgy ennék egyet most. De mivel nem tudok, éppen, ezért énekeljünk róla egy dalt.

0: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Hétvári Andrea egyik versét hozom most nektek. A címe: Kerti bál. Epres kertem majdnem tele, pislog sok-sok eper szeme. Pillangók a kisasszonyok, mind egy-egy virágon forog. Paradicsom s répa herceg nagy vidáman táncra kelnek. Az elegáns rózsabogár bűvészkedik, napfényt dobál. Kerti cinkék szépen sorban pancsolnak az itatóban. Kiskertemben mind a hányan mulatnak, hisz végre nyár van.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok. Ma én olvasok nektek mesét, mégpedig a Csodálatos tálról. Ez egy keleti mese, amit Fazekas László dolgozott át. Élt a régi időkben egy ember és annak három fia: Táró, Gyíró és Szabúró. Maga elé hívatja egyszer csak az apa három fiút, és így szól hozzájuk: mindhármótoknak adok egy összeget, azzal induljatok neki a világnak szerencsét próbálni. És ezzel át is adott mindegyiknek egy-egy zacskó pénzt, és el is indultak mind a hárman. Gyíró és Szabúró szorgalmasan dolgozott, és hamarosan mindkettő annyira megszedte magát, hogy üzletet nyithatott. Táró elindult fölfelé a magányos és vad hegyekbe. Egyre mélyebben hatolt a hegyi vadonba, míg végül az ős rengeteg közepén elérkezett egy magányos, ősöreg asszony kunyhójához. Csodálatos és mindenképpen figyelemre méltó volt az ag erdő lakó. Amikor Tárót megpillantotta, így szólt hozzá: mi járatban vagy itt, az ember nem járt a vadonban? Táró elmondott neki mindent. Erre így szólt a remete asszony: akkor semmi és senki nem gátolhat meg abban, hogy három évre szolgálatomba szegődj. Táró elfogadta az ajánlatot, és három éven át szolgálta. Naponta elment a forráshoz vízért, végzett mindenféle háztartási munkát, úgyhogy végül a ruhája teljesen elvásott, csak rongyfoszlányok lógtak rajta. Amikor letelt a szolgálat, az ősöreg asszony egy kopott, itt-ott kicsorbult tálat adott át Tárónak szolgálata jutalmául, és így szólt: íme ez a tál a legértékesebb kincs a világon, jól vigyázz rá! Ha bármit is kívánsz, és hangosan kimondod, miközben a tálat óvatosan megdörzsölöd, a kívánság azon nyomban teljesül. A három év elteltével Gyíró és Szabúró tehetős, köztiszteletnek örvendő kereskedőként tért vissza az apai házba. Táró azonban toprongyos, nincstelen koldusként. Az apa haragosan nézett rá, tudni sem akart róla.

0: táró azonban így szólt. Mivel 3 évnyi távol lét után térek vissza őseim hajlékába, nem úgy volna-e illő apám, hogy meghívjuk a rokonokat, jó barátokat és az egész szomszédságot? Apja azonban kinevette és így felelt. Mit gondolsz, ki jönne el erre az ünnepségre, hiszen toprongyos koldusként érkeztél haza? Táró azonban kitartott akarata mellett és így szólt. Hívass csak meg a vendégeket, a többi az én gondom. Azzal lopva elővette a tálat, óvatosan megdörzsölte és így szólt. Pénzt, szép ruhát, mindent, ami az ünnepséghez kell. Hirtelen azt se tudta az apa, hova legyen a csodálkozástól, amikor újra megpillantotta a fiát ünnepi díszben, a gazdag lakoma minden kellékével körülötte. Nagy örömmel és szeretettel üdvözölte, gyorsan elküldött a rokonokhoz, barátokhoz, szomszédokhoz, és ünnepi lakomára hívta őket. El is jöttek a vendégek, és az örömünnep végeztével gazdagon megjutalmazva térhettek vissza otthonukba. Táró lett az ország leggazdagabb embere, gond nélkül élt haláláig.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadady Adrien, Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menjünk ki az udvarra. Esik az eső, válaszolta az óvónéni. Máskor mindig kimegyünk, ha esik. Nekem van esőkabátom, vágta rá Lea. És gumicsizmám is, úgyhogy nem fogok megázni. Nekem is van, nekem is, harsogták egyszerre mindannyian. Nem csak az eső miatt nem lehet, felelte az óvónéni. Nézzétek, úgy fúj a szél, hogy meghajlítja az ágakat, leveri a cserepeket, felborítja a kukákat, talán még titeket is felkapna, nevetett. Ilyenkor jobb idebent lenni. De amikor látta, hogy milyen csalódottak a gyerekek, azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre, játszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból, bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyeg közepén, és várta, hát ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik újra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek. És nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki se maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási, na melyik ujjam volt, játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. Most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett, és sírni kezdett. Az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves, és legyetek ti hárman párok Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba, de amikor az óvónéni behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás hajót hajtogattak.
1: Csukás Mese Rádió.
3: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Hm? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Kezdjük vidáman! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon. Ideje készülődni! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió!
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Zelk Zoltán, versenyfutás. A csiga egyszer elhatározta, hogy meglátogatja rokonait. Csak hogy a csiga rokonság nagyon messze lakott, 9 réten és 3 erdőn keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csiga élet is kevés. 3 nap és 3 éjjel törte a fejét a rokon szerető csiga, hogyan mehetne el mégis. Végül is elindult, de még nem a rokonaihoz, hanem az erdő polgármesteréhez, a farkashoz. Ez az út is 1/2 napig tartott, pedig csak egy tisztást kellett megmásznia. Mikor odaért, nagy tisztelettel kidugta fejét a házából, és így szólt. Nagy az én kérésem, polgármester úr. Szeretnék elmenni a 3. erdőbe lakó rokonaimhoz, de hát hogy is indulhatnék én el olyan hosszú útra? Arra kérlek, add kölcsön a nyuszi fogatot. Talán még meg is hálálom a jóságodat. Ugyan már, mivel hálálhatnád meg? Nevetett a farkas. De mert tréfás kedvében volt, így folytatta. Nem bánom, kölcsön adom a nyuszi fogatot, ha előbb versenyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint én, akkor annyit kocsikázhatsz, amennyi csak jól esik. No, hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal. Nem is látja ő már soha a rokonait. Nagy búsan útra kelt hát, estére haza is ért, és szomorúan mesélte a feleségének, hogy milyen csúfot tett vele a farkas. Na hát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj, felelte a felesége. Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd. A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hamarosan kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Több esze van, mint valamennyi csigának, farkasnak együttvéve. Ide hallgass, én már holnap hajnalban elindulok, elbújok a tisztás túlsó felén, és amikor a farkas odaért, elkiáltom magam. Hopp, én már itt vagyok. Úgysem tud megkülönböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az. A csiga megüzente a farkasnak, hogy reggel kiáll a versenyfutásra. Így is történt. Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején. Egy, kettő, három, indulhatunk, kiáltott a csiga, és neki rugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ végéig. Ha a farkasnak se kellett több, nem nézett ő sem erre, csak szedte a lábait, és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége. Hopp, én már itt vagyok. No de ilyet, dörbögött a farkas. Hogy te előbb ide értél? Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk most visszafelé, és ha megint te győzöl, akkor nem csak a nyuszi fogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom. A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett, mint aki futni készül, aztán elbújt egy lapu alá. A farkas pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felén már ott kiáltott a csiga. Hopp, én már itt vagyok! Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az erdő híres nyuszi fogata is.
1: Csukásmeserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Petőfi Sándor, Pató Pál úr. Elmondja Trill Zsolt. Mint elátkozott királyfi túl az óperencián, él magában falujában Pató Pál úr mogorván. De más lenne itt az élet, ha egy ifjú feleség közbevágott Pató Pál úr, ej, ráérünk arra még. Roskadó félben van a ház, hámlik le a vakolat, s a szél egy darab födéllel már tudj Isten hol szalad. Javítsuk ki, mert ma holnap pallásról néz be az ég, közbevágott Pató Pál úr, ej, ráérünk arra még. Puszta a kert, ehelyett a szántóföld szépen virít. Termi bőven a pipacsnak mindenféle nemeit. Mit henyél az a sok béres? Mit henyélnek az ekék? Közbevágott Pató Pál úr, ej, ráérünk arra még. Hát a mente, hát a nadrág. Úgy megritkult olyan ó, hogy szúnyoghálónak is már csak szükségből volna jó. Híni kell csak a szabót, a posztó megvan véve rég. Közbevágott Pató Pál úr, ej, ráérünk arra még. Életét így tengi által, bár apái nékie mindent oly bőven hagyának. Soha sincsen semmije. De ez nem az ő hibája. Ő magyarnak születék, s hazájában ősi jelszó, ej, ráérünk arra még.
3: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
4: Hiszti mesék. Felnőtt mese. Egy nagyon hisztis pici lányról. Volt egyszer egy kicsi lány, akiről az egész környék tudta, mennyire szeret hisztizni. Már reggel kezdte, amikor anyukája fel akarta öltöztetni. Visítva tépte le magáról a ruhákat, csapkodott, dobálta magát. Szegény mama próbált kedvesen a lelkére beszélni, cselesen elterelni a figyelmét, de hiába. Ha túl sokáig húzódott az öltözés, mama is ideges lett, veszekedett, kiabált, erővel próbálta felöltöztetni a kislányt. A végén persze nem jutott idő a reggelire, de ha jutott is, a kislány dacból nem evett. A bölcsibe vezető úton lefeküdt a földre, cipeltette magát, rugdosott. Pedig szeretett a bölcsiben játszani, mindig vidám volt, barátságos, dicsérték a gondozónők. Vásárlás közben ordított, minden édesség kellett volna neki. A buszon nem egyszer olyan jelenetet rendezett, hogy szegény mamája nem tudott hova lenni szégyenében. Máskor azért vágta magát földhöz, mert zöld helyett sárga szívószálat kapott. Nem lehetett kiszámítani. A szomszéd anyukák vonogatták a vállukat. Majd kinövi, ez csak a dac korszak. A vidéki nagymama nevetett. Kislányom, te is ilyen hisztis voltál, volt honnan örökölnie. A budapesti nagymama szerint minden gyerek így puhatolja ki, hol vannak a határok. Addig tart a hiszti, amíg engeditek neki, magyarázta a megtört szülőknek. A buszon is rendszeresen elhangzottak jobbnál jobb vélemények. Biztos unatkozik a gyerek, nem foglalkoznak vele eleget. Nem kéne talán annyit kényeztetni? Ruhástól kellene beállítani a hideg zuhany alá. Szegény gyerek, biztos verik otthon. Vége hossza nem volt a sok jó tanácsnak. Pedig a szülők nem kényeztették a kislányt. Sokat játszottak és beszélgettek vele. Bizonyos kérdésekben pedig következetesen szigorúak voltak. Hiába. A kislány rengeteget hisztizett. Aztán egyszer az anyuka megérezte, hogy a legidegesítőbb, a legfárasztóbb, az a bizonyos reggeli hiszti más, mint a többi. Kétségbeesést érzett mögötte. Rájött, nem dacból, bosszantásból tépi le a ruháit a kislány. Egyszerűen otthon szeretne maradni a mamájával. Csak ezt a kívánságát nem tudja másképp a tudomására hozni. A mamának viszont munkába kellett járnia, az ő keresetére is szükség volt a megélhetéshez. És akkor eszébe jutott egy mese. A kislányról, aki nem akart felöltözni. Egyszerű kis történet volt, de a kislány ámulva hallgatta, és szinte észre sem vette, hogyan került rá a ruha. Anyuka mesélt reggeli közben is, sőt egész úton bölcsibe menet. A pici lány pedig boldogan lépkedett mellette, nem sivalkodott. A mama csak mesélt. Hisztis gyerekekről, akiket kinevetett Hiszti Manó, kisfiúkról, akik nem fogadtak szót anyukájuknak, állatokról, bohócokról, ami csak eszébe jutott. A kislány pedig csöndben figyelt, hallgatott, nevetett. Később ő kérte. Mesélj olyan kislányról, aki nem akar bölcsibe menni. Mesélj a báránykáról, aki elszaladt a mamája mellől. A reggeli hisztik lassan elmaradoztak. Persze néha még dúlt-fúlt a kislány ezért-azért, de már csak annyit, mint egy átlagos, egészséges gyerek. És ezt az anyuka már könnyedén leszerelte. Hol szigorral, hol tudomást sem véve róla, hol elterelve a kis méregzsák figyelmét. Idővel elmúlt a dac korszak is, és mire kis csoportos nagylány lett a kicsi lányból, Hiszti Manó már feléjük sem nézett többé.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Kovácsovics Fruzsi vagyok. Bori Bont és Anni Pannit ugye ismeritek. És azt tudtátok, hogy Marék Veronika írta meg a történetüket? Marék Veronika, Bori Bont és Anni Panni. Egy szép nyári délután Bori Bont szamóca vadászatra indult. Magával vitte a kosarát is. Amint ment, mendegélt, egyszer csak megpillantott egy pár piros cipőt. Kié lehet? Nem tudom, de felveszem. Ahogy tovább sétált, megint talált valamit. Egy kék inget. Kié lehet? Nem tudom, de felveszem. Ballagott, baktatott, s újra talált valamit. Egy kerek szalmakalapot. Kié lehet? Nem tudom, de felveszem. Piros cipőt már találtam, kék inget is találtam, kerek szalmakalapot is találtam, de szamócát még egy szemet se láttam. Odaért a tó partjára, s leült. Hirtelen meghallotta, hogy valaki sír. Ez Anni Panni hangja. Miért sírsz, Anni Panni?
2: Azért sírok, mert megfürödtem a tóban, és most nem találom a piros cipőmet, a kék ingemet és a kerek szalmakalapomat.
1: Akkor ne sírj tovább, mert én mindent megtaláltam, mondta Bori Bont. Csak szamócát nem láttam sehol. Hű, hogy örült Anni Panni? Gyorsan felöltözött, és így szólt. Gyere velem, Bori Bont, én tudom, hol lehet sok-sok szamócát találni. Csuda jó helyre vezette Anni Panni Bori Bont. Addig szedték a szamócát, amíg be nem sötétedett. Akkor elindultak hazafelé. Tele lett szamócával a kosár, a kalap és a hasuk is. Így végződött a nagy szamóca vadászat.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza mind a 4 évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szedik a folyóvizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte szár rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Takaró Mihály vagyok, és most én mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Szép Palkó. Népmese. Gyűjtötte Benedek Elek. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak egy fia volt, de ennek is hol adott enni, hol nem. Adott volna szegény feje, de mikor volt, mit, s mikor nem. Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, elmegy szerencse próbálni. Sírt a szegény asszony, hogy most kifogy az egyetlen fiából, de azt sem mondhatta, maradj veszteg, édes szép fiam, tejbe vajba fürözgetlek, a sápfával kenegetlek, mert nem, hogy tej, vaj lett volna, de még hasáfa sem volt. Közményt legyen mondva, a fiút Palkónak hívták, és olyan szép legényecske volt, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Mondom, hogy sírt az asszony keservesen, de mégiscsak feltarisznyált a Palkót hamuba sült pogácsával, és Isten hírével útnak eresztette. Ment mendegélt szép Palkó, hegyeken, völgyeken keresztül, és estére kelve egy sűrű rengetegbe ért. Ahogy ment a rengetegben, messze-messze meglát valami gyenge világot, de az olyan kicsinek tetszett, mint egy gyertyavilága. Ment egyenesen abban az irányban, s hát a gyertyavilág erősödik, nagyobbodik. És mikor egy hajításnyira lehetett attól, akkora tűz volt, mintha egy nagy kontignáció ház égett volna. Jaj, gondolta magában Palkó, bizonyosan óriások lakhatnak ott. Na, ezt eltalálta, mert csak ugyan ott hemmedezett a tűz körül egy égtelen nagy óriás, s mellette a fiai. Éppen szalonnát pirítottak. Egy életem, egy halálom, mondja Palkó, és nagy bátran odament a tűzhöz, levette a kalapját, s köszönt illendőképpen. Adjon Isten jó estét, apám uram! Megfordul az óriás, s mordul egyet, de nagyot. Ne te ne! Miféle ember ízink jár itt? Felelt Palkó, én vagyok apám uram. Hát kés, mi vagy te? Szegény legény vagyok, szolgálatot keresek, apám uram. No... Köszönt, hogy apám uramnak szólítottál, mondá az óriás, mert megpirítottalak volna a tűzlángján. Telepedj le, édesfiam! Palkó leült az óriás fiai mellé. Azok jól tartották pirított szalonnával, aztán lefeküdt, s aludott, mint a bunda. Reggel, mikor fölkelnek, kérdi az öreg óriás. Hát, Palkó fiam, hová mégy szolgálatba? Én bizony, édesapám uram, a királyhoz szeretnék menni, mert hallottam, hogy ott 3 nap egy esztendő, s becsületesen megfizetik a szegény legény bérét. Ej, fiam, messze lakik a király, a talpad elvásik, amíg odaérsz, hanem ne búsulj, ülj a nyakamba, fogontoz jól az üstökömbe, és én elviszlek a király városába. Felült Palkó az óriás nyakába, de azt mondja neki az óriás, Palkó fiam, hunyd be a szemedet, mert különben leszédülsz, s izzé porrá törik minden porcikád. Palkó behunyta a szemét, s az óriás csak megemelinté a lábát, s egyik hegyről átlépett a másik hegy tetejére. Második emelintésre egy tengert lépett által, harmadik emelintésre egy olyan magas hegyre lépett, hogy a feje az eget verte. Ekkor megállott, nagyot szusszant, s mondja Palkónak, nyitd ki a szemedet, Palkó fiam, mit látsz? Látok, mondá Palkó, messze-messze valami gyenge fehérséget. Vajon mi lehet az apám uram? Az a király fellegvárának a karéja, Palkó fiam. De csak hunyd be a szemedet, esmétlen. Mikor az óriás 3-at lépett, mondja Palkónak. Nyisd ki a szemedet, édes fiam, mit látsz? Ha jól szemlélem, házat látok, apám uram. Az a király fellegvára, Palkó fiam. Most még csak egy házacskának látod, de majd megnövekedik, csak hunyd be a szemedet. Behunyta Palkó a szemét, és belefogódzott az óriás üstökébe magyarosan. No, ezt ugyan jól tette, mert olyan forgószél kerekedett, hogyha kezével, lábával belé nem csimpeszkedik, lekapja az a cudar szél. Le az, hanem az óriástól surroghatott, burroghatott a szél. Csak emelintgette hosszú langalét a lábát, hegyről hegyre, erdőkön, mezőkön által, és egyszer csak azt mondja Palkónak, nyisd ki a szemedet, Palkó fiam! Nézd körül, mit látsz! Látok, édesapám uram, egy olyan szép palotát, amilyet még életemben nem láttam. Itt vagyunk éppen a kapuja előtt. No, ha itt vagyunk, szállj le rólam, Palkó fiam, s menj a király elé. Én Istennek ajánlak, s megyek vissza a fiaimhoz. Lemászott Palkó az óriásról, megköszönte szépen a jóságát, tiszteltette az óriás fiúkat, s azzal bement a palota udvarába. Ment egyenesen a király elé, s mondta, hogy mi járatban van. Jól van, Palkó fiam, mondta a király, éppen most csaptam el a pulykapásztoromat, megtesztlek pulykapásztornak. Na, telt múlt az idő, Palkó jól viselte magát, s a király úgy megszerette, hogy megtette belső inasnak. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt a királynak 3 szép lánya. Különösen is a legkisebb olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Jártak is utána bezeg a hercegek, s a királyfiak. De a kicsi király kisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba se állott velük. Palkó nemigen válthatott szót a kicsi király kisasszonnyal, mert a királyné mindig szemmel tartotta. De azért tudott, amit tudott, s az elég volt neki. Észrevette, hogy Palkó s a kicsi király kisasszony értik egymást, ha nem is beszélnek. Mondta is a királynak, hallá-e, tudom már, hogy miért nem kell a legkisebb leánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste lélek lánya. Ugyanúgy-e, mondja a király, hiszen majd eléveszem én Palkót. Tudom, Istenem, hogy többet nem veti szemét király kisasszonyra. Mindjárt hívatta Palkót, s mondja neki. Hallod-e, Palkó, látom, hogy te ügyes legény vagy, hát hallgass ide. A palotámban szembe azt a nagy erdőt ma éjjel, mindegy szálig vágd ki, hord be az udvarra, reggelre rakd kazalba, mert különben karóba húzatom a fejedet. Megijedt Palkó erre a beszédre, s mondja, felséges királyom, én azt 100 esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál. Behívatott 2 istrázsát, s megparancsolta, hogy Palkót egyszeribe tömlöcbe vessék. Leült Palkó nagy szomorúan a tömlöc földjére. Sírt keservesen, hogy miért is tud-e elhagyni az édesanyját. Inkább éhezett, sanyargott volna, míg a világ s még 2 nap, sem hogy ilyen szomorú vége legyen fiatal életének. Hát, amint sírdogál, kesereg magában, csak megnyílik a tömlöc falán egy titkos lappancs. Azon béereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda ment Palkóhoz. Megölelte, megcsókolta, cirókálta, marókálta, s édeszókkal vigasztalta. Ne sírj, Palkó, ne könnyezz, mondá a kicsi király kisasszony. Nesze, adok neked egy részcsapójú ostort. Ezen a titkos lappancson menj ki, az erdő alatt állj meg, s rittyencs 3-at, de nagyot, hadd zengem belé az erdő. A 3. rittyentése, ami ördög van a világon, mind elé szalad, s te csak parancsolj nekik, reggelre behordják az egész erdőt. Megörült Palkó, hogy 7-szer teszebb lett, mint annak előtte. Vette az ostort, s kibújt a titkos lappancson. A kicsi király kisasszony pedig helyette ott maradt a tömlőzben, amíg visszakerül. Ment az erdő alá, s ott 3-at nagyot rittyentett a részcsapós ostorral. Megzendült az erdő, zúgott, zengett, mintha az Isten nyila szaladgált volna a fák közt, s hát csak omlik elé mindenfelül a tenger sok ördög. A legöregebbik megy Palkónak, s kérdi. Mit parancsol, szép Palkó? Azt parancsolom, mondá Palkó, hogy azt az erdőt mindegy szálig levágjátok, a király udvarába béhordjátok, s ott kazalba rakjátok. Meg lesz, szép Palkó, eredj csak vissza, s aludj. Palkó visszament a tömlőzbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonynak. Hely, az alatt az ördögök mit csináltak, édes Jézusom! Vágták az erdőt előre, hátra, keresztül, kasul, recsent, roppant, döndült a temérdekfa. Fogták, vitték, tövinél, hegyinél, ahogy hamarabb kaphatták, le a hegyen, be az udvarba. Ott felvágták, fűrészelték, kazalba rakták, s azzal eltakarodtak, mintha a föld nyelte volna el őket. Föl kell a király jókor reggel, kiáll a tornácra, de úgy hanyatték vágódott csodálkozásában, hogy 3 itatós cseber vizét mind ráöntötték, s mégis alig tudott feleszénkedni. Hívatja Palkót egyszeribe, s mondja neki, no Palkó, ezt jól elvégezéd, de csak nyisd ki jól a füledet. Most azt parancsolom, hogy ma éjjel szántsad föl az erdő helyét. Vesd be haricskával, az a haricska még az éjjel keljen ki, Nőjön meg, érjen is meg, arasd le, csépeld ki, őröld meg, és reggelre főzd meg puliszkának. Különben lesz neked, nem ulas. Megszomorodott Palkó a szíve gyökeréből, s mondja a királynak, felséges királyom, a földet fel is szánthatom, haricskával bé is vethetem, de egy éjjel hogy tudjon az kibújni, megnőni, meg is érni? Szólt se többet, rikkantott a király mérgesen, vissza a tömlöcbe. Visszamegy Palkó a tömlöcbe, s nagy búnak ereszkedik szegény feje. Sírt, keserget, évelődött, hogy miért is tudá elhagyni szegény édesanyját. Hát amint sírdogál kesereg, felpattan a titkos lappancs, s bé ereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda megy Palkóhoz, megöleli, megcsókolja, cirókája, marókája, és azt mondja neki, ne sír, Palkó, ne könnyezz, nem is olyan nagy baj ez. Nesze, adok neked most egy aranycsapós ostort, bújj ki a lappancson, s ott, hol tegnap éjjel, rittyencs hármat, de nagyot, hogy ég, föld megzendüljön, s ami ördög van a földön, s föld alatt mind elé szalad. Csak szólj nekik, egy évre gondod ne legyen. Palkó úgy tett, amit a kicsi király kisasszony mondta, s hát, Uram Jézus, ne hagyj el, a harmadik rittyentésre annyi ördög szaladt elé, hogy a földet bélepték, s még a csillagos ég is megfeketedett. Kérdi a legöregebb ördög, mit parancsol szép Palkó? Mondja Palkó, mi nagy bajban van. Azon egyet se búsulj, mondá az ördög, erígy hazas, aludj! Palkó szépen visszament a tömlőcbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonnyal. Aközben az ördögök nekiestek a földnek. Egy micre felszántották, bevetették. Míg el sem boronálták, kikelt a haricska. Ki sem kelt, már megnőtt. Meg sem nőtt, már megért. Meg sem érett, leharadták. Le sem maradták, kicsépelték. Ki sem csépelték, már megőrlették. Hip-hop, megvolt a haricska liszt. Elég hamar egy nagy kondért a pokol fenekéből. Hoztak egyet, nagyobbat a templomnál. A kazalfát meggyújtották, a kandért tűzre tették, főt rotyogott a puliszka, meg is főt már. Fordítják a kandért, kiborul a földre a puliszka, nagyobb, mint a Hargita. Kakaskukorékolásra készen voltak. Indultak, mentek, s úgy elszelepeltek, mint a sebes szélvész. Bezek, hogy korán kelt a király, s ment ki a tornácra, adlám, csinálta valamit az az ördöngős legény. Nézi. Nézi a rettentő nagy puliszkács, úgy elájult, hogy 6 itatós cseber vizét öntötték rá, mégis alig tudott feleszénkedni. Ahogy feleszénkezett, megparancsolta, hogy dobolják össze a város népét, s takarítsák el az udvarról a puliszkát. Na hiszen nem kellett erősen összedobolni, szaladt a sok szegény nép, s kimennyi puliszkát bírt, vitte, szaladt, hazáig meg sem állott. Mikor aztán a puliszkát úgy eltakarították, hogy még a földet is felvakarták utána, hivatja a király Palkót, s mondja neki, na te legény, megcsúfoltál, de még ne örvendezz. Tudom, hogy magadtól ennyi ki nem telt, hanem most nyisd ki csak igazán a füledet. Holnap reggel menj ki az istálóba, ott van egy fekete mélló, s egy fekete kanca, azután 2 sári kancacsikó, s egy szürke kancacsikó. Ezeket rendre járasd meg, ha nem, lesz neked, nem ulas. Hely, örült Palkó, hiszen ha csak lovakat kell jártatni, az már könnyű dolog. Nem is mondta egy szóval sem a királynak, hogy úgy sem tudja megtenni, szaladt le nagy vígan a tömlözbe. De jött utána egyszerűbb a titkos lappancsajtón a kicsi király kisasszony is, s mondja neki, látom, hogy jó kedved van, Palkó, pedig még csak most kellene igazán búsulnod. Eddig az ördögök mindent elvégeztek helyetted, de fényes nappal nem jöhetnek elé, hogy segítsenek, mondja Palkó. Hát te mit gondolsz, lelkem édes király kisasszony? Tudok én lovat jártatni az ördögök nélkül is? Jaj, lelkem Palkóm, édes Palkóm, mondd el, kicsi király kisasszony, tudod-e, hogy az a fekete mélló az apám, az a fekete kanca az anyám, a 2 sári kancacsikó a 2 testvérem, és a szürke én magam leszek? Amikor te bé akarsz lépni a küszöbön, úgy rúgunk felét, hogy a szemed is sziklázik belé. Hanem, hallgass ide, van az ajtón belül egy vasrúd. Ezt, akárhogy rúgnak felét, kapd fel bátran, és használd. Ne félsd a kezedet, édes Palkóm, én nem rúglak meg, csak úgy teszek, mintha én is rúgnálak téged. Nesze, adok egy részkantárt is, azt aztán rendre húzd a fejünkbe, a többi a te gondod. Azzal a király kisasszony elbúcsúzott Palkótól, s meghagyta aludjék, hogy holnap aztán nyitva legyen ám mind a két szeme. Palkó megfogadta a tanácsot. Lefeküdt, s aludt hajnalig, mint a bunda. Pitmallatkor fölkelt, s ment hátra az istállóba. Már messziről hallotta, hogy ott vannak a paripák, úgy nyeríteztek, táncoltak, dobrokoltak. No, Palkó, most meleged lesz, azt mondom. Mikor az ajtót kinyitotta, az öt paripa úgy rúgott feléje, hogy csak na. De Palkó sem volt olyan teddels, elésebed legény. Felkapta nagy hirtelen a vasrudat, s neki a fekete méllónak. Sirítsd! Hamar a fejébe a rézkantárt, rápattan a hátára, s azzal aló neki, vesd el magad, repült a fekete méló, mint a sebes szélvíz. Mikor aztán a hab csak úgy szakadt le róla, visszafordult vele az istállóba. Azon módulag jártatta meg a fekete kancát, csak két sárga kancacsikót is, de amikor a szürke kancacsikóra került a sor, az már csak nagyokat rikkantott. Látod-e? Mondta most a fekete kanca, ugye mondtam, hogy ez az istentelen szürke csikó elárult. Miatta volt ez a kötérrántó, de hiszen megfizetek ezért a sok szenvedésért. Hallja ezt, Palkó, s a fülébe súhintja a szürke csikónak. Hallád-e, mit beszélt az anyád? Hallám, csak ülj a hátamra, s menjünk, mint a sebes szél, mert itt nincs maradásunk ez órától fogvást. Aj, Szűz Mária, ne hagyj el, repült a csikó, hogy a lába nem is ért földet. Repült a madárnál is sebesebben, a szélnél is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Hegyen át, völgyön át, erdőn, mezőn keresztül, folyóvizeken, tavakon, tengereken is keresztül, s hét nap, s hét éjjel meg sem szusszant. Akkor csak megszólul a csikó, s mondja Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sasmadarat, hét rövnyire szakad a láng a szájából, s egyenesen utánunk repül. No, ha látsz, tudd meg, hogy az az én apám, s mindjárt utolér. Hanem én most keresztül bucskázom a fejemen, s te is bucskáz által a fejeden. Ha az apám kérdi, hogy nem láttál-e erre egy csikót, meg egy legényt, mondjad neki, de bizony láttál, mikor ezt a kölest elvetették. Na, úgy lett, ahogy a csikó mondta. Jön a sas, s kérdi Palkótól. Hé, földi, nem látott-e kend egy csikócs rajta egy szép legényt? De bizony láttam, mikor ezt a kölest ide betették. Lehet annak már vagy négy hete, hanem több. Nem azok voltak hát, akiket én keresek, mondásos, s azzal visszafordult, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon a feleségének, hogy mint járt. Ó, te boldogtalan te, mérgelődött a királyné. Hiszen az a kölesvetés a te lányod volt, a pásztora pedig a Palkó. Hogy tudának így elbolondítani? Tüsten teredj utánunk! Meg sem szusszant a király, repült vissza a sasképében. Ez alatt Palkóik is vágtattak hegyen, völgyön által, de a csikó most már kezdett lankadni, s a sas csak egy puskalövésre volt utánuk. Mondja a csikó, nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látom, hogy röpül utánunk egy sas, s a szájából 14 rövnyire szakad a láng. No, ha látod, az az én apám. Pucskázunk által a fejünkön, én bárány leszek, te pedig pásztor. És ha kérdi, hogy láttál-e egy csikócs azon egy szép legényt, mondjad neki, láttál, mikor ezt a bárányt fiadzották. Másodszor is bolondá tették a sast, s az visszafordult nagymérgesen, repült haza egyenesen. Mondja, hogy nem látott egyebet, csak egy bárányt meg a pásztorát. De még csak most lett igazán mérges a királyné. Ó, te! Hiszen az a bárány a te lányod volt, a pásztor pedig a Palkó. Visszafordulj tüstént, s többet el ne bolondítsanak. Repült a király sasképében, nagyokat csapott a szárnyával, hogy az ég is meg-megnyiladozott. Vágtatott a csikó is Palkóval, de most még bágyadtabb volt. Hátra szólt Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Mintha láng perzselni a szőrömet. Látom, hogy ismét repül utánunk a sas, de most úgy szakad a láng a szájából, hogy nem látom az eget a füstjétől. Noha látod, mindjárt vége az életünknek, ha hirtelen fejünkön keresztül nem bucskázunk. Hát most egy kápolna lesz belőlem, Palkó, te belőled a kápolnában remete. Ha kérdi az apám, hogy nem láttál-e ilyen-s-ilyen csikót, ilyen-s-ilyen legényt, mondja, de bizony láttál, mikor ezt a kápolnát építették. Mire keresztül bucskáztak a fejükön, s kápolnává meg remetévé változtak, lecsapott a sas is, hogy a föld mind megperzselődött körülötte, s
2: kérdi a remetét. Ugyan bizony, te szent ember, nem láttál-e errefelé elvágtatni egy szép legényt szürke csikóval? Hát bíz én, ha jól emlékszem, láttam ezelőtt egyesztendővel, mikor ezt a kápolnát építették. Noha akkor láttál, az nem is az, akit én keresek? Mondd el, sas! S visszarepült a királyi palotába. A királyné már kint állott a tornácon, s verte össze a tenyerét nagy csúfondárosan. Megint elbolondítának, ugye? No, az sem felek ár, amit te megeszel. Eleget bizonykodott a király, de így, de úgy. Ő neki azt mondta a remete, hogy most esztendeje látott egy szürke csikót. A királyné majd megpukkadt a méregtől s bosszúságtól. Ó, te bolond! Hiszen az a remete Palkó volt, csak kápolna te lányod. Na, most én megyek utánuk, engem tudom el nem bolondítanak. Abba minutában sólyom madárrá változott, s repült Palkóik után a gondolatnál is sebesebben. Haladtak Palkóik is, ahogy lehetett, de inkább lassan, mint sebesen, s többet hátra, mint előre. Egyszer csak hátra szól a csikó. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sólyom madarat, de ennek aztán 77 rőfnyire szakad a lánga szájából. Noha bizony látsz, tudd meg hát, hogy ez az én anyám. Most ugyancsak jól vigyázzunk, mert az anyámat nem lehet elbolondítani. Hát én most túvá változom, te pedig aranyrécévé, és vigyázz, hogy meg ne foghasson a sólyom madár. Hiszen azt jól eltalálta a csikó, hogy a sólyom madarat nem lehet átverni, mert az, ahogy tóvá meg récévé változtak, egyenest lecsapott a récére. De amikor lecsapott, a réce alábukott a tóba, s hiába kerülgette, mert olyan ügyesen alábukott mindig, hogy nem tudta megfogni. Fogja magát a sólyom madár, visszaváltozik királynénak, felkap egy nagy követ a tópartjáról, a récét megirányozza. De a réce most is hirtelen lebukott a tóba, s a kő nem találta el. Ami kő volt a tópartján, mind a récére dobálta, de csak nem tudta eltalálni. Mikor aztán egy kő nem sok annyi sem volt, akkor a két kezét fölemelte, és azt kiáltozta feléjük, ahogy a torkából kifért. Kifogátok rajtam is, két szép leányomból kifogytam, most kiforgatsz a harmadik leányomból is, de megátkozlak, hogy úgy elfelejtsétek egymást, mintha soha nem is ismertétek volna. Többet nem szólt, de ez éppen elég volt. Hirtelen keresztül bucskázott a fején, ismét sólyom madárrá változott, s repült haza szörnyű lángolással. Ahogy elrepült, a tó is összecsapódott, király kisasszony lett belőle, a récéből pedig Palkó, még hétszer szebb, mint annak előtte. Most már nem tarthattak senkitől, semmitől, elindultak szép csendesen, mentek, amerre a szemük látott. Addig mentek, mendegéltek, amíg egy város szélére nem éltek. Ott leültek, egy kicsit diskuráltak, hogy lesz, mi lesz ezután. Egyszerre csak elnyomta őket az álom, s elaludtak. Reggel, mikor fölébrednek, néznek egymásra, de úgy, mint két idegen. Kérdezi Palkó, ki vagy te szép leány? Lány is kérdezi, hát te ki vagy te szép legény? Mondja ez is, mondja az is a nevét, de nem ismertek egymásra. Nem tudták elgondolni, hogy kerülhettek össze. Hanem azért szépen bementek együtt a városba, s ott elváltak. Az egyik ment jobbra, a másik balra. Palkó beállott egy urasághoz inasnak, a király kisasszony is egy másikhoz belső leánynak.

0: ők ismerték egymást valamikor. Még jobban nyiladozni kezdett a fejük, s haj, édes Jézusom, se szó, se beszéd, csak egymás nyakába borulnak, ölelkeznek, csókolóznak. Mindjárt megfejtették az álmot, hogy az nem is lehetett másként. Elment a király és a királyné. Egyszerűen indultak, s meg sem állottak, még haza nem értek. Csak ugyanúgy volt, ahogy megálmodták. A király kisasszonyt kikiáltották királynak, szabadjára hagyták, hogy válaszol urat magának. Bezzeg, hogy szép palkót választotta. Csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig tartott. Azután a fiatal pár dióhéjba kerekedett, az oltól leereszkedett, s meg sem állottak, míg a palkó anyját meg nem találták. A szegény asszonyt maguk közé ültették a dióhéjba, s vitték magukkal a királyi palotába. S még tán ma is élnek.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

az erdei házikó. Volt egyszer egy favágó, aki egy erdő szélén lakott feleségével és három csodaszép leányával. Egy napon, mielőtt elindult fát vágni,

0: Megkérte feleségét, küldje utána a legnagyobb lányukat az ebédjével. A favágó egy marék köves szórt el az úton, hogy lánya megtalálja. Ám mire az elindult, a madarak felcsipegették, hűlt helyét találta a magvaknak. A lány nem esett kétségbe, gondolta egy kis keresgélés után megtalálja apja ösvényét. Ám addig-addig kóborolt a sűrű erdőben, míg teljesen eltévedt. Lassan sötétség szállt le a vidékre, s a lány egyre jobban félt. Nem tudta, hol húzhatná meg magát éjszakára. Ám egyszer csak megpillantott egy konyhót. Halovány fény szűrődött ki az ablakán. Benyitott az ajtón, hát ott ült egy öreg ember az asztalnál, állatai, egy tyúk, egy kakas, meg egy tehén körében.
1: Kerülj csak beljebb, gyermekem, ugyan miben lehetek a segítségedre?
0: Kérdezte az öreg apó. A lány pedig elmesélte, hogy eltévedt az erdőben, és szállást keres éjszakára.
1: No, jól van, maradhatsz, és vacsorát is kaphatsz, ám neked kell megfőznöd, mondta az öreg.
0: A lány pedig már neki is állt főzni a tűzhely mellett. Mikor elkészült a leves, szépen megterített, ám csak két személyre, az állatokat nem kínálta meg. Miután befejezték a vacsorát, azt mondja neki az öreg.
1: A szobában megpihenhetsz, ám előbb mindkét ágyat meg kell vetned.
0: S a lány el is indult nagy buzgón az emeletre. Később az öreg ember is aludni tért. S ugyan mindkét ágy meg volt vetve, de a lány nem várta meg, s már úgy aludt, mint egy kisded. Bizony nem tetszett az öregnek a lány viselkedése. Hát kinyitotta a földön a csapóajtót, s leeresztette a lányt a pincébe. Eközben a favágó is hazaért a munkából, s kérdőre vont a feleségét. Ugyan miért nem küldött neki ebédet?
1: Elküldtem én, csak az a szeleburdi leány biztosan elkóvájgott, felelte a felesége.
0: Másnap a favágó ismét megkérte a feleségét, hogy küldje el az ebédjét a középső lányával. A favágó most egy marék lencsét szórt el, hogy kijelölje útját. Ám amikor a középső leány elindult, hamarosan ő is elvesztette apja nyomát, mert a lencsét a madarak mind felcsipegették. A lány pedig addig bolyongott az erdőben, míg ő is rátalált az erdei házikóra. Benyitott, majd éppen ahogy nővére, megfőzte a vacsorát, ám az állatoknak ő sem adott belőle. Majd megvetette az ágyakat, s lefeküdt aludni az anyjomban. Az öreg ember megint csak ingatta a fejét a lány viselkedésén, s őt is leeresztette a pincébe. Közben a favágó már igazán kijött a sodrából, hiszen két napja nem kapott ebédet.
1: Hol kódorognak ezek? Majd adok én nekik, ha előkerülnek.
0: S harmadnap a legkisebb lányt bízta meg az ebéddel. Most borsót szórt el a favágó, ám az éhes kis madarak pár perc alatt elpusztították, s a legkisebb lány is eltévedt az erdő sűrűjében. Bolyongott órákig, míg végre ő is rátalált a konyhóra. Belépett az ajtón, s mikor észrevette a tűz körül az állatokat, oda ment, s megsimogatta mindegyiket. Az öreg őt is a tűzhely mellé küldte főzni, s az örömmel teljesítette a kívánságait. Mikor elkészült az étellel, az állatoknak is szedett egy keveset, s addig nem kezdett neki az evésnek, míg mindenki be nem fejezte. A vacsora után az állatok elbóbiskoltak, s a lány is megkérdezte, mikor térhetne nyugovóra. Az öreg őt is elküldte az ágyakat megvetni, s a lány dalolva ment megágyazni. Ám testvéreivel ellentétben ő nem aludt el, s türelmesen megvárta az öreg embert. Mikor az öreg belépett a szobába, Igen meglepődött a lány éberségén, de nem szólt semmit, s végül mindketten nyugovóra tértek. Éjfél körül járhatott az óra, mikor a lány óriási ricsajra ébredt. Nagyon megijedt, de mivel nem látott semmi szokatlant, hamarosan újra álomra hajtotta a fejét. Volt nagy csodálkozás, amikor reggel kinyitott a szemét a lány. Azt sem tudta, hol van. Mindenfelé szolgák sürögtek, forogtak, s a porlepte szegényes kunyhó helyett egy csillogó palotában találta magát. A szolgák díszes ruhákba öltöztették, majd a trónterembe kísérték, s ott már várt rá egy jóképű délce királyfi. Ne félj tőlem! Én vagyok a birodalom örököse, nyújtotta felé kezét a királyfi. Egy gonosz boszorka átkozott el, s a varázslatot csak egy olyan jó lelkű lány törhette meg, aki másokra is gondol, nem csak magára. Hála neked, éjfélkor megtört az átok, s én királyfi lettem, a kunyhó pedig a palotám. A fiatalok még aznap megtartották a kézfogót, a lány nővéreinek pedig addig kellett szolgálniuk a királyi párt, míg ki nem veszett belőlük a gőg és az irigység.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője, és most én fogok nektek felolvasni. Kormos István, hazatérés a Balatonról. Hely, Balaton, Balaton, de boldog volt a sok gyerek, meg az apró, piszén-pisze kölyök mackó a te csudás partodon. Az a két hét, amíg látták tükröt kékjét, elszállt sebes szárnyakon. Jött a búcsú ideje. Huldogált már a fák csipkés levele, ködült reggel a vízparton, meg túlnan a sok hegyormon, szélszántotta a vizet, és a nád közt seregelve belesírt a végtelenbe a búcsúzó madárnépség. Közelget már a szüret. Ej, Balaton, Balaton, de vidáman folyt az élet a te csudás partodon, hogy labdáztak, fogócskáztak, homokoztak, bújócskáztak, hullámodban, hogy úszkáltak, s nehéz kedve végül elbúcsúztak tőled, szívükben az emlékeddel. Jött egy mozdony, jött a parton, dübörögve, csattogott a sínen végig, zúgva, döngve, mögötte futott a vonat, hozzáláncolt. S a sok gyerek a vonaton nézte, hogy fut a Balaton, s a csöpp bogyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó az ülésen örömében vidám medvetáncot táncolt. Brumma, brumma, brum, Balaton, vonatozunk vad vonaton, brumma, brumma, brum, buborék, ennyit úszni ontig elég. Fazekas Eszter s Katona Anna összefogózva állt föl a padra, integettek a Balatonnak, és búcsúzóul csak ennyit mondtak. Én elmegyek, te itt maradsz, Isten veled, kismalac. Mindenki mondott valami semmiséget, mert mindnyájan megszerették azt a csudás, szép vidéket. Futott velük, ment a vonat, messze-messze. Végül eltűnt a Balaton, s nem látszott más, csak az égbolt végtelenje, és sajnálta akkor a Balatont Vackor.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Vladimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék. Meglepetés a mamának. Elmondja Banner Géza. Március 8-ára a házbeli gyerekek mind készítenek valami ajándékot a mamájuknak, a nővérüknek, meg a nagymamájuknak. És jól viselkednek. Ványa meg én, mi is elhatároztuk, hogy jól fogunk viselkedni, és készítünk valami ajándékot a mamának, de úgy, hogy ő ne tudjon róla. Szóval, legyen meglepetés. Hogy mi legyen a meglepetés, azon sokáig törtük a fejünket, még egy kicsit össze is berekedtünk rajta. De nem nagyon, és mire kigondoltuk, addigra lett egy kis púp a homlokomon, mert Ványa véletlenül nekiütött egy tányért. Milyen ajándékokat készítettünk? Egy teamelegítő babát, új szoknyát vartam neki, meg egy doboz desszertet, és átkötöttük a legszebb szalagommal. Két szemet megkóstoltunk belőle, hogy tudjuk, jó-e. Kiderült, hogy nagyon jó. Ványa meg akart kóstolni még egyet, de én nem engedtem. Aztán minden ajándékot szépen az asztalra tettünk, és vártuk, mikor jön meg a mama. De először nem a mama jött, hanem csapka kutyus, és a hátsó lábára állva kezdett kunyerálni. Éppen erre jött meg a mama, és észrevette az ajándékokat. Nagyon örült, nevetett, összepuszult minket, és azt mondta, hogy egészen különleges, csodálatos gyerekek vagyunk. Pedig igazán nincs bennünk semmi különleges. Olyanok vagyunk, mint a többi gyerek. Inkább a mamánk. Ő a csodálatos.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mekkora bicikli verseny volt.
1: Csukás meserádió.
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mese a gyapott magocskáról. A veréb éppen egy mező fölött repdesett, elemózsiát keresett magának, mikor a szél egy magot fújt feléje.
1: Lulám, mintha csak nekem küldte volna,
0: gondolta magában, és gyorsan a csőrébe kapta a magot, majd hazarepült vele. Otthon elővette, nézegette, de még sosem látott eféle magot. Áthívta hát a szomszédját, a bölcs harkályt, gondolta, ő biztosan ismeri a fajtáját. S valóban, a harkály azt mondta, hogy az egy gyapott magocska.
1: Gyapott? Hát az meg miféle dolog?
0: Kérdezősködött a veréb. A gyapott magocskát elvetik, és abból lesz a gyapott cserje, aminek a termése a gyapott. A gyapotból pedig fonalat fonnak, abból pedig szövetet szőnek. A szövetet pedig be is lehet festeni mindenféle színűre vagy mintásra, végül ruhát varnak belőle, mesélte a bölcs harkály. A veréb nagyon izgatott lett a történet hallatán, és elhatározta, hogy ő bizony ruhát fog varratni magának télire. Elrepült hát a szántóföldre, és ott megkérte az egyik gazdát, vesse el neki a gyapott magocskát.
1: Ha elveted nekem ezt a magot, neked adom a fele termést,
0: mondta a parasztnak. Az pedig boldogan elfogadta, és még aznap el is vetette a magot. A madárka alig várta, hogy kibújjon a növény, minden nap elrepült a szántóföld felett, hogy megnézze a magocskáját. Aztán a növény egy nap kibújt a földből, és növekedni kezdett. Aztán nem sokára a termés is megérett, a gazda pedig gondosan leszedte, és kétfelé osztotta. Zsákba tette a madárka részét, odaadta neki, az pedig megköszönte a segítségét. Ezután a veréb elrepült a fonómesterhez.
1: Kérlek, fonjál nekem ebből a zsággyapotból fonalat. Cserébe a fele a tiéd lehet.
2: Na jól van, nem bánom. Hagyd itt, és jövő hétre megcsinálom,
0: felelte a mester. Eltelt egy hét, és a fonómester két orsó fonallal várta a verebet. Az egyiket megtartotta, a másikat neki adta. A madár ismét kedvesen megköszönte a segítséget, majd tovább repült a takácshoz.
1: Kérlek, szőj nekem kelmét ebből a gomolyag fonalból, s ha befejezted, fizetségül az egyik szövet a tiéd lesz.
0: Rábólintott a takács a dologra, és pár nap múlva ott várta a verebet a kész anyag. Ismét megköszönte a segítséget, és tovaszállt a saját szövetével a kelme festőhöz.
1: Festő uram, legyen olyan jó, és segítsen rajtam. Meg tudná festeni ezt a kelmét? Cserébe magáé lehet a fele.
0: A festő elfogadta az ajánlatot, s még aznap be is festette a szövetet. Másnap, mikor jött a veréb a kelméért, megpillantotta a napon száradó szöveteket. Teljesen elvarázsolták.
1: Na hát, milyen csodálatosak a színei. Olyan szépek lettek, hogy talán mégsem kellene odaadni a másikat a festőnek,
0: gondolta magában. Kivárta, míg a kelmefestőnek más dolga akad, oda repült a kelmékért, majd csőrébe kapta mind a kettőt, és tovaszállt. A festő meg kiabálhatott utána, de a veréb már régen messze járt. Most a szabóhoz ment.
1: Kérlek, vard nekem két ruhát ebből a szövetből, s cserébe megtarthatod az egyiket,
0: ígérte a madár.
2: Rendben, megvarrom szívesen,
0: válaszolta a szabó, és már is munkához látott. Mikor a szabó végzett, a két köntöst felakasztotta a fogasra, majd visszaült dolgozni a varrógépéhez. Nem sokára megérkezett a veréb, és mikor látta, milyen fenséges köntösöket vart a szabó, ismét magával kerítette a telhetetlenség érzése.
1: Azt hiszem, meg kellene tartani mind a kettőt,
0: gondolta. Amíg a Szabó nem nézett oda, gyorsan csőrébe kapta a két köntöst, és magával vitte.
1: A Szabó, mikor észrevette, kiabált utána, de mint hiába. Azt ígérted, az egyik az enyém lehet.
3: Ugyan? Én nem ígértem ilyet,
0: csiripelte a madár. Aztán a veréb elgondolkozott.
1: Míg messze a tél, addig csak nem tarthatom otthon.
0: Elrepült hát a paphoz, és megkérte, hogy őrizze meg a két köntöst, míg eljön a hideg, cserébe pedig megkaphatja az egyiket. A pap szívesen beleegyezett, de aztán addig nézegette a két köntöst, míg megtetszett neki mindkettő.
2: Mégis, minek ennek a verébnek egy köntös? Én több hasznát veszem. Inkább megtartom a másikat is, gondolta magában.
0: Később, mikor beköszöntött a hideg idő, megjelent a veréb a papnál, hogy elkérje a köntösét.
1: Köszönöm, hogy megőrizted, de most már kérlek, add oda a köntösömet.
2: Milyen köntöst? Nálam nincsen egy sem, hazudta a pap.
1: De hisz itt hagytam, hogy vigyázz rá nekem, míg eljön a tél,
0: erősködött a veréb.
1: Így meg fogok fázni.
2: Majd imádkozom érted,
0: válaszolta a pap, és ott hagyta a madarat. A veréb ezentúl mindig a papháza körül repdesett, várta a megfelelő pillanatot, hogy megleckéztesse a papot. Aztán egy nap a veréb meglátta, amint a pap kiteregeti a köntösöket, majd elmegy imádkozni.
1: Most eljött az én időm,
0: gondolta, majd gyorsan a csőrével felkapta a köntösöket, el akart repülni, ám az utolsó pillanatban a pap észrevette a madarat.
2: Hova viszed a köntösömet? Azt mondtad, az egyik az enyém lehet.
1: Én ilyet nem mondtam,
0: csiripelte a veréb, és tovaszállt. A madár ezután otthonos fészket rendezett be fiókáinak egy fa tetején, és magvakat gyűjtögetett, hogy legyen mit enniük a téli hidegben. Hanem ahogy teltek a hetek, az elemózsia egyre kevesebb lett, és mikor már a hó is lehullott, a madárka nem talált sehol élelmet. Végül a veréb arra jutott, hogy elviszi a köntösöket a vásárba, és majd a kapott pénzen magvakat vesz. Ám amikor a város felé repült, óriási szélvihar támadt, és kitépte a csőréből mindkét köntöst. A szél messzire vitte őket. S hiszitek vagy sem? A szél az egyiket a Szabó mester, a másikat a kelmefestő háza elé tette le.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Van nekem négy jó barátom. Az egyiket úgy hívják, hogy Kutya teszi Bálint. A másikat úgy hívják, hogy Csóka viszi Benedek. A harmadiknak is elég furcsa neve van. Úgy hívják, hogy Kocsihasú Péter. A negyediknek meg az a neve, hogy Csuka szemű Pál. Tudjátok, ezek mit csinálnak? Megeszik a szöcskét, papapucsot, egeret, de ha leves készül, mindnek hasa fáj. Ha persze, hogy fáj a hasuk, miért ilyen bolondok? Miért esznek papapucsot meg egeret? Ennének inkább finom leveseket, gulyáslevest, húslevest, cérnamentéltel, zöldséglevest, halászlevet, gyümölcslevest,

Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

0: Mese a szeretetről, a tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese régi korok poros története. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak, csupán 100 évben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott, igaz, pont szó szerint írom le, hát figyelmesen olvasd, hallgasd, íme. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt kicsinek is, s egyre szebb lett, ahogy felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló az egész földkerekségen. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek vőlegényt keressenek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz, s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa. Egyedül te, csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett. Belenézett, s mit látott? Egy szörnyű ocsmányságot. Egy rút vén banyát. Rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sírás, nagy ijedelem, a király is megijedt, nem tudta, mit tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörben, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzáfogható. Nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak enyhített rajta. Minden tükörben, mely nem él, csak a rútat láthatod, de az élő tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a varázslatot. Így szólt, s ezzel távozott, azt mondta, többet nem szólhat. Segített, ahogy tudott. Érjék be annyival, hogy enyhítette az átkot. Telt múlt az idő. Senki nem értette a varázslatot. Az élő tükör, mi lehet az? Senki nem tudta. Ezért aztán segíteni nem tudtak szegény hercegnőn. Kipróbáltak sok-sokféle tükröt, messzi országokból hozattak különleges tükröket, furcsákat, nagyon drágákat, de a hercegnő mindegyikben csak a csúfságot látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták őt. Özönlött a kérők hada, de a hercegnő mindet visszautasította. A vártorony szobájából többet ki se nézett. Őröket állítatott a lépcsőkhöz, súlyos lakatokkal záratta le a szobát, senki ne lássa csúfságát. A kérők lassan elmaradoztak. A hercegnő jó ideje senkivel nem találkozott, magányában kesergett, búslakodott. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény. Nagy volt a szíve, szerette a világot, minden, mi élő, a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt élve eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott. Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy megnézze magának a hercegnőt. Sok vándorlás után elérkezett a várhoz, ahol hercegnőnk élt, önnön rabságában. Megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A hercegnő parancsa szent volt, a szolgák meg mindig azt lesték. A legény fejében egy terv fogant, jó hosszú kampós kötelet kerített, és várta, az éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá ment, óriás lélegzetet vett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban. Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előle. Mászott, csak mászott rendületlenül, tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott? Attól kővé merett. Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt, mint mindennél, mit a legény eddig láthatott. Gyönyörű haja, hófehér karja elbűvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szobába lépett, és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. És egyszer csak, ki tudja miért, a hercegnő felriadt, meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára fort. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát, s amit látott, több volt, mint egy szép arc. A mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt. A varázs megtört, s a várba újból boldogság költözött. Ennyi volt, mit a kobold mesélt. Elmondta a szép hercegnő történetét. Nem üveg, s fém az, amelyben az igazat láthatod. Csupán az élő tükör képes megmutatni a valóságot.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van, jó lesz benne a bal.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Nagyon jó.

0: Náthás volt, köhögött, egyre törölgette a csűrét monogrammos, hímzett sárga zsebkendőjével, amit még a nagymamájától kapott ajándékba, és tüsszögött vége nélkül, hapci, hapci, hapci. Nagyon hideg tél volt ez az idei tél, más se csinált, csak dúlt, süvöltött, fújt, fagyasztott, minden élőt megriasztott az erdőben, s alig-alig volt olyan, aki megúszta volna betegség nélkül. Ide figyelj, Viki, cseregte a sarka. Ha rám hallgatsz, bebugyolálod a torkod egy meleg sállal, és ki nem teszed a lábad hazúról, mert nagyon nagy bajod lehet, bedagad a torkod, megvastagszik a hangod, aztán nesze neked, csiripelhetsz. A mókus meg azt tanácsolta, üss fel egy tojást, jól keverd el cukorral, 10 csepp harmatot önts hozzá, aztán kortyolgasd el, nem ám akárhogy, pont 12-szerre kortyolgasd el egy nap alatt. A nyuszi más véleményen volt. Kutyafülit se ér az ilyesmi, én rám hallgass, veréd Viki, főz össze mindenféle gyógyfüvet, egy kis fazékba, majoránnát meg kamillát, kever bele jó sok borsot, azt iszogasd meg málnaszörpöt, szederszörpöt és végy be 5 aspirint. Én más gyógykezelést ajánlok, mondta a bagoly. Dörzsöld be a hátad terpentinolajjal, és egészséges leszel, mint a makk. Ezt a meleg harisnyát pedig húzd rögtön a lábadra, és éjjel-nappal rajtad legyen. Sopánkodott, sóhajtozott szegény veréb Viki. Nem sok egy kicsit ennyi mindenféle egyszerre, de azért szót fogadott. Engedelmesen bebugyolálta a nyakát egy meleg sállal, s olykor-olykor kipróbálta a csiripelését, nem vastagodott-e meg a hangja. Felütött egy tojást, elkeverte cukorral, meg sűrű tejjel a bögrécskéjében, és 12-szerre kikortyolta. Ki se látszott a sok munkából, gyógyfüveket főzött, aszpirint szedett, terpentinolajjal kenegette magát, mit se használt. Épp oly náthás volt, épp úgy köhögött, kuc, kuc, hapci, hapci, és újra. Egész piros volt már a csőre, annyit törölgette a nagymama zsebkendőjével. Míg aztán egyszer egy szép napon úgy érezte, jobban van. Épp eleget feküdtem már, jelentette ki a veréb Viki. 2 hét alatt mindenből ki lehet gyógyulni. Tornászom egy kicsit, szárnyat fel, le, farkat jobbra-balra, 2 kis szökkenés előre, 2 oldalt, és utcu neki, búcsút mondok a szobának, ágynak, kiröppenek az erdőbe. Kinn aztán meglátta, hogy szedelőzködik már a tél, és az első virágok félénken bár, de nagyon jókedvűen itt is, ott is kidugták a fejüket a föld alól. A fákon rügyek duzzadtak, sarjadni kezdett a fű, a napsugár besárgálott a cserjék közé. Ez már a tavasz közeledésének jele. Még 1-2 nap és beköszönt. Talán már pénteken, de az is lehet, hogy már csütörtökön. Veréb Viki röpködés közben teljesen elvesztette a nátháját és köhögését. El is teszem már a nagymamámtól kapott zsebkendőt, nem akarok többet hapcizni, és a meleg harisnyát is visszaadom a bagolynak. Egészséges akarok lenni. Éljen az egészség!
1: A Hapci című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Képzeld el, hogy a ceruza, amivel rajzolsz, az egy varázspálca. Nincs más dolgod, csinálsz egy bűvös kört, koppintasz hármat, és amire gondolsz, valóra vár. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop, engedd szabadjára egy bűvös kör kopintás három, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop,

ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop. Engedd szabadjá egy bűvös körkapintás hára, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza,

Van egy kép a szobában, azt úgy szeretem. Anyapa összebújnak szerelmesen. Velük vagyok én is, fogják a kezem. Azt kívánom, varázspart, mindig így legyen. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserő, hip-hop! Engedd szabadjára egy bűvös kör kapintására, amit gondolok, az valóra válja. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserő, hip-hop!

0: al mon bon mariarto, giù cot san malcogna, ho dato l'alto, che lo ne scevo, e così ciodo, vorrà spalza chir, vigila lo do. Zaruzo, zaruzo, legyél varázs málca, varázs erőt hippo. Enged szabadjál egy bűvös körkapintás három, ami gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázs málca, varázs erőt hippo. Enged szabadjál.
1: Csukás Mese Rádió.
2: A kanász. Egyszer volt, hol nem volt, élt egy királyfi, aki maga is gazdag volt, mégsem volt annyi kincse, hogy a császár lányának kezét megkérje. Eszébe jutott, hogy megboldogult apja sírján egy fenséges rózsabokor nyílott, ami, noha csak minden ötödik évben virágzott, olyan csodálatos illata volt, hogy a birodalom minden házába boldogságot hozott. Volt aztán a királyfinak még egy fülemüléje is. Annak az éneke egy igazi kincs, a legszebb dallam, amit el lehet képzelni. Arra jutott hát a herceg, hogy ajándékokkal próbálja elnyerni a császár kisasszony kegyét. Szép ezüst dobozban el is küldte tüstént a rózsát és a fülemülét. Vígadt a császár, amikor meglátta az ajándékokat. Végre lányomhoz méltó kérő akadt. A lány is megörült nagyon. A dobozokat nyissák ki legott. Az első dobozt, mikor kinyitották és a rózsát megpillantották, elámult a császár. Ez aztán gyönyörű. Igen. Nem úgy a leány? Még ilyet, hisz ez csak egy virág, vidd innen. A második dobozkára került hát a sor, amiben a fülemüle volt. Amint a császár meghallotta énekét, a szépségtől könnyek futották el a szemét. De a lánynak nem tetszett a dolog. Még hogy egy szár rózsavirág s egy madár elég legyen, hogy elnyerjen egy császár leányt. Nekem bizony olyan kérő kell, aki csupa varázslatos holmit mutat fel, gondolta magában a gőgös leány. Hanem a királyfi nem adta fel rögtön, hamar szegényes gúnyát öltött. Abban ment a palotába, kérte, hadd beszéljen a császárral. Így beszélt a császár előtt. Nem vagyok más én, csupán egy szegény, ágról szakadt parasztlegény, aki munkát kér. A császár felvette udvarába, nem másnak, mint kanásznak. A kanásznak öltözött királyfi naphosszat a disznókat terelgette, de másra is jutottám ideje. Miután a napi munkájával végzett, estére egy csudafazékkal is kész lett. Olyan fazekat készített a legény, melynek csengők lógtak a szélén, s amint a víz felforrt, a csengőkből kellemes dallam szólt. Még egy varázs ereje volt a fazéknak. Aki ujját a gőzbe tartotta, megmutatta annak, mit főznek szerte a városban. No, ez már tetszett a leánynak. Egy szolgálót hamar a kanászhoz szalasztott, tudakolja meg, mennyiért adná a fazekat. Megmondta a kanász kerek perec. A fazék ára a császár kisasszony 10 csókja lesz. Ezen a leány végképp felháborodott. Egy kanászt mégsem csókolhatok. Csak hogy dolgozott benne a hiúság és a mohóság. Végül úgy döntött, megadja a fazékárát. A kanászhoz lesietett, és arcára 10 csókot lehelt. Legközelebb a kanász egy kereplőt készített. Ez sem voltám akármilyen kereplő. Hangja nem volt nyekergő. Igazi muzsikát árasztott, és amikor a király kisasszony meghallotta a dallamot, magának akarta a kereplőt, de minél előbb. Ismét elküldte a szolgálóját alkudozás gyanánt. csak hogy a kanász felemelte portékája árát. A kereplőt a kisasszony akkor kaphatja meg, ha engem 100 csókkal illet. Mint hiába igyekezett a császár lánya, hogy a csókot adhassa egy szolgáló leánya, a kanász nem engedett. Nem tehetett egyebet, a király kisasszony a kanászhoz sietett, s megadta, amit kért. Mindent látott a császár az ablakából, és dühében majdnem kikelt magából. Hogy az ő kislánya egy kanásznak legyen a mátkája? Ezt nem tűrhetem, kiáltotta. A fiatalokat tüstént elzavarta. Nyugtatta a kanász. Nem lesz semmi gondunk, ne búsulj. De a lány csak nem csitult. Az nem lehet, hogy én egy kanász felesége legyek. Ekkor a királyfi levette álcáját, mire a lány csak tátotta száját. Még ilyen daliás, szép embert nem látott. Meg is örült nagyon. Te királyfi vagy, hisz ez mindent megváltoztat. De a királyfi igaz ember volt, és olyan lányról álmodott, akinek más a fontos, nem csak a ruha és a sok csoda. Ott is hagyta a császár leányát, s máshol kereste a boldogságát. A császár kisasszony talán még ma is ott ül a fatövében, bánattal a szívében. A mohóságnak, hiúságnak magány lett az ára.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 8-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk.

0: töb, és nincs vele zaj.
1: Ez a jármű olyan pöpec,
0: elől hátul kell a lámpa.
1: Van rajta kormány, kézifék.
0: A biciklin nagyot ugrott.
1: Mindent elmondtam, azt hiszem.
0: Aki nevem, kapok újat.
1: Tényleg?
0: Aha.
2: Csukás mesedárnyék.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: A páva meg a varjú, aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
5: Szárnyát a páva kiterjesztve, magát nagy büszkén mutogatta. Nézte a varjú szemmeresztve, s magában mind ezt hajtogatta. Kár, kár, de igaz, e hegykepi ma szebb, mint én vagyok, tolla, hogy ragyog. Nagy volt a varjú irítsége, de haj csodát, mindjárt lett vége, amint megszólalt büszke páva fülsértőn, rikoltva fennen.
6: Most már magamat nem szégyellem, kárgott a varjú. A páva bár szép a tolla, de csúfa hangja, s így végre is alsóbb a rangja.
5: S elégedetten, csúf károgással tovább repült a varjú egy házzal.
4: A Páva meg a varjú című mesét hallottátok.
3: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek! Oszfald Marika vagyok, imádom a mesét gyerekkorom óta. Most Csukás István meséjét fogom elmondani nektek. Remélem, hogy nagyon tetszeni fog nektek ez a csodálatos mese. Csukás István, Tóbiás és a ló. Tóbiás sétálgatott, arra jött egy ló, s köszönt, hogy jó napot. Megemelte a kalapot. Tóbiás ámult-bámult, micsoda esemény, kalap van a ló fején. Na hát, én is köszönök, úgy illik. S megemelte a kalapját. Tóbiás így szólt: te ló, legyünk barátok. E barátság nagyon kedvemre való. Szereted a fagylaltot? Vaníliát, málnát, citromot? Kérek két nagy adagot. A ló a száját kitátotta, s egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Kicsit kaparta a torkát, se baj. Gyere, együnk rá egy tortát. A ló a száját tátotta, s a tortát egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Ilyen, mondta Tóbiás, ez az új divat, nem vitás. De nagyon nagy volt a falat, majdnem a torkán akadt. Arra jött egy dagadt fuvaros, az esze csavaros, a szeme zavaros. Meglátta a lovat, amit evett. Csúnyán felnevetett. Ha az enyém lenne e pompás állat, tudnám én, hogy mit csináljak. Tóbiás szólt: hadd látom, utolérsz-e négy lábon? Mendegéltek, nevetgéltek, kocogtak és ügettek, nekivágtak utcáknak és tereknek. Lesben állt a dagadt fuvaros, szeme sötét, zavaros. Itt a pányva a nyakadba, jó szoros. Füstös kémény vakablak, megállj te ló, elkaplak. Tóbiás rémülten látja, hogy fogolya barátja. Szép nyakába pányva, jaj, mit tegyek? Törd a fejed, Tóbiás, ész kell ide. Csel kell ide, nem vitás? Van ész, van csel. Itt egy csizma, itt a párja, a fuvaros felpróbálja, s a csürdöngölöd víga járja. Gyere, egércimbora, búj oda! Búj bele, és ne sajnáld, csiklandozd meg a talpát. Jön a dagat, felkiált, hogy meglátja a csizmát. Itt egy csizma, itt a párja, sehol sincsen a gazdája. Trallarom, én ezt most felpróbálom. Fel is húzza, ám az egér csiklandozza, és míg víg táncol, bokázik, Tóbiás elvágtázik. A fuvaros földre rogyott, lehúzta a csizmát legott, s a kis egér meg elfutott. Tóbiás is messze járt, megmentette a barátját. Győzött a jó, vesztett a rossz, hoppon maradt a fuvaros. Nem ér a nyomunkba se. Így végződött a mese.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Grimm testvérek, Hamupipőke, második rész. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: A királyfi délután is elment a templomba, hadd lássa, ott lesz-e ismét Hamupipőke. De Hamupipőke akkor még ott ült az udvaron, sírdogált, kesergett magában, hogy mindenki mehet a templomba, csak ő nem. Egyszer segítettek rajta a galambok, de vajon másodszor eljönnek-e? Na, nem kellett sokáig keseregnie. Két annyi fehér galamb szállott le, mint amennyi délelőtt. A csőrüket beleütögették a búzába, és egy szempillantás múlva egy szem konkoly, nem sok, annyi sem volt benne. Azzal hús, elrepültek. Hamupipőke pedig elővette a második diót, hát ha abban is talál valamit. Hiszen talált is abban olyan szép ezüstköntöst, hogy király kisasszonynak sem lehetett annál különb. Mindjárt fölvette magára, s ment a templomba. Haj, Uram Istenem! Mikor belépett a templomba, minden szemőre esett. Még a pap is megakadott az imádságában, s a két csúnya leány illegethette magát, mert a királyfi csak Hamupipőkére nézett, le sem vette róla a szemét. De Hamupipőke másodszor sem várta meg a prédikáció végét, hirtelen fölkelt a helyéről, s kiillant a templomból, mint a tünemény. Utána a királyfi az inasával végig a falun, de hiába szaladtak, Hamupipőke másodszor is eltűnt a szemük elől. Jönnek haza a leányok, mondják nagy dicsekedéssel. Na, Hamupipőke, sajnálhatod, hogy nem lehettél a templomban. Megint ott volt a királyfi, s egy még szebb király kisasszony, mint amilyen délelőtt volt. Ó, én jól láttam azt a király kisasszonyt, mondotta Hamupipőke. Ugyanhonnét láttad volna? Fölállottam a kerítés tetejére, s onnét jól láttam, amint végig sétált az utcán, színezüst ruhában, színezüst köntösben. Úgy? Hát a búzát megtisztította, de... Ott van, nézzétek, azt is megtisztítottam. Majd megette a méreg, s a bosszúsága leányokat. Befették tövissel a kerítést, hogy többet ne állhasson rá a Hamupipőke. S a következő vasárnap 4 véka konkolyos búzát öntöttek az udvarra, hadd legyen, amivel bajlódjék, kínlódjék. Na, elmennek a leányok a templomba, Hamupipőke otthon maradt, szemelgetni kezdi a búzát. De még jóformán belé sem kezdett, jöttek a fehér galambok nagy száncsattogással. Annyian voltak, hogy alig fértek az udvaron, s egy percet, kettőt alig voltak ott, tisztára vált a búza, mint a színarany, azzal tovább repültek. Ó, édes Istenem, fohászkodott Hamupipőke, csak hogy ismét megsegítettél. Azzal mindjárt feltörte a harmadik diót is, hadd lássa, mi lehet abban. Volt, ami volt az első s a második dióban, de a harmadikból olyan aranyköntös kerekedett ki, hogy ragyogott, mint a nap, suhogott, mint a selyem, s mikor Hamupipőke magára vette, s a kicsi tükör elé állott, magát sem ismerte meg. Bemegy a templomba, s hát amint belép, felállnak a népek, földig hajolnak előtte, még a nénjei is, pedig azokat ugyancsak ölte a bosszúság, mert vagy nézett rájuk a királyfi, vagy nem addig, mostantól kezdve csak Hamupipőkét nézte. Hamupipőke most sem várta be a prédikáció végét, hirtelen kifordult a templomból, szaladott hazafelé, de mégsem olyan gyorsan, mint azelőtt, s a királyfi inasa látta messziről, hogy melyik kapon fordult be. Oda szaladott, s a kapufélfa hasadékába beleszúrt egy aranyrózsát, hogy arról megmutathassa a gazdájának, hol lakik az a szépséges szép leány. Visszamegy az inas, jelenti a királyfinak, hogy mit látott, mit csinált. Jól van, mondja a királyfi, gyerünk csak haza, hadd fogatok be 6 lovas hintóba, aztán hamar indulunk annak a leánynak látogatására. Aközben a leányok is hazamentek a templomból, s már a kapuból kiabáltak Hamupipőkének. Hely, Hamupipőke, búsulhatsz, hogy nem voltál a templomban, ott volt megint az a szép király kisasszony, mégpedig színarany köntösben. Ó, én jól láttam, mondotta Hamupipőke. Ugyanhonnét láttad? Honnét? Felmásztam az eperfára, s jól láttam onnét. Úgy, te az eperfára mászkálsz, bizonyosan meg sem tisztítottad a búzát. Dehogy nem, nézzétek csak, egy szemkonkoly sincs benne. mérgelődtek, bosszankodtak a leányok, s mérgükben kivágatták az eperfát, hogy többet nem ászhasson rá a hamupipőke. De már ezt megsokalt a hamupipőke édesapja is, mondotta a leányoknak, látom, hogy nem élhettek egymással békességben, elválaszlak egymástól. Azzal vitte a hamupipőkét a falu végére, s ott egy öreg asszonynak a gondjára bízta. Alig ment el hamupipőke hazulról, jött a királyfi hatlovas hintón, be egyenesen a kapun, amelyiknek a félfájába az inas beszúrta az aranyrózsát. Bemennek a házba, de hamupipőkét nem látják sehol. Kérdi a királyfi az asszonyt. Hol a leányod, jó asszony? Ó, felséges királyfi, van nekem kettő is, mindjárt beszólítom őket. Beszólítja a leányait, de a királyfi elszomorodott, s mondta. Egyik sem az, akit én keresek. Hát nincs még egy leányod? Kérdezte a királyfi. Nincs nekem, felséges királyfi. Nem is volt soha. Kimegy nagy búsan a királyfi. Végig mennek a falun, benéznek minden udvarra, beszólnak minden házba, sehol sem találják a szép hamupipőkét. A falu végén, abban a kicsi házba, ahol hamupipőke lakott, be sem akartak nézni. Mégis meggondolkoznak, bemennek, s kérdik az öregasszonyt. Van-e magának leánya, néne? Nincs nekem lelkem, nem is volt soha. Hát valaki másnak a leánya, nincs-e a háznál? Van, felséges királyfi, itt lakik nálam egy szegény lány, de bizony az nem is érdemes a megtekintésre, mondotta a királyfi. Már érdemes, nem érdemes, én megtekintem. Abban a pillanatban kilép az ajtón hamupipőke színarany köntösébe. Hely, ámult, bámult az öreg asszony, meg sem ismerte hamupipőkét ebben a köntösben. Oda ment a királyfi, megfogta a kezét, s mondá lelkes szóval. Te vagy az, akit én keresek. Ülj fel a hintómba, viszlek a palotámba, légy a feleségem. Mindjárt felültek a hintóba, meg sem állottak a király váráig. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.
0: A Hamupipőke című mese második részét hallottátok. Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Hüvelykmatyi. Élt egyszer egy kedves házaspár. Bár nagyon szegények voltak, minden napra jutott rendes falat. Mégis szomorkodtak, hiszen gyermekkel nem áldotta meg őket az ég. Bár csak lenne egy fiúk, de még ha akkora is lenne, mint a hüvelykujjam, én szeretném, tejben vajban fürözteném, sóhajtozott az asszony. Épp arra járt a tündérek hercegnője, aki meghallotta az asszony nagy bánatát. Berepült az ablakon, s az asztalra varázsolt egy akkora fiúcskát, mint a kis ujjam. Nagy lett ám az öröm a házban. Az asszony és férje ura szüntelenül kényeztették a kisfiút. Szép ruhába öltöztették, dióhéj bölcsőbe fektették, virágszirmokkal takargatták. Hüvelykmatyi lett a neve, mivel elfért a tenyerükben. Matyi az idő múlásával sem lett nagyobb bacska, ezért sokszor keveredett kisebb-nagyobb bajba. A szántóföldön, ahol édesapja dolgozott, egy gonosz holló csapott le rá. Felkapta a csőrével, de Matyi szerencsére addig kapálózott a karmai között, míg a holló elejtette. A fiú egy idegen kastély kertjébe esett, ahol éppen egy óriás sétálgatott. Nocsak, s az óriás szeme megakadt az apró kis teremtésen. Megfogta ujjaival, és álmélkodva nézegette. De Matyi sem volt rest, előkapta ostorát, és megvágta a mamlasz óriást. Az döbbenetében mindjárt kiejtette a kezéből, és a fiú egyenesen a tengerbe repült. Hiába próbált menekülni az arra úszó hal elől, mivel nem tudott úszni, az már is bekapta. Telt múlt az idő, de egy nap bizony a halat kifogták, és már vitték is vacsorának a király konyhájába. A szakács felbontotta a halat, s nolám kit talált benne, hát a szendergő hüvelykmatyit. Csodájára járt a király is, akinek annyira megtetszett az apró kis fiúcska, hogy rögvest barátjává fogadta. És mondd csak, a szüleid is akkorák, mint te? Kérdezgette a király. Ugyanakkorák, mint királyuram, csak éppen nincs annyi aranyuk. A király nagyon megszerette a fiút, s azonnal ráparancsolt alattvalóira, hogy szedjenek össze neki annyi aranyat, amennyit a parányi fiúcska csak elbír. Matyi búcsút vett, és már el is indult hazafelé a zsáknyi arannyal. Mondani sem kell, hogy megörültek neki szülei. Betakargatták, simogatták az egyetlen fiúkat. Nem tartott ám sokáig a boldogság. Reggel Matyi bejelentette, hogy ő bizony visszatérne a palotába. Szellő repítette most a fiút, szállt magasan, majd egyenesen a király levesébe pottyant. Ezt nem tűrhetem még tőled sem, kedves barátom! Halálbüntetésre jár! Parancsolta a király. Szegény Matyi futott, amerre látott. Az udvaron talált egy csigaházat, s ott bujkált napokig. Az udvaroncok mindenütt keresték, de sehol sem lelték az apró fiút. Eltelt néhány nap, és közben Matyi annyira megéhezett, hogy kimerészkedett a csigaházból. Egyenesen a király konyhájába vette az irányt, ám az egyik szakács észrevette, s már vitte is Matyit egyből a király elé.
De lám a király már el is feledkezett arról, mit tett Matyi. De jó, hogy itt vagy, drága barátom, lelkendezett, mikor megpillantotta. Örömében még lovaggá is ütötte Matyit. Ezentúl Matyi is a királyi udvarban éldegélt. Együtt jártak a királlyal vadászni. Matyinak egy egérke jutott ló helyett. Egyik nap egy macska keresztezte az útját. Felvitte Matyit az egérrel együtt a fára, de a fiú hősiesen megvédte magát apró kardjával. A macska megijedt, s elengedte Matyit, aki éppen egy arra járó vitéz kalapjára esett. Matyi egészen a tündérek országáig utazott. Annyira szeretett ott lenni, hogy 7 éven át maradt. Csak éppen azt nem tudta, hogy tündérországban 7 év 70 évnek számít. Mire Matyi visszatért a királyi udvarba, már senki nem élt régi barátai közül. Az új királynak viszont nagyon megtetszett az apró kis fiúcska, és barátjává fogadta. Sőt, még egy aranykastélyt és egy aranyhintót is ajándékozott a fiúnak. Így éldegélt csodálatos pompában Matyi. És megfogadta, soha többé nem keveredik kalandokba. Azóta is boldogan és nyugalomban él aprócska aranypalotájában. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Mátyás király és a szalontai kovács. Magyar népmese. Felolvassa Kőszegi Ákos. Mátyás király egyszer, mikor szokása szerint szegény vándorlegénynek öltözve járta az országot, jó napszállat után érkezett be nagy szalontára. A cudar téli zimankó bekergette az embereket a tűzhely mellé. Hiába bolyongott a király a csendes utcákon, sem egy lelket, sem egy nyitott ajtót nem talált sehol. Fáradt volt pedig a király, fázott is kegyetlen, az éhség is elcsigázta. Ugyan megörült, mikor a város szélén meglátott egy kovács műhelyt. Könnyű volt meglátni, mert a nyitott ajtón röpködtek kifelé a szikrák, ahogy a mester odabent kalapálta a vasat az üllőn. Szerencsés jó estét! Köszönt be Mátyás a kovács műhelybe. Mi áradban vagy, öcsém, ebben a kutyának se való időben? Biccentett a kovács. Szegény vándorló vagyok. Rám szakadt az este. Nincsen hova mennem. Megáldaná kelmedet az Isten, ha juttatna szegény fejemnek valami kizzugot éjszakára. A kovács letette a kalapácsot, beletörölte a kezét a bőrkötője sarkába, aztán a karjára kapaszkodott a királynak. Kerülj beljebb, öcsém, a tiszta szobába, hát ha kerül valami harapnivaló is. Szabadkozott a király, hogy nincs ő az ilyesmihez hozzászokva. Jó lesz neki a műhely sarkában is egy falat kenyér és egy kis szalma vacok. De a kovács barátságosan a vállára ütött neki. Otthon parancsolgas, öcsém! Márton kovács olyan úr a maga viskójában, akár a király Budavárában. Igaza van ennek a jó embernek, gondolta Mátyás. És nem kérette magát tovább, hanem letelepedett az asztal mellé, amely már akkor le is volt terítve szép fehér abrosszal. Szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, mázas cseréptálban forró tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen Márton kovácsné. Jó étel ez annak, aki szereti. Bíztatta Márton kovács a vendéget, s jó példaadás okáért úgy belekanalazott a tálba, hogy öröm volt nézni. Mátyás is neki fohászkodott, hanem inkább csak a mazsoláját halázgatta a rózsás fakanállal, s mosolyogva mondogatta. Jó nekem a mazsolája is. Odafönt is ezzel élek péntek napokon. Hol légyen az az odafönt? Kérdezte Márton kovács. Hát Budavárban, a királyházában. Márton kovácsnak torkán akadt a forró tejbekása, alig bírt szóhoz jutni tőle. Hát miféle szerzet vagy te tulajdonképpen? Mátyás varga vagyok. Mátyás király udvari vargája. Kezem munkájából élő szegény ember. A kovács megnyugodott. Az már más, mondta. Majd megijedtem, hogy tám valami előkelőség vagy, aki a király ő felségével mártogat egy tálba. De ha te is csak ilyen magamformájú szegény ember vagy, éltessen az Isten pazsola szőlővel. Hinsd meg vele még egyszer ezt a kását, anyjuk. Ahogy az asszony kiperdült a konyhára, azt kérdi a kovács a vendégtől. Hát aztán, hogy mondja a szolgálat? Van-e jó gazdád? Nincsen rá panaszom, ám bátor néha nagyon is kötözködő kedvében van a király. A minap is úgy vágott a fejemhez egy fejelés csizmát, hogy mind kihullott belőle az aranypatkó. No, öcsém, bizonyosan benned

Bíz azon, van mit nézni, hanem mást mondok én kegyelmednek. Szalajtsa föl egyszer a gazdát Budavárába. Küldök tőle ezért a mazsolás kásáért szakasztott olyan egy pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján húz a lábára. Olyan jó ízűt nevetett erre a tréfa beszédre Márton Kovács meg a felesége, hogy alig győzték a könnyüket törülgetni. Hát mire egészen szárazra törülköznek, egy szem mazsola nem sok, már annyi sincs a kásán. Ugorj már egy kis mazsoláért, asszony, mondja megint a Kovács. Ne éhezzék ez a szegény fiú. Sose menjen, néném asszony, szabódott Mátyás. Ne fossza ki én miattam az éléskamráját. Jut is, marad is, nevetett Márton Kovácsné. S úgy meghintette még egyszer a tálat, hogy több volt már benne a mazsola, mint a kása. S mire Mátyás végzett a vacsorával, akkorra már ágyat is vetett neki a jó asszony a kuckóban, Márton Kovács subájára. Nem is álmodott a király a selyembánkoson soha olyan szépet, mint most a tulipántos subán. Nem is ébredt fel addig, míg a Kovács másnap reggel ki nem verte a szeméből az álmot egy nagy libazsíros lángossal. Ezt majd elviszem az útra, mondta Mátyás, mert nem időzhetek tovább. Sietős az utam, nagyon várnak már otthon a király csizmái. Hanem annyit mondhatok gazduramnak, hogy nem bánja meg, ha fölkeresi Mátyás Vargát a budai várban. Kezet adott rá Márton Kovács. Hanem azért harmadnapra már úgy elfelejtette Mátyás Vargát, mintha soha hírét se hallotta volna. Nem adhat hitelt az ember minden jött-ment vándorló szavának. Meg aztán volt ő neki egyéb dolga is. Jött a szalontai vásár, arra készülődött. Kalapálva a sok patkót, járomszöget, kocsivasalást. Ahogy javában dolgozgat, egyszer csak leugrik ám a műhely ajtóban egy habos paripáról egy kényes dalia. Ezüst a ruhája, uras a tartása, haragos a szava, a szeme járása. Itt lakik-e Márton Kovács? Én vagyok az, vitéz úr. Szolgálhatok valami rangos acélpatkóval? Nem kell én nekem a te rangos acélpatkód, hanem kell lesz te magad, Márton Kovács. Mátyás király hivat magához Budavárába. Azt mondják, valami rosszat beszéltél róla a minap holmi vándorló legénynek. Elállt Márton Kovácsnak a szíve verése. Elbúcsúzott a síró rívó feleségétől. Aztán fölkapaszkodott a szamarára, és megindultak a királyhoz nagy csendességben. Csak akkor szólalt meg Márton Kovács, mikor fölértek Budára. Szépen megkérem, vitéz uramat, ne vezessen engem addig ő felsége színe elé, míg Mátyás Vargával nem beszéltem. Hadd váltanék egy-két szót azzal a haszontalan csavargóval. Magam is úgy akarom, felelte a király vitéze, s vezette a Kovácsot márvány lépcsőkön, bíbor szőnyegeken keresztül, föl a várba. A szemét sem merte fölvetni szegény Kovács, csak mikor a vitéz a fülébe súgott neki. Ott ül Mátyás Varga a sarokban. Csak ugyan ott ült Mátyás király, nagy aranykarszékben, korona a fején, bársony köntös a vállán. Nevetve csapott a tenyerébe a szalontai Kovácsnak. Isten hozott, Márton Kovács! Hát csak nem jöttél volna el, ha érted, nem küldök. No, kerüljünk beljebb a tiszta szobába, hát ha akad valami harapnivaló. Azzal karon fogta a Kovácsot, s vitte befelé egy kis benyílóba, ahol már meg volt terítve az asztal szép fehér abrosszal. A szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, a mázas cseréptálban tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen a királyné, aki egyszerre csak bent termett a szobába. Jó étel ez annak, aki szereti, mosolygott a király a Kovácsra, akinek nem kellett nagy biztatás, mert még ki is kapart

0: Jól esik, szolgám? Kérdezte a király, s intett a királynénak, aki kivitte az üres tálat, meg visszahozta tele mazsolás kásával. Csak hogy most már ezüst volt a kásája, vert arany a mazsolája. Láss hozzá, Márton Kovács, unszolta a király a vendégét. Szeretette a tejbe kását? Jó nekem a mazsolája is, felelte a kovács. Ilyet nem minden pénteken lehet enni szalontán. A király elmosolyodott, s maga is segített telerakni a kovács zsebét arannyal, hogy csak úgy dagadt bele. Aztán odaszólt a királynénak. Ugorj már, hékám, egy kis mazsoláért, hadd teljen be vele ez a szegény ember. Sose menjen, fölséges asszonyom, szabódott a kovács. Ne fossza ki én miattam a kincses kamráját. Jut is, marad is, nevetett a királyné, s megint telehintette arannyal a tálat. Jutott már belőle még a csizma szárába is Márton Kovácsnak. Mikor aztán felkészülődött a jámbor, s nagy hálálkodva elköszönt királyi gazdájától, az ajtóból visszaintette Mátyás. Hey, de eszefelejti ember lettél, Márton Kovács! Mit szól otthon az asszony, ha itt felejti ezt a pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján szokott a lábára húzni? Azzal a karjára akasztott egy pár bársony csizmát, aminek ezüst volt a sarka, aranya varrása, két karbunkulus kő a két pityke gombja. Tiszteltetem a feleséged, Márton Kovács. Egészséggel szaggassa el a Mátyás Varga ajándékát. Jaj, dehogy szaggatta, dehogy! Élete fogytáig külön polcon tartogatta Márton Kovácsné a kamrában a királyné csizmáit. S még a koma asszonyának is csak sátoros ünnepeken mutatta meg.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és most egy mesével készültem nektek. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a susogó fák meséje. Valahol messze, ahol az ég egybeolvad a fák koronáival, létezett egy ősi erdő, amit az emberek csak úgy emlegettek, a susogó rengeteg. Nem volt térképen, sem útjelző táblán, mégis néha napján rátalált, aki elég kíváncsi volt, és elég csendes. A susogó rengeteg fái mások voltak, mint bárhol a világon. Ők beszélni tudtak. Nem szóval, nem kiáltással, hanem susogással. Olyan susogással, mely csak alkonyatkor született meg, mikor már a madarak is leszálltak pihenni. Az erdő mélyén, egy idős tölgyfa árnyékában élt egy kisfiú, Ábel. Nem volt ő fa, és nem volt madár sem, hanem egy kíváncsi, kalandvágyó gyermek, akit egy vándorló madár vezetett az erdőbe. A fiú egy viharos éjszakán tévedt el az erdei úton, és mikor a villámlás rémisztő képeket festett az égre, hát a madár, egy sárga pettyes fülemüle, egyenest a susogó rengetegbe vezette. Ábel először félt. Az erdő hangja nem olyan volt, mint a város zajai. Itt nem dudált semmi, nem zörgött autó, csak levelek susogtak, ágak roppantak, s a madarak fészkük mélyén csiviteltek álmosan.
3: Ki van ott?
2: Kérdezte a fiú egy este, mikor már 3 napja élt a fák közt. Egy magas, görbehátú bükkfa válaszolt először. Ágaival meglendült, s kérge meg-megnyikordult. Mi vagyunk, kisvándor, mi vagyunk a mesélő fák. Ábel körbefordult, szemét nagyra nyitotta.
3: Tudtok beszélni?
2: Nem úgy, mint az emberek. Mi a szél hangját kölcsönözzük, a lombunk rezzenését s az évszakok emlékét. Suttogta az öreg nyírfa, akinek kérge olyan fehér volt, mint a frissen hullott hó. És attól fogva minden este, mikor már a csillagok kibújtak az égre, s a szél puhán játszott a lombok között, a fák mesélni kezdtek. Elmesélték a tavaszi virágzás első illatát, amikor a méhek először zümmögtek a réten. Elmesélték, mikor egy réges-régi télben egy barna medve család épített odút a tölgyfa tövében. Meséltek arról is, mikor egy árva őzike könnye harmattá vált a hajnali fényben. Ábel minden este ott ült a fülemüle társaságában, hallgatta a fákat, és nem csak a történeteket tanulta meg, hanem hallani is. Meghallani a szél hangjában a szavakat, a lombok között megbúvó gondolatokat.
3: Miért meséltek nekem?
2: Kérdezte egyszer.
3: Mert figyelsz,
2: felelt egy sovány nyárfa. És aki figyel, az képes megőrizni a világ emlékeit. Egy napon, mikor Ábel már hetek óta ott élt, a fák azt mondták. Itt az idő, hogy hazatérj. Vigyél magaddal minket is. Ne a törzsünket, nem a leveleinket, hanem a meséinket.
3: Ábel szomorúan, de tudta, hogy el kell indulnia.
2: A fülemüle elkísérte az erdő széléig, ahol a világ ismét zajos és színes lett. Visszament a városba, szülei karjába, a megszokott mindennapok közé. De a fák szavai ott susogtak a fülében minden éjjel. És attól kezdve Ábel mesélni kezdett. Először csak a testvérének, aztán az iskolában, később könyvekbe írta mindazt, amit a susogó rengeteg megtanított neki. És aki meghallotta ezeket a meséket, annak a szíve megnyílt egy kicsit. Némelyek még az erdőségek felé is vetettek egy pillantást, hát ha ott a távoli lombok között egyszer majd meghallják a fák susogását is. Mert aki jól figyel, bizony, meghallhatja. Csak csendben kell maradni, és hinni a mesékben.
0: Csukás meserádió.
4: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és Csukás István Süsű a sárkány című meséjéből olvasok fel nektek egy részletet. Az a címe, hogy Fele királyság és a királylány kese. A trónterembe lihegve futott be a mindentudó kancellár. A kancellárnak nagy szakálla volt, és arról volt híres, hogy ő a legravasabb ember a birodalomban, és hogy mindent tud. Most is, ahogy egy kicsit kifújta magát, elmondta a nagy hírt. Uram királyom, most kaptam titkos forrásból a hírt, hogy országunk határát átlépte egy félelmetes sárkány. Az öreg király összecsapta a kezét.
2: Még csak ez hiányzott nekem. Nem elég, hogy hideg van, még ez a sárkány is.
1: Majd észbe kapott, hogy már tud a sárkányról, és szigorúan nézett a kancellárra. Már tudom. Már elküldtem a hadvezéremet, hogy üzze ki az országból. De a kancellár csak mosolygott, majd a vázához lépett, ahonnan már belépése óta hallotta a fogvacogást, és megkocogtatta.
2: Jaj, ki az?
1: Hallatszott a vázából.
2: Török búzza, meleg mállé, tényleg ki az?
1: Csodálkozott az öreg király. A kancellár még finomabban mosolygott, és így szólt.
2: Felséget hadvezére.
1: Az öreg király nagyon csodálkozott.
2: A hadvezérem? De hát mit keres a vázában? Hé, te, bújj elő!
1: A hadvezér kidugta a fejét a vázából, de nem hagyta abba a fogvacogást.
2: Ez már az öreg királynak is sok volt. Idegesítette az állandó fogvacogás. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Ne is halljalak!
3: Tűnök!
1: Vacogta a hadvezér, s a vázával együtt az ajtóhoz ugrált, kinyitotta, s kiugrott rajta.
2: Vigyázz! Lépcső!
1: Kiáltott utána a kancellár. De a hadvezér már messze járt, csak a hangja hallatszott a lépcső aljából.
3: Tudom, dom, dom, dom, dom!
1: S nagy csörömpöléssel földet ért. A kitüntetései csiregtek, csörögtek, mert azokat mindig a mellén hordta. A ravasz kancellár megvárta, amíg az öreg király lecsillapodott, s abba hagyja a járkálást. Az öreg király nem sokára lecsillapodott, és így szólt a kancellárhoz.
2: Hát most mit tegyünk? A hadvezérem nem ér egy hajítófát se. Török búzza, meleg mállé. Minek adtam neki a sok kitüntetést?
1: Pályázatot kell hirdetni, mondta a ravasz kancellár a szakállát simogatva.
2: De mire?
1: Csodálkozott az öreg király.
2: A sárkány legyőzésére,
1: felelte a ravasz kancellár. S ígérje odaérte felséged a fele királyságát, meg a leánya kezét.
2: Hát úgyis azért jött a sárkány. A leányomét?
1: Kérdezte az öreg király meghökkenve.
2: Meg a fele királyságát? A lányt is megígérjem,
1: makacskodott az öreg király.
2: Természetesen, felelte a ravasz kancellár. Ez mindenütt így szokás. Hát, ha így szokás, akkor kihirdetem.
1: Dünnyögött az öreg király, az ablakhoz ment és lekiáltott.
2: Figyeljetek ide, ti ott, alattvalók! Annak adom a lányom, és a fele királyságom, aki megvív a sárkánnyal és legyőzi.
1: Majd lenézett a térre, és látta, hogy nincs ott egy lélek sem.
2: Török búza, meleg mállé, hát ezek meg hová lettek? Érvényes így a pályázat?
1: A ravasz kancellár megnyugtatta.
2: Érvényes? Hát ki lett hirdetve?
1: A dada, aki eddig figyelt és hallgatózott, most hirtelen kisurrant az ajtón, s rohant fel a király kisasszonyhoz. A király kisasszony szép volt, mint a hajnalban nyíló rózsaszár. Szépségének híre hetet hét országon át elterjedt. Főleg most, hogy eladó sorba került. Kezdték is egymásnak adni a kilincset a kérők. De hát vagy a királylánynak nem tetszett az egyik, vagy az öreg királynak a másik, vagy a ravasz kancellárnak a harmadik. És most itt van ez a rút sárkány. Sietett is a dadus, hogy megvigasztalja, bátorítsa a szeme fényét, nehogy még baja legyen a rossz hír hallatán. Kisasszonykám, kisasszonykám, kiáltott már az ajtóból. Hallotta kisasszonykám a hírt. Milyen hírt? Kérdezte rosszat sejtve a királylány. Hogy sárkány érkezett az országba. És mit akar a sárkány? Kisasszonykámat, mondta a dadus olyan vígasztaló hangon, amilyenen csak tudta. De hát semmit sem ért, mert a királylány azonnal elájult rémületében. Jaj, jaj, kisasszonykám, vigasztalta a dadus, nincs olyan nagy baj, nincs, nincs, mert bajvívást hirdettek, és majd csak jön valaki, na, valami királyfi, majd csak legyőzi a sárkányt. A király kisasszony lassan éledezett. Az ablakba könyökölt búsan, és énekelt szomorú hangon, de olyan szomorú hangon, hogy a dadus csendesen sírdogálni kezdett. Én vagyok a bús királylány, akit elrabol a sárkány. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Álmodtam egy királyfiról, engem szeret, nékem dalol. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Szállt, szállt, szállt a dal. De hiába, mert nem hallotta senki, csak a dadus. Olvassatok és hallgassatok sok süsüt, és nekem ez azért is nagyon kedves ez a mese, mert ha hiszitek, ha nem, annak idején én voltam a királylány hangja.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lackfi János vagyok, meséket, verseket írok, és a Dombon inneni mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy gyorsulási verseny. Pa-pa-pa-pám, kedves nézőink, már is kezdődik a nagy gyorsulási verseny. Az egyes pályán a verhetetlen klasszis köles a denevér. Nézzék, kérem, hogy tagadnak a propellerizmai. A kettes pályán, na kérem, ki van a kettes pályán? Köles csupa ilyesmiket kiáltozott, miközben ide-oda röbdösött a levegőben. Ezt nem hiszem el, a kettes pálya még mindig üres. Mondd, te süket vagy! Kiártott rá elemérre az éppen arra rollerozó fóka kölyökre, mire az csodálkozva megállt. Nekem szóltál. Hát persze, folytatta Köles, nem is a dalai lámának, sem a lalai dámának, sem a drámai lalának, a nézőtél tombol. Lufik és zászlók ezrei emelkednek a magasba, pillanatokon belül eldördül a startpiszta, és megkezdődik a várva várt küzdelem, az első nagy Dombon inneni bajnokság. Mária, szerintem arra célos, hogy versenyezni szeretne velünk, mondta Janka, a vadmacska lány, aki ekkora szintén odaért, és kicsit jobban ismerte a kölesféle kölyköket, meg a kölesféle hantát, pontosabban handabandát, még pontosabban hantabandát. Igen, nos, kedves asszonyom, ön fején találta a szöget. Nyereménye egy vadonatúj ezüst étkészlet műanyagból, no meg egy gázos körutazás Propán-Butániában csak oda repülőjeggyel. Egy napig élvezheti a helyi kanibál törzsek vendégszeretetét, a vacsora benne van az árban.
2: Azt hiszem, most már én sem értem,
1: bizonytalanodott el Janka. Jaj, de értetlenek vagytok, versenyezzünk, idegeskedett Köles.
2: De akkor miért nem azt mondod,
1: kérdezte Janka. Mert közönség nélkül, meg tévé közvetítés nélkül, meg vigyázkész sajt nélkül unalmas az egész.
3: És egészen pontosan milyen versenyre gondoltál? Érdeklődött elemér.
1: Gyorsasági repülőversenyre, mondta Köles.
2: De hiszen mi nem tudunk repülni,
1: vetette ellene Janka.
2: Ez igaz,
1: ismerte el Köles. Akkor legyen roller verseny.
2: De neked nincs is rollerod,
1: értetlenkedett Janka.
2: Hát, ez is igaz.
1: Szontyolodott el Köles, de aztán már is felderült a képe. Akkor én repülök, ti meg rollerosztok, a leggyorsabb győz!
3: A leggyorsabb győz!
1: Kiáltotta Dinnye, a hangyász, aki épp most bukkant fel a domb mögül.
2: Most már végképp semmit sem értek, tűnődött Janka. Hogy akarsz te versenyezni, amikor se rollerod, se légcsavarod?
3: Úgy, hogy én vagyok a leggyorsabb,
1: csapott a mellére büszkén Dinnye.
2: Nem bánom én, csak induljunk már,
1: türelmetlenkedett Köles. A Dombon inneni bajnokság mezőnye most ér a célegyenesbe. Rendkívül kiélezett a küzdelem. Köles szárnyas sistereg, a roller kerekek csikorognak, Dinnye pedig nos, igen, Dinnye valamivel hátrébb hullog a többiek után. Ekkor azonban, kedves nézőink, hihetetlen dolog történik. A hangyász nyelve hirtelen kiröppen a szájából, elképesztő hosszúra nyúlik, és mint egy ostor egyszeriben becsap a célba. Ki gondolta volna?
3: Győztem!
1: Kiáltozza Dinnye.
2: Nyelves futás nem ér, csalás!
1: Csapdott tühösen Köles.
3: Hogy nem ér?
1: Értetlenkedik Dinnye.
3: Úgy, hogy csak a nyelved ért a célba, és nem te,
1: szögezi le elemér.
3: Miért a nyelvem talán nem én vagyok, akkor kicsoda?
1: Tudakozódik Dinnye.
2: Ne veszek egyetek,
1: zárta le a vitát Janka, és előhúzta a kekszes zacskót.
2: Inkább kiosztom az aranykeksz, az ezüstkeksz és a bronzkeksz díjat, Dinnye pedig megkapja a platinakeksz díjat. Külön díj nyelv kategóriában.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek! Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

Csukás meserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás meserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

szállnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenki!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!